Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Atóra van. Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.

0: tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
1: Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a történelmi veszteségélmények, az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Keleten a helyzet című műsora heti vendége, Tkacsik Márta, elméleti matematikus, a Patika kert tulajdonosa.
3: A természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van, a természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldás. De ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog.
2: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
4: Gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de őt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket. Ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácánt, meg vadkacsát, és ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfázva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak.
5: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Bötő Gergely történésszel beszélgetünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Jakubecz László vagyok, a műsor házigazdája, szombaton 14 óra után várom a hallgatókat a Pátria hullámhosszain.
6: Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú, Parti Tibor szesztai lelkipásztor?
7: Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
6: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
8: 9-10 éves voltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
6: Egy év a szeretett szolgálat él. Máté Borbás orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
9: A mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek.
6: Kis Gébolya vagyok. Várom Önöket, vallási műsorunk a Világosság református kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Ma szeptember 5-én a hónap első szombati reggelét hallják, amikor Lőrinc Viktor és a szlovák naptár szerint Regina neve napja van, de ezúton köszöntünk mindenkit, aki éppen ünnepel. Ma arra keresünk a választ, hogy elkerülhetőek a fiatalkorúak által elkövetett súlyos bűncselekmények. Ha igen, hogyan, de ránézünk a mostanra 115 napos magyar kormányra is egy protokoll szakértő segítségével. Nem sokára részletesen ismertetem a mai műsor tartalmát, de előtte Csenger Ferenc hírszerkesztőnek adom át a mikrofont.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az amerikai elnök. Változóan felhős ég mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az Agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmány növények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukorica termés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást csürgetnek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz drón támadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. Új pályázatot írhatnak ki a művészeti támogatási alapigazgatói posztjára. Az alaptanácsa ugyanis mérlegeli a kulturális minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alapműködését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban. Ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázati kiírást kezdeményezett. Az igazgató megválasztását jövő kedre tervezték. Az alaptanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel Frank-Walter Steinmeier német államfő a vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választások előtt. A leköszönő elnök szerint a nacionalista bezárkózás és az etnikai alapú gondolkodás nem jelent választ a 21. század kihívásaira. Steinmeier konkrét pártot nem nevezett meg, kijelentette ugyanakkor, hogy gyűlöletre és uszításra nem lehet jövőt építeni. A választásokon a felmérések szerint jelentős támogatottságra számíthat a szélső jobboldalinak minősített alternatíva Németországért, azaz az AfD. Donald Trump amerikai elnök Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az ukrajnai háború lezárását célzó javaslattal. Steve Witkoff és Jared Kushner feladata annak felmérése, van-e lehetőség megállapodásra a több mint 4 éve tartó konfliktus befejezéséről. Trump a terv részleteit nem ismertette, így azt sem, hogy az tartalmaz-e területi engedményeket Ukrajna részéről. Volodymyr Zelenszky szerint az amerikai küldöttek vasárnap érkeznek Kijevbe, és látogatásuk idejére ideiglenes tűzszünetre szólította fel Oroszországot.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Nyitrán az Agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdonát lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Sport. Zsigárdi László.
4: Zsuzsanna Panyková nyerte a női kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa negyedik párizsi állomásán. A szlovák versenyzőnek ez volt a második VK diadala. A férfiaknál Dominik Egyházi 12. lett. A zárófutamra egy hét múlva Spanyolországban kerül sor. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, miután 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok ma 14-15-től Nigériával, végül hétfőn 14-30-tól a koreai köztársasággal találkoznak. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a második és a harmadik csapat a 8 közé kerülésért játszik. A privigyeiek meglepetésre 86-77-re legyőzték a bajnok lévaiakat a férfi kosárlabda szuperkupa pöstjéni mérkőzésén. A dunaszerdahelyiek 35-25-re verték a vendég HEP csapatát a csehszlovák női kézilabda bajnokság második fordulójában. A férfi kézilabda extraliga nyitókörének pénteki mérkőzésén SKP Bratislava Modra 26-30. A nyitraiak hazai közönség előtt 6-1-re kikaptak a svéd Skellefteå együttesétől a Jégkorong Bajnokok Ligája első felvonásában. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójának mai műsora 18 órától Komárno, Skalica, Žilina, Podbrezová, Michalovce, Trencsin, 20.30-tól Dac, Slovan, holnap 17 órától Košice, Banská Bystrica, 19 órától pedig Ruzsomberok, Trnava. A második labdarúgó liga 7. felvonásának nyitó mérkőzésén Liptovszky Mikulás Inter 3-3. A további műsor szombaton 16 órától Galanta Malzsenyice, Bitcsa Samorin, Povaszká Bystrica Lehotapot v Tácsnyíkom, Zvolen Zsiár, Humenné Petržalka, 18 órától Prešov Zlaté Moravce, hétfőn 17 órától pedig Žilina B, Slovan B. Az újonc Vasas a Fáy utcában 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A további párosítás ma 17.30-tól MTK Kisvárda, 20 órától Paks Debrecen, holnap 15.30-tól ZTE Felcsút, 17.45-től Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Ipswich Liverpool 0-2, Betis Sevilla Real Madrid meglepetésre 1-0, a 95. percben Kylian Mbappé 11-esét kivédte a hazaiak kapusa, Stuttgart Köln 4-1 és Paris Saint-Germain Monaco meglepetésre 1-2. Emma Zapletalová a második helyen végzett 400 gáton az atlétikai gyémántliga brüsszeli döntőjében, Molnár Attila pedig harmadik lett 400 méteren. Kreisz Bálint arany, Marosszéki Armand ezüstérmet nyert a fiúk 7,5 kilométeres versenyében a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. A zöld trikós belga Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát, Walter Attila 45. lett. Az összetett élcsoportja nem változott, vezet a spanyol Enric Mas, Walter a 39. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es olasz nagydíj első szabad edzésén, a második tréninget George Russell, a Mercedes brit pilótája zárta az élen. Ma 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös futam.

A mai műsor tartalmából ezúttal is heti belpolitikai összefoglalónkat hallhatják az első óra első felében, majd regionális tudósítóink Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák Katalin és Tamás Ákos jelentkeznek. Szeptember első hete van az új tanév kezdete. A nyári szünet utolsó napján, hétfőn azonban még arra figyelhettünk, hogy a szepesófalui gimnáziumban történt késes támadás ügyében, amely két ember életét követelte, Samuel S. vádlott egész napon át tett vallomást a specializált büntetőbíróságon. Ennek kapcsán arra keressük a választ a 8 órai hírek után, hogy elkerülhetőek-e az iskolai támadások, amelyek az utóbbi években gyakoribbá váltak a szlovákiai oktatási intézményekben is. A téma megközelítésében Iván Csízi Orsolya tanácsadó szakpszichológus, a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolapszichológusa lesz a segítségemre. A 9 órai hírek után ismét az új magyar kormány kerül a figyelmünk középpontjába, de ezúttal a protokoll szempontjából. Arról, hogy e tekintetben miképpen áll helyt a Magyar Péter kabinet, Görögi Bolya protokoll szakértőt, korábban számos magyar miniszterelnök protokoll szakértőjét kérdezem, akivel szélesebb kontextusba helyezzük a témát. Ezt kínáljuk önöknek, ha velünk tartanak az előttünk álló 3 órában. A műsor hangmérnöke Vassies Olivia, a hírszerkesztő Csenger Ferenc. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

watching.

0: Heti belpolitikai összefoglalónkat hallják Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Hétfő. Augusztus 31-e. Történelmi léptékű korszerűsítés kezdődik Szlovákia legnagyobb vízerőművében. 10 év alatt fokozatosan lecserélik a bősi vízi erőmű mind a 8 turbináját. Az erről szóló több mint 465 millió euró értékű szerződést hétfőn írták alá. A munkát az osztrák Andritz Hydro és a szlovák Vuje konzorciuma végzi.
2: A beruházás keretében 8 új, korszerű Kaplan turbinát építenek be a vízerőműbe a hozzájuk tartozó technológiával együtt. Az első új turbina várhatóan 2 éven belül érkezik meg, az utolsót pedig a következő 8 éven belül szállítják le. A teljes rekonstrukció így mintegy egy évtizedet vesz igénybe. A hosszú kivitelezési időt azzal indokolják, hogy egy ekkora léptékű modernizációt nem lehet rövid idő alatt elvégezni, ráadásul az új turbinák és a kapcsolódó berendezések legyártása is több időt vesz igénybe. A beruházásra azért is van nagy szükség, mert a jelenlegi turbinák állapota már kritikus. A gyártó még 2010-ben figyelmeztette Szlovákiát arra, hogy a berendezések működése leállhat. A turbinák nem csak az energiatermelésben játszanak fontos szerepet, hanem a bősi vízerőmű árvízvédelmi feladataiban is. A rekonstrukció után az erőmű tényleges teljesítménye várhatóan mintegy 10%-kal nő. Jelenleg körülbelül 630 megawatt a tényleges teljesítménye, miközben a névleges kapacitása 720 megawatt. Ezt azonban csak akkor tudná elérni, ha a magyar oldalon is megépülne a vízerőmű energetikai lépcsője. A beruházás a kormány szerint nem terheli meg közvetlenül az állami költségvetést. A szükséges forrásokat az állami tulajdonú vízügyi építővállalat biztosítja, és uniós támogatást is felhasználnak a modernizációs alapból. A turbinák cseréjéről szóló szerződés aláírásakor Robert Fico miniszterelnök arról is beszélt, hogy alkalmasnak tartja Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztra. A kijelentés annak fényében érdekes, hogy Taraba és az őt jelölő Szlovák Nemzeti Párt között továbbra is konfliktus van, és az SNS korábban Filip Kuffát nevezte meg lehetséges utódjaként. Robert Fico szerint azonban Tomás Taraba eddig megfelelően látta el a feladatait.
1: Samuel S. Vádlott egész napon át tartó meghallgatásával befejezte a bizonyítási eljárást a speciális büntetőbíróság a tavalyi a Szepes-Ófalui gimnáziumban történt késes támadás ügyében. A záróbeszédek megtartására a következő szeptember 29-ére tervezett főtárgyaláson kerül sor. Lejátszották a vádlott barátaival folytatott elektronikus kommunikációját is, és ismertették a vizsgálati fogság alatti magatartásáról készített jelentést. A bírói szenátus elnöke közölte, 3 sértett fejenként 20.400 euró kártérítést kapott. A 2025. január 16-i támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány. Egy másik diáklány megsebesült. Az akkor 18 éves diákot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberöléssel gyanúsította meg a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte, ami most is tart. Előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt 2026. január végén nyújtott be vádemelési javaslatot az Eperjesi kerületi ügyészség. Samuel S. nem tagadja a bűncselekmény elkövetését, de a vádiratban szereplő jogi minősítéssel nem ért egyet.
3: Kedd.
1: Szeptember 1-e. Elkezdődött a 2026-2027-es tanév, az alap- és középiskolákban több mint 760 ezer diák ült be az iskolapadokba, köztük több mint 57.500 kiselsős, utóbbiak esetében életbe lép az új tantervi reform.
0: Szeptember 1-e van, becsengettek. Az alapiskolákban több mint 533 ezer, a középiskolákban 227 ezer diák kezdte meg a tanévet. Az idei év azonban változásokat is jelent, elsősorban az alapiskolák számára, ahol bevezetik az új állami kerettantervet az első évfolyamban. A cél, hogy felkészítsük a gyerekeket a 21. század kihívásaira, a lexikális tudás helyett a gyakorlati készségekre, a kritikus gondolkodásra és a hatékony probléma megoldásra helyezzük a hangsúlyt, kiemelten fejlesztve a csapatmunkát és a kommunikációt, közölte az oktatási tárca. A reform értelmében a jelenlegi kétciklusos oktatási rendszer háromciklusossá alakul, mivel a nemzetközi összehasonlításban az első ciklus időtartama eddig rövidnek számított. Komoly aggodalmat keltett ugyanakkor a magyar iskolák vezetői körében az alapiskolai hálózat optimalizációjának terve, amely módosítaná az osztályokban előírt legalacsonyabb átlagos tanuló létszámot. Ennek kapcsán Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója a következőket mondta a keddi reggeliben.
3: Ahogy ezt ezerszer elmondtuk, és nagyon-nagyon szívesen megismétlem akárhányszor beleértve ma reggel is, a létszám az csak az egyik kritérium azok közül, amelyre odafigyelünk akkor, amikor együtt dolgozunk a öntartóval és az iskolával a minőségbiztosítás, akkor azt is nézzük, hogy hogyan alakulnak a demográfiai folyamatok a településeken, milyen az elérhetősége a közlekedésnek, milyen a minősége az oktatásnak, milyenek a régiónak a konkrét saját és az is, hogy mennyire elérhető az anyanyelvi oktatás. Semmilyen iskolát nem fogunk bezárni, semmi, és szerintem a fenntartók se ott, ahol látják az értelmét és a lehetőségét a működtetésnek.
0: A tanév elején több rendőr lesz az iskolák környékén, főleg a forgalmasabb pontoknál és a gyalogos átkelőknél, tájékoztatott a rendőrség, és fokozott óvatosságra intette a szülőket és a sofőröket az iskolák környékén.
1: A Szlovákia 2040 jövőkép pártok feletti dokumentum. A Szlovák Tudományos Akadémia munkatársai készítették mindennemű politikai beavatkozás nélkül, jelentette ki Robert Fico kormányfő a dokumentumot bemutató nemzeti fórumon, melyen az új stratégia támogatására szólította fel a pártokat.
2: A Szlovákia 2040 jövőkép több mint 350 szakértő együttműködésével, kerekasztal beszélgetéseken és regionális munkaértekezleteken jött létre, 2300 észrevétel beépítésével. Véglegesítése után a részletes stratégia, a mérföldkövek és célok kidolgozása következik a minisztériumokkal, iskolákkal, a szociális partnerekkel és más intézményekkel.
1: Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke a Szlovák Alkotmány napja alkalmából azt kívánta a kormánynak, hogy tartsa tiszteletben az alaptörvényt, ne nézze tépős kalendáriumnak és ne használja fel kampánycélokra. Sajtótájékoztatóján hozzátette, arra se használják a jelenlegi kormánypártok az alkotmánymódosításokat, hogy éket verjenek a társadalomba. A Progresszív Szlovákia tiszteletben tartja az alkotmányos intézményeket és államiságuk fontos évfordulóit, de a nagyszabású ünnepségeknél és a külsőségeknél sokkal fontosabb valós tartalommal megtölteni ezeket az intézményeket. Maga az alkotmány és az állampolgárok is többet érdemelnek ennél, tiszteletet, kiszámíthatóságot, valamint a jogállamiság betartását a kormánytól, mondta Simecska.
4: Szerda.
1: Szeptember 2-a. Szerdán kezdetét vette az 51. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás az Agrokomplex Nyitrán. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Richard Takács agrárminiszter is.
5: A szeptember 2-a és 6-a között megvalósuló Agrokomplex ünnepélyes megnyitóján a kormány képviselők az agrárszektor állami támogatására, az innováció fontosságára és az aszály elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet. Richard Takács földművelésügyi miniszter a megnyitón kiemelte, hogy az idei kiállítás összeköti a hagyományokat és az innovációt. A tárcavezető szerint a minisztériumnak mindent meg kell tennie azért, hogy minél több fiatalt képes legyen megszólítani, tanulni. A szakma követelte változásokhoz szakképzett digitális és technológiai ismeretekkel rendelkező emberekre van szükség.
4: A preto potrebujeme aj kvalifikovaných, odborne vzdelaných, digitálne, technologicky zdatných ľudí, ktorí do sektora pôdohospodárstva pôjdu pracovať.
5: Robert Fico kormányfő hangsúlyozta, hogy az Agrokomplex a mezőgazdasági dolgozók munkájának éves kicsúcsosodása. Az ünnepet idén azonban beárnyékolja a jelentős aszály, amely az országot sújtotta. Az Agrokomplex megnyitóját megelőző ülésen a kormány 30 millió eurót különített el az aszály elleni küzdelemre. A miniszterelnök egyúttal megerősítette a Nemzeti Víz- és Aszályügyi Bizottság létrehozását is.
6: Začnú všetky rezorty, ktoré majú čo povedať do oblasti potravinárstva.
5: Minden minisztérium, aminek bármi köze van az élelmiszeriparhoz, a mezőgazdasághoz és legfőképp a vízgazdálkodáshoz, elkezd együttműködni, és ennek a Nemzeti Bizottságnak az égisze alatt konkrét megoldásokat hoznak, pontosította a bizottság létrejöttének körülményeit a kormányfő. Hozzátette, hogy a bizottság feladatai közé tartozik majd az is, hogy lehet hatékonyan öntöző rendszereket kiépíteni és visszatartani a talajvizet. Richard Takács azt is közölte, hogy a kormány további 165 millió eurónyi összeget folyósít az agrárszektor segítésére.
1: Szlovákia pert indít a GMO dereguláció, azaz szabályozás enyhítés ellen.
7: Szlovákia keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságán az új génmódosított szervezetek a GMO deregulációjáról szóló uniós rendelet ellen. Ezt Robert Fico kormányfő jelentette be a kormányülése után. Az Európai Unió idén júniusban fogadta el azt a rendeletet, amely kivonja az új genomikai technológiákkal előállított, genetikailag módosított növényeket a GMO-kra vonatkozó eddigi szabályozás alól.
8: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
7: Ez a rendelet hatalmas tiltakozást váltott ki, mivel lényegében azt mondta ki, hogy minden rendben van, és nincs miért aggódnunk. Erre semmilyen bizonyíték nincs, nem tudjuk, milyen hatással lehet az emberekre, jelentette ki a miniszterelnök.
8: Rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu.
7: Úgy döntöttünk, hogy pert indítunk a rendelet ellen, tette hozzá. Az elfogadott rendeletet Richard Takács földművelésügyi miniszternek címzett felhívásban elutasította több szervezet, köztük a Szlovák Tudományos Akadémia, korábbi miniszterek, valamint számos jelentős szervezet, mint például a Szlovák Méhészszövetség, a Szlovák Vadászati Szövetség, a Mi vagyunk az erdő, Mizme lesz, a Szlovák Pékek, Cukrászok és Tésztafélék Gyártóinak Szövetsége, a Takarmánygyártók, Raktározók és Kereskedelmi Vállalatok Szövetsége, a Szerves Trágyagyártók Szövetsége, valamint a Szlovákiai Vidéki Parlament. A felhívás aláírói szerint az új szabályozás sérti az unió elővigyázatossági elvét, a fogyasztói jogokat és ellentétes néhány nemzetközi megállapodással is.
1: Csütörtök. Szeptember 3-a. Az Oktatási Minisztérium 2-300 ezer eurós kompenzációt kér az e-prihláski rendszer júniusi technikai hibái miatt, miközben a tárca szerint az új elektronikus rendszer összességében eredményesen működött.
9: A tárca elkészítette a rendszer június elejé technikai problémáit vizsgáló auditot, amely jelenleg az érintett felek véleményezésére vár. Az előzetes eredmények szerint a beszállító oldalán hiányosságok voltak a fejlesztés és a kockázatok kezelésében. A minisztérium pénzbeli kompenzációt vagy új rendszerfunkciók ingyenes fejlesztését kérheti. A június 1-én jelentkező technikai problémák a középiskolai felvételi eredmények közzetételekor okoztak kellemetlenséget a szülőknek, diákoknak és iskoláknak is. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter szerint azonban a hibák nem veszélyeztettek senkit, és nem befolyásolták a felvételi eredményeket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új rendszer számos előnnyel járt. Összesen csak nem 182 ezer jelentkezést dolgozott fel, és mintegy 157 ezer gyerek nyert felvételt. Több mint 13 ezer gyermek kapott helyet pótfellebbezés nélkül, csak nem 39 ezeren pedig a korábbinál magasabb preferenciájú iskolába kerültek.
10: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Be kell ismerni, hogy voltak bizonyos technikai problémák, de ezek semmilyen hatással nem voltak magára a felvételi eljárásra, annak eredményeire, illetve azokra a pozitívumokra, amelyeket a rendszer bevezetése hozott. Ugyanakkor szeretnék ismételten elnézést kérni mindazoktól, akiket abban a feszült, esetleg idegörlő időszakban ezt kellemetlenül érinthetett. A nap végén azonban úgy látjuk, hogy a szülők többsége elégedett, nyilatkozta Drucker. A minisztérium a rendszer további fejlesztését tervezi, a korábbi rendszerhez pedig Drucker szerint már nem térnek vissza.
1: Az SAS olyan törvénymódosítást javasol, amely speciálisan képzett szakemberekre bízná a családon belüli erőszak ügyeit, és kötelezővé tenné az áldozatok tájékoztatását az elkövetők szabadlábra helyezéséről.
10: A javaslat szerint a különböző intézmények közötti együttműködést is erősíteni kellene. A párt egy olyan rendszert alakítana ki, amelyben az érintett szervek megosztják egymással az információkat az elkövetőkről, az esetekről és az áldozatok védelmének lehetőségeiről.
11: Sme presvedčení, že vyšetrovateľ, policajt, ktorý sa stretne s obeťou domáceho násilia, mal byť na to presne vyškolený a vzdelávaný. Nemôže to byť hocikto.
10: Meggyőződésünk, hogy annak a nyomozónak, rendőrnek, aki családon belüli erőszak áldozatával találkozik, erre pontosan fel kell készülnie és megfelelő képzésben kell részesülnie. Nem lehet akárki, hanem pontosan kijelölt nyomozóknak kell foglalkozniuk az ilyen ügyekkel. Ugyanilyen fontos ez az ügyészség oldalán is. Ezt a Gölnicbányai eset is megmutatta, amelyből az látszik, hogy az ügyet nem megfelelő szakértelemmel kezelték, és sokkal kevésbé vették komolyan, mint más korábban elkövetett bűncselekményt. Ugyanilyen fontos, hogy amikor a bíróságok sürgős intézkedésre vonatkozó javaslatokat kapnak, azokról olyan bíró döntsön, aki elsősorban ilyen ügyekkel foglalkozik, és rendelkezik az ehhez szükséges szakértelemmel és képzettséggel, nyilatkozta Mária Kolíková parlamenti képviselő. Az SAS szerint szükség lenne egy egységes módszertanra is annak felmérésére, hogy egy elkövető mekkora veszélyt jelent az áldozatra, illetve milyen intézkedések szükségesek a védelemhez. A szakemberek képzését a párt a Szlovák Igazságügyi Akadémiára bízná.
1: Péntek. Szeptember 4-e. A szlovák belügyminisztérium állami költségvetési forrás felhasználása nélkül újítaná fel pozsonyi történelmi székházát, és egy új adminisztratív központot is építene. Matúz Sutajestok belügyminiszter szerint a beruházást a minisztérium által már nem használt ingatlanok értékesítéséből finanszíroznák.
10: A tárca szakértői becslés alapján mintegy 65 millió eurót szerezhet a feleslegessé vált épületek eladásából. A teljes beruházás várható költsége több mint 85 millió euró. Ebből mintegy 30 millió eurót fordítanak a történelmi épület felújítására, mintegy 40 milliót pedig az új épületre, amelyhez mély garázs és polgári védelmi óvóhely is tartozna. A beruházás a miniszter szerint legkorábban 2028-ban kezdődhet. A cél, hogy a minisztérium több mint 10 épületben dolgozó munkatársait 4 ingatlanba koncentrálják, lehetőleg a tárca saját tulajdonában lévő épületekbe.
12: Pretože som vám povedal, že bez toho, aby sme mali finančné krytie, ktoré získame odpredajom prebytočného majetku, ktorý je vo vlastníctve ministerstva vnútra, sa nepodpíše žiadna faktúra. Tak vám to viem garantovať. My musíme zrealizovať aj v zmysle zákona, my musíme zrealizovať presuny ľudí, to je efektívneho nejakého nájmu.
10: Addig, amíg nincs meg a pénzügyi fedezet, amelyet a belügyminisztérium tulajdonában lévő felesleges vagyonértékesítéséből szerzünk, egyetlen számlát sem írunk alá. Ezt garantálni tudom önöknek. Meg kell valósítani az emberek áthelyezését a nem hatékony bérleményekből, majd ennek alapján a törvénynek megfelelően meg kell indítanunk azoknak az épületeknek a feleslegessé nyilvánítását, amelyeket már nem használunk, vagy amelyekkel a jövőben sem tervezünk dolgozni, nyilatkozta Sutajestok. A Szlovenszkó mozgalom szerint félrevezető a belügyminisztérium azon állítása, hogy a pozsonyi székház felújításának nem lesz pénzügyi hatása az állampolgárokra, mivel szerintük az állami vagyon eladásából származó bevétel továbbra is a polgárok pénze.
1: Közös európai fellépést sürgetnek az aszály miatt a V4 országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az Agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmánynövények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukoricatermés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást sürgetnek.
0: Az elmúlt percekben heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Nyitrai Nóra szerkesztésében. Munkatársak voltak Gazsik Viktória, Kis Balázs, Mezőszállási Márk, Paszmár Lévia és Ürge Tamás.

0: Most pedig régiós híreink következnek. Szeptember 2-án és 3-án nagyszabású polgári védelmi és válságkezelési gyakorlat zajlott a kelet-szlovákiai Nagykaposon. Az Árnyak a felhőkben elnevezésű szimuláció során egy dróntámadás következményeire, tömeges sérült ellátásra, evakuálásra és különböző rendkívüli helyzetek kezelésére készültek a résztvevők. Részletek Mátyás Hudák Katalintól.
1: Augusztus vége felé jelent meg a hír arról, hogy a belügyminisztérium nagyszabású polgári védelmi gyakorlatot készít elő Kelet-Szlovákiában, amely több ungvidéki és bodrogközi települést is érint majd. Akkor néhány érintett polgármestert is megkerestem azzal, hogyan készülnek az eseményre. A részletekről azonban nem nyilatkozhattak, és mint kiderült, ekkor még ők maguk sem ismerték pontosan, milyen feladatok várnak rájuk. Néhány nappal később aztán elkezdődött az Árnyak a felhőkben elnevezésű kétnapos szimuláció. A botrok közben ebből a lakosság viszonylag keveset érzékelhetett. Perbenyikben és Kistárkányban járva az ott élők azt mondták, hogy katonai járművekkel, mentőkkel vagy más látványos beavatkozással nem találkoztak. A szirénák viszont többször is megszólaltak. Hasonló volt a helyzet Dobrán is. A minisztérium előzetes terve szerint ezeken a településeken a helyi válságstábok működését tesztelték, vagyis a gyakorlatnak ez egy olyan formája volt, amelyből kívülről szinte semmit nem lehetett látni. Egészen más kép fogadta az embert Nagykaposon. Ide összpontosult a gyakorlat leglátványosabb része. A forgatókönyv szerint egy pilóta nélküli katonai légieszköz megsértette Szlovákia légterét, majd egy ipari létesítményt ért találat. Robbanást, tüzet és nagyszámú sérültet szimuláltak. A helyszínre pedig mentők, tűzoltók, rendőrök és más egységek vonultak. A sérülteket több mint 40 statiszta alakította. A mentőknek a helyszínen kellett felmérniük az állapotukat, ellátni és osztályozni őket, majd egy részüket a nagymihályi, másokat a tőketerebesi kórházba szállítottak. A két egészségügyi intézményben azt is kipróbálták, hogyan tudnának rövid idő alatt egyszerre nagy számú sérültet fogadni és ellátni. A gyakorlat azonban nem ért véget a mentéssel. A résztvevőknek olyan váratlan helyzetekre is reagálniuk kellett, mint a lakosság körében kialakuló pánik, zavargások, fosztogatás vagy ellenőrizetlen információk terjedése. Nagykaposon a városi válságstáb működését, a döntéshozatalt, az egyes szervek közötti információ cserét és a lakosság tájékoztatását is próbára tették. A második napon már a légiriadóra és az evakuálásra került a hangsúly. A gyakorlatban nagykaposi iskolákat is bevontak. A gimnázium közlése szerint náluk az értesítéstől és a lakosság tájékoztatásától kezdve a mentőegységek beavatkozásán át egészen az emberek biztonságos elhelyezéséig és evakuálásáig végigkövették egy válsághelyzet kezelésének folyamatát. A Vöröskereszt munkatársa elsősegélynyújtási bemutatót is tartott. A kétnapos gyakorlatban több százan vettek részt. A mentők, tűzoltók és rendőrök mellett katonák, önkormányzatok, egészségügyi intézmények és más szervezetek kapcsolódtak be, országos szinten 7 tárca részvételével. A cél az volt, hogy még egy valódi vészhelyzet előtt kiderüljön, hol működik megfelelően a rendszer, és mely pontokon szükséges még javítani. A szervezők szerint éppen ez volt a gyakorlat lényege, hogy egy valódi krízishelyzet előtt derüljenek ki a hibák, amikor még van idő kijavítani őket.
0: Szeptember 3-án a Nagyszombat megyei tűzoltó és műszaki mentőszolgálat igazgatósága a megyei önkormányzattal közösen műszaki mentésversenyt rendezett Dunaszerdahelyen, a megye valamennyi járásából érkező tűzoltó csapatok számára. A tűzoltók feladata az volt, hogy a szimulált baleseti szituációkból a sérülteket kiszabadítsák a gépkocsiból a megadott idő alatt. Sajnos erre a mindennapok során is sokszor van példa, mert a Dunaszerdahelyi járásban is gyakoriak a közúti balesetek. Bíró Éva helyszíni tudósítása következik.
2: A versenyen a tűzoltók

0: Sok modellezett baleseti szituációkkal találkoztak, amellyel a helyszínen szembesültek, csak úgy, mint a valós életben. Felborult autók, beszorult sérültek, akiket 15 perc alatt szakszerűen ki kell szabadítani. A tűzoltóknak az ilyen feladatok a kiképzésük részét alkotják. A versenyek nagy mértékben segítik a szakmai fejlődésüket, és egymástól is sokat tanulhatnak, mondja Fehér Ferenc, a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltó Parancsnokság igazgatója.
1: Különösen fontos, hogy a tűzoltók nem éles helyzetben, de viszont éles helyzetet szimulálva tudják lepróbálni magukat, a szakmai tudásukat, hogy tudnak minél szakszerűbben, minél gyorsabban kimenteni sérülteket, balesetet szenvedett gépjárművekből. Évről évre mások a szituációk, tehát ezek a modell szituációk, amiben helyt kell állni a tűzoltóknak. Minden évről évre összetettebbek a szituációk. Azelőtt a limit idő ugye 15 perc volt, ami alatt kellett teljesíteni ezt a feladatot, de már annyira összetettek a feladatok, hogy sokszor az a limit idő se elég rá, van úgy, hogy 30-40 percig is megtart, amíg a sérültet kimentik az autóból, már annyira összetett szituációkat modelleznek le a bírók. Csehországból is érkezett egy csapat, akik valójában elöljárók ebbe a versenybe. Nagyon sokat tudunk tőlük tanulni, úgy, mint a technikát, új felszerelési tárgyakat, amit aztán a srácok próbálnak ellesni, elsajátítani és beleépíteni a mindennapi életbe, és ezzel is fejleszteni magukat.
0: A versenyben 9 tűzoltó csapat mérte össze tudását. A Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltó Parancsnokság csapata 6. alkalommal vett részt a versenyen. A mostani felállásban másodszor mérettették meg magukat, remekül helytáltak, a 3. helyen végeztek. A bírók pontozták a tűzoltók összehangolt mentési munkáját, technikai felszereltségét, és azt is, hogyan kommunikálnak a sérülttel. Süke Attila, a Dunaszerdahelyi tűzoltó csapat vezetője.
2: Egy összeszokott csapatról van szó, tehát a hétköznapokon is együtt szolgálunk. A csapat tényleg a hétköznapi éles bevetésekből szerzi a tapasztalatát. Itt a versenyen egy kicsit minden szituáció meg van spékelve, teatrális, illetve extra nehézségi szinten, amivel valós életben ugye egy kicsit azért máshogy néz ki, nem találkozunk konkrét ilyen összetett feladatokkal.
0: A valós életben viszont szinte naponta vonulnak balesetekhez a tűzoltók. A közutakon ugyanis egyre több az autó, sűrű a forgalom. A gépjárművezetők gyakran feszültek és sietnek, így a baj is könnyen megtörténik, mondja Fehér Ferenc járási tűzoltó parancsnok.
1: Emberek egyre felelőtlenebbek, egyre gyorsabban közlekednek, de ez nem csak az autósokra vonatkozik, ugyanúgy vonatkozik a kerékpárosokra, vagy a rollerosokra, a gyalogosokra. Nem olyan régen történt a vonatbaleset itt Dunaszerdahelyen, ahol nagyon sok sérült volt, volt haláleset, és hogy a kamion sofőre sajnos nem élte túl a balesetet. A főutakon, bent a városban, szóval mindenhol már nagyon sok a baleset. Ezért is fontos, hogy fölkészültenek legyenek a tűzoltók.
2: Súlyos sérülések talán, mintha ritkábbak lennének, tehát elég biztonságosak az autók, a technikai fölépítésük már komolyabb követelményeket von maga után. Komolynak kinéző súlyos balesetek személyi sérülések minimalizálásával végződnek. Sok körülménynek össze kell ahhoz játszani, hogy tragikus kimenetelmű legyen egy baleset. Az esetek többsége szerencsére olyan mélyen nem érinti a kollégákat, illetve van egyfajta pszichológiai segítség, nyújtás is, ami kimondottan azt segíti, hogy ezeket a komoly összetett szituációkat fel tudják dolgozni a kollégák. Az, amikor ilyen fiatalabb, nagyon fiatal, 10-20 éves súlyos sérültekről, illetve komoly áldozatokról beszélünk, az talán egy kicsit olyan mélyebben megmarad a kollégákban.
0: A rendezvényen részt vettek alap- és középiskolások is, akiknek a versenyszituációkkal bemutatták a felelőtlen vezetési stílus következményeit. Megnézhették továbbá a mentési munkálatokat, és megismerhették a tűzoltó technikát. A fiataloknak azt is igyekeztek megtanítani, mire kell figyelni, és hogyan kell segítséget hívni a baleset helyszínére, mert ilyen helyzetben minden perc számít, mondja Fehér Ferenc.
1: Fontos, hogy ha valaki bejelentést tesz, tehát hogy balesetet látott, vagy szenvedett, minél pontosabban határozza meg a helyet, minél pontosabban tudja leírni, hogy mennyi sérült van, milyen jellegű a sérült, tehát hogy eszméleténél van a sérült, vagy más körülményeket, hány autó van, hol történt a baleset, mert az irányító központ ennek függvényébe küldi a megfelelő számú és ellátmányú egységeket a helyszínre.
0: A Dunaszerdahelyen megtartott kerületi versenyben Nagyszombat megye elnökének serlegét a galántai tűzoltók nyerték el, így ők képviselik majd a megyét az országos döntőben. A második helyen a dunaszerdahelyieket megelőzve a szenicei tűzoltócsapat végzett.
3: Több mint 20 évig állt üresen az egykori orvosi rendelőintézet Ipolyságon. Most a kultúra és a művészetek otthona lett. Megnyitotta kapuit a Bartók Béla Kulturális Központ. A felújított épületben koncertterem, modern táncterem és oktatásra alkalmas helyiségek várják a közösségeket. Ide költözött a művészeti alapiskola is, amely 68 év után először működhet valamennyi tanszakával egy fedél alatt. Kendi Éva tudósítása.
4: Az ipolyságiak közül sokan még orvosi rendelőként emlékeznek a II. Rákóczi Ferenc utcai épületre. Az egykori egészségügyi központból 2005-ben költöztek ki a szolgáltatók. Az ingatlan ezután üresen maradt, leválasztották a közműhálózatokról, és több mint két évtizeden át nem találtak számára új rendeltetést. Most lezárult ez az időszak. A nagyjából 800 négyzetméter alapterületű épületet 18 hónapos kivitelezés során alakították át. A korábbi rendelők helyén korszerű, a művészeti oktatást és a közösségi életet szolgáló környezet született. Koncerttermet, modern tánctermet, tantermeket, próbatermeket és a működésükhöz szükséges kiszolgáló helyiségeket hoztak létre. A felújítás a Magyarország-Szlovákia Interreg program támogatásával, a fenntartható helyi örökség, röviden Music Art elnevezésű projekt részeként valósult meg. A teljes határon átnyúló együttműködési projekt költségvetése meghaladja 3 millió 600 ezer eurót. Ebből Ipolyság vezető partnerként mintegy 2 millió 312 ezer euró uniós támogatásban részesült, saját forrásból pedig közel 347 ezer euróval járult hozzá a megvalósításhoz. A fejlesztés további munkákkal szeretnék folytatni. Az udvarra szabadtéri színpadot terveznek, miközben megőrzik az ott álló közel 100 éves, tiszteletet parancsoló platánfát. A következő beruházási szakaszban új különálló épületrész is készülne, amelyben színházterem kapna helyet. Ez a bővítés még a tervek között szerepel, és nagyobb előadások befogadására teremtene lehetőséget. Az elkészült központ a Lipolyság kulturális intézményrendszerében is fontos változás következett be. A korábbi városi művelődési központ 2003. decemberében szűnt meg. Több mint két évtized elteltével idén januárban alakult újjá az intézmény, amely most saját felújított otthonában folytathatja a munkát. Az épületben helyet kapnak a kulturális központ irodái és a Hontilapok szerkesztősége. A Csemadok és a Cserkész csapat számára is irodát terveznek ide, a helyi tánccsoportok, többek között a Sendergő Néptánc Együttes munkáját pedig próbaterem segíti. Itt tartja majd próbáit a Csemadok mellett működő Muzika Aurea vegyes kórus is. A közösségi helyiségek lehetőséget adnak arra, hogy a városban működő szervezetek rendszeresen találkozzanak, próbáljanak és rendezvényekre készüljenek. A központ intézményként a Városi Könyvtár, a Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria, valamint a turisztikai információs iroda tevékenységét is összefogja. Ezek többsége a megszokott helyén működik tovább. A közös szervezeti háttér feladata a programok összehangolása és az intézmények együttműködésének segítése. A cél, hogy a kínálat az ipolyságiak mellett a környező településen élőket és a városba látogatókat is megszólítsa. A koncertek, kiállítások és előadások mellett közösségi foglalkozásoknak, alkotói találkozásoknak is helyet szánnak. A Music Art projekt révén az Ipolyság és Vác közötti kulturális együttműködés is tovább erősödhet. A tervezett közös programok, közös kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő előadások és műhely foglalkozások szerepelnek. Az új épület egyik meghatározó intézménye az Ipolysági Művészeti Alapiskola. Számára a költözés 68 éves történetének jelentős fordulópontja. Az 1958-ban alapított iskola valamennyi tanszaka most először dolgozhat egy fedél alatt. A korábban két külön helyszínen zajló oktatás közös otthonba került. Ez a mindennapi munkában is változást hozhat. Egyszerűbbé válhat a pedagógusok közötti egyeztetés, a közös próbák és fellépések szervezése. A növendékek könnyebben találkozhatnak más tanszakok munkájával, a különböző művészeti ágak pedig közös produkciókban kapcsolódhatnak össze. A zenei, képzőművészeti, tánc és irodalmi, drámai képzés számára egyaránt új lehetőségeket kínál a környezet. Az idei változások közé tartozik a drámaképzés újraindítása is. A táncterem a rendszeres gyakorlást szolgálja, a koncertteremben pedig közönség előtt mutathatják meg tudásokat a fiatalok. Így a felkészülés és a bemutatkozás megfelelő helyszíne egyaránt rendelkezésükre áll. A művészeti iskola küldetése túlmutat a későbbi hivatásos művészek felkészítésén. A hangszeres tanulás figyelmet és kitartást kíván. A tánc fejleszti a mozgást és az együttműködést, az alkotás pedig teret ad az önkifejezésnek. Az iskola saját bemutatkozásában is azt hangsúlyozza, hogy a művészet örömét szeretné közvetíteni, és olyan élményeket adni a gyerekeknek, amelyek később is elkísérik őket. Mihnya Angéla igazgató ezért az intézmény életének új korszakaként beszélt a költözésről. A szeptember 1-jei központ megnyitó egyben az iskola tanévnyitója is volt. A növendékek műsora már azt mutatta meg, milyen tevékenységgel telnek meg ezután az új helyiségek. Az ünnepi felszólalásokban a beruházás közösségi jelentősége került előtérbe, kiemelték az értékteremtés szerepét, de rámutattak arra is, hogy az intézmény a környék településeinek is új lehetőségeket kínál. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a központ legyen híd a magyarok és a szlovákok, a múlt és a jövő, valamint a hagyomány és a kortárs kultúra között. Ez a gondolat a következő időszak feladatát is kijelöli. A megteremtett körülményeket a pedagógusok, a növendékek, az alkotók és a helyi közösségek munkája tölti meg tartalommal. Az ünnepi megnyitó után a tanórákon, a próbákon és a rendezvényeken válhat a Bartók Béla Kulturális Központ az Ipolymente mindennapi életének részévé.
3: Különleges módon emlékeztek meg a Mohácsi csata 500. évfordulójáról múlt szombaton a Sajógömöri evangélikus templomban. Az 1526-os történelmi sorsfordulóra ezúttal nem egy hagyományos megemlékezéssel tekintettek vissza. Történelmi előadás, igehirdetés, versek és 5 énekkar szolgálata kapcsolta össze a fél évezreddel ezelőtti eseményeket a jelen kihívásaival. A rendezvényen Tamás Ákos kollégánk járt.
5: 500 évvel a Mohácsi csata után Sajógömörön nem egyszerűen egy történelmi vereségre emlékeztek. A szervezők arra keresték a választ, hogy mit jelenthet Mohács ma egy olyan közösség számára, amelynek szintén meg kell küzdenie a fogyással, a bizonytalansággal és azzal a kérdéssel, hogyan őrizheti meg saját értékeit. A megemlékezés történelmi előadással, igehirdetéssel, versekkel és zenével idézte fel a fél évezreddel ezelőtti eseményeket. A rendezvény főszervezője Lóci Tibor sajógömöri evangélikus lelkész volt.
6: Az ilyen kerek évfordulókat egyszer lehet megünnepelni, és aztán szívünkbe kell hordozni egész életünkbe, mert ezek jelek, rámutatnak a magyarságunk múltjára, de lényegében ebből táplálkozik a jelen, és a jövőt is erre kell építeni, mert példádostól kezdve önfeláldozás, hősiesség, sok mindent lehet ebből tanulni, amire ma is szükség van. Ezek a lelki ajándékok, ezek nem szűntek meg, a tisztesség, a becsület, és mindig könnyebb visszautalni valami régi történelmi tényre. Én hiszem azt, hogy a keresztény közösségnek is kötelessége a történelmi múltat figyelemmel követni, tudni róla, azért mi magyar keresztények vagyunk. Kicsit együtt vagyunk, és így válik a nemzeti ünnepünk egy kis gyülekezeti ünnepé és személyes találkozások helyszínévé.
5: Az 1526-os Mohácsi csata történetét Igo Zoltán, a Sajógömöri Alapiskola történelem tanára idézte fel. A templom falai között ezúttal nem csak elhangzott, hanem képekben is megelevenedett a fél évezreddel ezelőtti történet. A kivetített prezentáció a csata eseményeit hozta közelebb a hallgatósághoz. Igo Zoltán ugyanakkor nem csupán a 6 történeti eseményekre összpontosított, hanem arra is, mit jelenthetett a vereség az akkor élő embereknek, akik közül sokan férjüket, apjukat, fiúkat vagy testvérüket veszítették el. Előadásában azt is bemutatta, hogyan változott Mohács jelentése az elmúlt 500 évben, többek között a magyar költők versein keresztül.
7: Előadásomnak az volt a célja, hogy Mohácsot mutassam be a történéseit, illetve irodalmi alkötésekkel bemutatni azt, hogy az utókor költészetében hogyan jelent meg a Mohácsi vésznek a tragédiaja, és ez hogyan hatott a költőkre, Reményit, Kisfaludi, Ady Endre és Petőfi Sándor költészetére.
5: A történelmi előadást követően 5 énekkar szolgálata tette még személyesebbé a megemlékezést. A kecsői, a kőrösi református és a sajógömöri evangélikus énekkar, a harkácsi asszonykórus, valamint a túróczmente pacsirták is felléptek. A zenei műsorban Mohácshoz kapcsolódó ének is elhangzott, így a történelmi emlékezet nem csak szavakban, hanem az éneklésen keresztül is megjelent. A megemlékezésen Mudi Róbert református lelkipásztor ige hirdetésében a mohácsi vereség és a jelen kihívásai között vont párhuzamot. A sajógömöri megemlékezés üzenete így végül nem csupán a veszteségről szól. Arról is, hogy 500 év távlatából egy történelmi vereségre úgy tekinthetünk, mint amelynek emlékezete ma is közösségeket képes megszólítani és összekapcsolni.
3: Regionális tudósítóink híreit hallották, munkatársaim voltak Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák Katalin és Tamás Ákos.
8: Pátria Rádió. Őket Erebes. FM 106,7.

0: Keleten a helyzet című műsor heti vendége Tkacsik Márta, elméleti matematikus, a Patika kert tulajdonosa.
1: A természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van, a természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldások. De ezért stabil, ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak szeptember 5-én szombaton. Hogyan figyeljünk jól a gyerekekre, kamaszokra, fiatal felnőttekre iskolai közegben? Hogyan vegyük észre, ha veszélyforrást jelentenek saját magukra és vagy a környezetükre? Erre keressük a választ Iván Csizi Orsolya tanácsadó szakpszichológussal, a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolapszichológusával. Most azonban hallgassák meg híreinket Csenger Ferenc szerkesztésében.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel a német államfő. Változóan felhőség mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. A részletek következnek. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Sport Zsigárdi Lászlótól. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz drón támadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára. Az alaptanácsa ugyanis mérlegeli a Kulturális Minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alap működését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban. Ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázati kiírást kezdeményezett. Az igazgató megválasztását jövő kedre tervezték. Az alap tanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel Frank-Walter Steinmeier német államfő a vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választások előtt. A leköszönő elnök szerint a nacionalista bezárkózás és az etnikai alapú gondolkodás nem jelent választ a 21. század kihívásaira. Steinmeier konkrét pártot nem nevezett meg, kijelentette ugyanakkor, hogy gyűlöletre és uszításra nem lehet jövőt építeni. A választásokon a felmérések szerint jelentős támogatottságra számíthat a szélső jobboldalinak minősített Alternatíva Németországért, azaz az AfD. Egy amerikai szövetségi bíró meghosszabbította a Donald Trump levélszavazást korlátozó rendeletének végrehajtását tiltó intézkedést. Az elnöki rendelet alapján a posta csak azoknak küldhetne szavazólapokat, akik szerepelnek a választásra jogosultak előzetesen összeállított listáján. A demokrata vezetésű államok szerint azonban a választások lebonyolítása elsősorban az egyes államok hatásköre. A döntés különösen sürgető, mert Észak-Karolinában már megkezdték a levélszavazatok kiküldését a novemberi félidős kongresszusi választásokra. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak vízszintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5%-a.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Kassán a Palackéhon a központ felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Zsuzsanna Panyková nyerte a női kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa negyedik párizsi állomásán. A szlovák versenyzőnek ez volt a második VK diadala. A férfiaknál Dominik Egyházi 12. lett. A zárófutamra egy hét múlva Spanyolországban kerül sor. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, miután 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, a magyarok ma 14-15-től Nigériával, végül hétfőn 14-30-tól a koreai köztársasággal találkoznak. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a második és a harmadik csapat a 8 közé kerülésért játszik. A privigyeiek meglepetésre 86-77-re legyőzték a bajnok lévaiakat a férfi kosárlabda szuperkupa pöstjéni mérkőzésén. A dunaszerdahelyiek 35-25-re verték a vendég HEP csapatát a csehszlovák női kézilabda bajnokság második fordulójában. A férfi kézilabda extraliga nyitókörének pénteki mérkőzésén SKP Bratislava Modra 26-30. A nyitraiak hazai közönség előtt 6-1-re kikaptak a svéd Skellefteå együttesétől a Jégkorong Bajnokok Ligája első felvonásában. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójának mai műsora 18 órától Komárno, Skalica, Žilina, Podbrezová, Michalovce, Trencsin, 20.30-tól Dac, Slovan. Holnap 17 órától Košice, Banská Bystrica, 19 órától pedig Ruzsomberok, Trnava. A második labdarúgó liga 7. felvonásának nyitó mérkőzésén Liptovszki Mikulás Inter 3-3. A további műsor szombaton 16 órától Galanta Malzsenyice, Bitcsa Samorin, Povaszká Bystrica Lehotapot Vtácsnyikom, Zvolen Zsiar, Humenné Petržalka, 18 órától Prešov Zlaté Moravce, hétfőn 17 órától pedig Žilina B, Slovan B. Az újonc Vasas a Fáji utcában 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A további párosítás ma 17.30-tól MTK Kisvárda, 20 órától Paks Debrecen, holnap 15.30-tól ZTE Felcsút, 17.45-től Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Ipswich Liverpool 0-2, Betis Sevilla Real Madrid meglepetésre 1-0, a 95. percben Kylian Mbappé 11-esét kivédte a hazaiak kapusa, Stuttgart Köln 4-1 és Paris Saint-Germain Monaco meglepetésre 1-2. Emma Zapletalová a második helyen végzett 400 gáton az atlétikai gyémánt liga brüsszeli döntőjében, Molnár Attila pedig harmadik lett 400 méteren. Kreisz Bálint arany, Marosszéki Armand ezüstérmet nyert a fiúk 7,5 kilométeres versenyében, a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. A zöld trikós belga Wout van Aert nyerte, a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát, Walter Attila 45. lett. Az összetett élcsoportja nem változott, vezet a spanyol Enric Mas, Walter a 39. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es olasz nagydíj első szabad edzésén, a második tréninget George Russell, a Mercedes brit pilótája zárta az élen. Ma 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös futam.

0: Mint egy másfél évvel a Szepesóffalui gimnáziumban történt gyilkosság után először tett részletes vallomást a Bazini Specializált Büntetőbíróságon az elkövető Samuel S., aki a késes támadás idején 18 éves volt. Az ügyészség különösen súlyos, előre kitervelt emberölés büntettével vádolta meg. A 2026 áprilisában tartott első tárgyaláson elismerte, hogy két embert megölt, azt azonban nem, hogy előre eltervezett támadásról volt szó. A bíróságon egyebek mellett arról is beszélt, hogy úgy érezte, az osztálytársai kitaszították a közösségből. Az első ilyen jellegű halálos áldozatot követelő iskolai támadás 2020. június 11-én történt Rutkán, azaz Vrútki településen. Akkor egy volt diák halálra késelte az intézmény igazgatóhelyettesét, és mivel az őt elfogni igyekvő rendőröket is késsel fenyegette, lelőtték, sérüléseibe pedig belehalt. Az elmúlt években volt késes és airsoftos támadás, de bombafenyegetések is, amelyek ugyan nem köthetőek kiskorú és vagy diák elkövetőkhöz, de mindez együttesen arra mégis következtetni enged, hogy az iskolai közegben egyre nagyobb szerepet kellene fordítani a prevencióra, az erőszakos cselekményekre kiterjedően is. Vendégemmel Iván Csizi Orsolyat tanácsadó szakpszichológussal, a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolapszichológusával arról beszélgetünk, mit tehet az iskola, hogy elkerülhetőek legyenek a Szepesóffaluihoz hasonló tragédiák. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban.
1: Köszönöm szépen, jó reggelt.
0: Sokat, bizonyos helyzetekben akár úgy is tűnhet, túl sokat foglalkozunk a gyerekek, a kamaszok, a fiatal felnőttek lelki egészségével, akik ennek ellenére sincsenek jól. Egyetért ezzel a kijelentéssel, vagy túlzónak tartja?
1: Én ezt a kijelentést egy kicsit árnyalnám. Nem gondolom, hogy túl sokat foglalkozunk a gyerekek lelki egészségével, inkább azt látom, hogy végre sokkal többet beszélünk róla, mint korábban. És ez önmagában egy nagyon fontos változás. Régebben nagyon sok olyan problémát, amit ma már pszichológiai vagy lelki egészségi problémaként ismerünk fel, egyszerűen úgy értelmeztünk, hogy rossz gyerek, lusta gyerek, figyelemre vágyik, nem akar tanulni, vagy túlérzékeny. És ma talán hamarabb tesszük fel azt a kérdést, hogy mi lehet a viselkedés mögött. De van egy másik oldala is ennek. Nem lenne jó, ha minden nehéz élethelyzetet azonnal diagnózissal vagy pszichés problémával alakítanánk. Egy gyerek lehet szomorú anélkül, hogy depressziós lenne. Lehet dühös anélkül, hogy mentális betegsége lenne. Lehet egy konfliktusabb barátjával anélkül, hogy traumát szenvedett volna. A lelki egészség támogatása nem azt jelenti, hogy minden kellemetlen érzéstől meg akarjuk, majd meg kéne óvnunk a gyereket. Éppen ellenkezőleg. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogy a kellemetlen érzéseket is el kell viselni, el lehet viselni. Lehet róluk beszélni, lehet segítséget kérni, és lehet megtanulni kezelni őket. Van egy nagyon fontos különbség, hogy a lelki egészség támogatása nem helyettesíti a határokat, a szabályokat és a felelősséget. Egy gyereknek egyszerre lehet szüksége arra, hogy megértsük, mi történik vele, és arra is, hogy világos határokat kapjon arra vonatkozóan, hogy mit lehet, és mi az, amit nem lehet. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nem felmenteni kell a gyerekeket, hanem megérteni és támogatni, miközben továbbra is felelősséget tanul a saját viselkedéséért.
0: Szerintem erre majd egy kicsit bővebben is ki fogunk térni meg a későbbiekben, de maradva az eredeti témánál, ön szerint veszélyesen ma tanárnak lenni, mint mondjuk a pandémiát megelőző időszakban, és ezt most azért is kötöm a pandémia időszakához, mert ahogy a felvezetőben is mondtam, 2020-hoz kötődik az első olyan támadás, amelynek halálos áldozata is volt Szlovákiában. Egyáltalán ön korszakhatárként értelmezi-e a pandémiát?
1: Ehhez azért egy nagyon komoly összehasonlítható adatra lenne szükség. Azt viszont biztosan látjuk, hogy a pandémia nagyon erős töréspont volt az iskolák életében. A COVID időszakában a gyerekek hosszú időre kiestek abból a közegből, amely a fejlődésük egyik legfontosabb tere, a kortársi közösség. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem jártak iskolába, megváltoztak a kapcsolataik, a napi rutinjuk, a mozgásuk, a kommunikációjuk, a a konfliktus kezelési lehetőségeik. És amikor visszatértek az iskolába, sok pedagógus azt tapasztalta, hogy szinte nem is ugyanazok a gyerekek tértek vissza. Nem szeretném azt mondani, hogy minden mai probléma a pandémia következménye, ez nyilvánvalóan nem lenne szakmailag megalapozott, inkább úgy fogalmaznék, hogy a pandémia felerősített és láthatóbbá tett bizonyos problémákat. Azóta sokkal hangsúlyosabban jelen van az iskolákban például a szorongás, iskolakerülés, a társas kapcsolatok nehézsége, az érzelemszabályozási probléma, vagy az agresszív viselkedés kérdése. És közben az online tér is egyre fontosabb lett. A konfliktusok ma nem feltétlenül érnek véget az iskola kapujában, egy gyerek hazamegy, de a közösségi média, a csoportcset, az üzenetek azok tovább működnek. Egy iskolai konfliktus este is folytatódhat, és másnap mindenki úgy érkezik az iskolába, hogy már valami történt. És ez nagyon megnehezíti a pedagógusok dolgát. Szlovákiában ráadásul, hogyha egy 2025-ös ellenőrzés adatait nézzük, akkor láthatjuk, hogy 2024. szeptemberében átlagosan 710 tanulóra jutott egy iskolapszichológus. És vannak olyan járások, ahol ennél még magasabb számot tudnánk mondani. Működnek a támogató tímek, és ahol működnek, ott azért az a visszajelzés, hogy az iskolák 99%-a hasznosnak tartotta ezek működését, ugyanakkor jelentős szakemberhiánnyal küszködnek, megmondhatom, hogy küszködünk a mai nap is. Tehát én nem is azt mondanom, hogy veszélyesebb, de nagyon fontos, hogy miközben egyre több problémát ismerünk fel, nem biztos, hogy ugyanilyen gyorsan kiépítettük hozzá a megfelelő segítséget is.
0: Nekem közben még az jutott eszembe, hogy igazából most már lassan iskoláskorúak lesznek azok a gyerekek, akik a pandémia idején nagyon picik voltak, vagy akkoriban születtek, és ugye ön, mint iskolapszichológus talán találkozik ezzel a korosztállyal is. Ott ezeknél a kisebb gyerekeknél, akikre közvetlenül esetleg még ez az időszak nem hatott olyan mértékben, tapasztalhatóak-e valami fajta más tendenciák, mint az idősebbeknél?
1: Most ebben a tanévben kezdenek elsősként azok a gyerekek, akik olyan 2019-20, tehát pont a pandémia idején születtek, ugye? Úgyhogy még konkrétan nem látjuk azt, hogy az iskolában hogy működnek, de ha saját tapasztalatot is mondhatok, és a saját gyerekeimből kiindulhatok, akkor én rajtuk nem veszem észre ezeket a jeleket. Hiszen a családunk ugyanúgy működött, őket nem érintette annyira ez az online tér. A bezártság is bizonyos mértékig. De hogyha a család ebben meg tudta találni azt az egyensúlyt, hogy azért volt lehetőség találkozásra, ha minimális vagy kevesebb is, de volt lehetőség, és az online tér se szorította ki, mondjuk, ha mesére gondolunk, mesenézés, nem szorította ki a meseolvasást, a beszélgetést, az öleléseket, az érintést, akkor azért annyira a negatív hatásai ennek nem érződnek.
0: A pedagógusoknak egyszerre annyi szerepet kellene betölteniük, ami szinte fizikai képtelenség, nem beszélve arról, hogy a nagy részük egy egészen más rendszerben sajátította el a szakma alapjait, és aztán épített ezekre az alapokra. Ahol van iskola, pszichológus, ott sem elkerülhető, hogy a pedagógusok egy kicsit pszichológusok is legyenek, és egyénenként figyeljék a diákjaikat, és kövessék, hogy mi változik rajtuk. Ön szerint ez reálisan teljesíthető feladat? Reális elvárás ez a pedagógusok felé?
1: Én azt mondanám, hogy a pedagógusnak nem kell pszichológussá válnia, azzal teszem, hogy nem is szabad, ugye, hogyha a határokat nézzük, kompetencia határokat, de pszichológiai érzékenység nélkül ma már biztos, hogy nagyon nehéz jó pedagógusnak lenni. A kettő között azért van különbség. Nem várhatjuk el egy tanártól, hogy diagnosztizáljon, nem várhatjuk el azt se, hogy terápiát végezzen, és most megint hozzáteszem, hogy sőt, ez tilos, ugye. Viszont azt elvárhatjuk, hogy észrevegye, hogy ez a gyerek például 3 hónapja egészen másképp viselkedik, mint korábban. És azt is tudnia kell, hogy ilyenkor mi a következő lépés. Megkeressem a szülőt, beszéljek az iskolapszichológussal, támogató tímmel, esetleg külső szakemberhez irányítsunk valakit? Én egy jól működő rendszerben hiszek. A pedagógus az, aki a legtöbb időt tölti a gyerekkel, ezért nagyon fontos megfigyelője a változásoknak. Az iskolapszichológus viszont megint egy más perspektívából tud ránézni a helyzetre, és egyikük se tud mindent egyedül. Ez nagyon fontos. Úgyhogy szerintem az egyik legnagyobb tévedés az lenne, hogyha egy ilyen eset után, mint az említett eset, azt mondanánk, hogy a tanárnak jobban kellett volna figyelnie. Lehet, hogy igen. De a kérdés inkább az, hogy volt-e olyan rendszer, amelyben a pedagógusnak volt kihez fordulnia, amikor valami aggasztót tapasztalt. Mert a tanár egy osztályban akár 20-30 gyerek változásait próbálja követni. Miközben ugye tanítania is kell. Tehát nem lehet azt mondani neki, hogy ő legyen egyszerre pedagógus, pszichológus, szociális munkás, esetleg még rendőr is. A pedagógus feladata a jelzés. És a szakmai rendszer feladata pedig, hogy a jelzésre legyen, érkezzen valamilyen válasz.
0: Akkor menjünk egy picit a konkrétumokra. Kiinduló pontnak egy olyan cikket választottam, ami a Gyennyikennen jelent meg, és részletesen leírják a szepesófalui támadásnak az előzményeit, amelyekről a specializált büntetőbíróságon esett szó, és például rögtön belekapaszkodnék egy idézetbe. Samuel S. már hosszabb ideje haragudott az igazgató helyettesre, aki ugye az egyik áldozata lett ennek a támadásnak később. Az osztálytársai ugyanis éppen hozzáfordultak, amikor közölték az iskolával, hogy félnek tőle a halálos fenyegetései miatt. Az igazgató helyettes foglalkozni kezdett az aggodalmaikkal, az iskola pedig ezt követően a jelenléti oktatásból távoktatásba helyezte át Samuelt. Tehát itt azt látjuk, hogy történt egyfajta pedagógusi reakció ezekre a megváltozott viselkedéssel kapcsolatos dolgokra. Ugyanakkor azt mégsem tudták megakadályozni, hogy tragédiába torkoljon, és itt arra kérdeznék rá ezzel, hogy bele kell nyugodnunk abba, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek elkerülhetetlenek, olyan tragédiák.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és kívülről még nehezebb megítélni, hogy az adott iskola konkrétan mit tehetett volna még. A cikkből azonban valóban az látható, hogy az iskolának már korábban is volt tudomásáról, hogy az osztálytársak félnek a fiútól, félnek a fenyegetéseitől, és az iskola erre reagált is. Az osztálytársak jelzésével foglalkozott, majd a jelenléti oktatás helyett ugye távoktatásba került. Ez azt mutatja, hogy volt beavatkozás. A kérdés az, hogy mikor mondjuk egy helyzetről azt, hogy már nem egyszerűen nevelési probléma, hanem ez már egy biztonsági kockázat. És itt nagyon fontos különbséget tenni. Ha egy gyerek azt mondja a másiknak, hogy például megverlek, azt nem szabad automatikusan úgy kezelni, mintha ezt biztosan meg is tenné. De nem is szabad ugye legyinteni rá. Meg kell nézni a körülményeket, hogy ez vajon egy egyszeri indulati mondat volt, vagy ez rendszeres. Ez egy konkrét személy ellen irányult, vagy volt hozzá korábbi agresszív viselkedés is, ami társítható, beszélte arról, hogy hogyan tenné meg. Volt-e eszköz, konkrét terv, fenyegető üzenetek esetleg online térben. Félelmet kelt ez a közösségben, volt esetleg önsértő, vagy öngyilkosságra utaló mondat, viselkedés. És minél több ilyen tényező van jelen, annál kevésbé beszélünk egyszerű iskolai konfliktusról. A figyelmeztető jelek felismerése persze nem ugyanaz, mint megjósolni a jövőt. Lehetnek nagyon súlyos figyelmeztető jelek, és mégsem következik be erőszak. De sajnos az ellenkezője is igaz, előfordulhat, hogy egy iskola nem lát minden előzményt. Tehát a kérdés, hogy akkor el kell-e fogadnunk, hogy vannak ilyen elkerülhetetlen helyzetek, talán kellemetlenül hangzik, de szerintem nagyon fontos kimondani, hogy az iskola nem tud minden veszélyt nullára csökkenteni. A társadalomban vannak kiszámíthatatlan események, és egy iskola se tud minden egyes gyerek minden gondolatába belelátni, de ebből persze nem következik az, hogy tehetetlenek vagyunk. Úgy fogalmaznék inkább, hogy nem a nulla kockázatot kell megteremtenünk, hanem a lehető legjobb megelőzési, és reagálási rendszert, ahol a gyerekek mernek szólni, ahol a pedagógusok tudják, tisztában vannak azzal, hogy mit kell tenniük, ahol a fenyegetések nincsenek szőnyeg alá söpörve, ahol az iskolapszichológus sincs egyedül, ahol tényleg van egy tím, tudok másik szakemberrel konzultálni, pedagógussal, szülővel együttműködni. És persze súlyos veszély esetén nem félünk más szakembert, esetleg akar hatóságot is bevonni. Tehát a megelőzés nem azt jelenti, hogy minden veszélyt meg tudunk akadályozni, azt jelenti, hogy minél hamarabb felismerjük azt, ami már esetleg veszélyes irányba halad.
0: Ön szerint előfordulhat olyan is, amikor semmifajta előjele nincs annak, hogy valamiféle tragédia van készülőben?
1: Hát én azt gondolom, hogy az fordulhat elő, hogy a jeleket nem vesszük észre, de én azt gondolom, hogy jelek mindig vannak.
0: Akkor most még két idézetet fogok kiemelni ebből a cikkből. Az egyik hangüzenetben arról beszélt, hogy verné az osztálytársait, közben arra panaszkodott, hogy szerintem mindenki a lányok pártját fogja. Ezt azzal magyarázta, hogy a lányok összetartanak, a fiúk pedig szerinte azért védik őket, hogy elnyerjék a tetszésüket. És a következő azt állította, hogy amikor a Szepesófalui gimnáziumba került, Alana volt az egyetlen osztálytársa, aki megkérdezte tőle, hogyan érzi magát az új iskolában, és segített neki. Alana ugye az egyik áldozata a tragédiának. A lány fokozatosan megtetszett neki, és kereste a társaságát, később azonban úgy érezte, hogy valami nincs rendben köztük, és saját szavai szerint megpróbálta helyrehozni a kapcsolatukat. Én ezekből az idézetekből valamennyire az incel kultúrának a gyökereire asszociáltam, de lehet, hogy ez egy súlyos felvetés a részemről. Ön mit gondol erről?
1: Mindenképp óvatosnak kell lennünk. Ezt a konkrét személyt, konkrét esetet nem nevezném egyszerűen incelnek, és nem mondanám azt, hogy az elkövetést az incel kultúra okozta. Ehhez több információra is szükség lenne esetleg, de vannak olyan gondolati elemek persze, amelyekről érdemes beszélni. Hogy nem mondjuk önmagában, hogy ez egy incel jelenség, egy fiatal lehet szerelmes, csalódhat, lehet elutasítva, lehet dühös, és lehet nagyon szomorú. A probléma ott kezdődik, amikor valaki a személyes elutasítást egy egész csoportra vonatkozó ellenség képé alakítja. Mondok egy példát. Nem azt mondom, hogy nem engem választott ez a lány, hanem azt mondom, hogy a lányok ilyenek általánosságban. Vagy nem azt mondom, hogy egy lány visszautasított engem, hanem azt mondom, hogy a nők mind ellenem vannak. És ebből kialakulhat egy olyan gondolkodás, amelyben az ember saját sérelmeiért egy egész csoportot tesz felelőssé. És ez az a pont, ahol az online közösségek különösen veszélyesek lehetnek. Mert ha valaki magányos, elutasított és dühös, és talál egy internetes közösséget, amely azt mondja neki, hogy nem veled van a probléma, a világ igazságtalan, ők a hibásak, akkor az rövid távon nagyon erős összetartozás élményt adhat. Csak hogy közben egyre erősebbé válhat a másik csoporttal szembeni gyűlölet. Ezért az iskolában nagyon fontos, hogy hogyan tanítjuk a gyerekeket a visszautasítás kezelésére. Hogy hogyan tanítjuk meg egy fiúnak, hogy attól még, hogy téged ez a lány visszautasított, ez a lány nemet mondott, még te nem vagy kevesebb. Hogy hogyan tanítjuk meg azt, hogy egy kapcsolatban a másik embernek is van szabad döntése. Hogy hogyan beszélünk a férfiasságról, hogyan tanítjuk meg a fiúknak, hogy a szomorúság, a magány és a segítségkérés az nem a gyengeség jele. És talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit csinálunk egy olyan fiúval, aki nagyon magányos, de ezt nem szomorúságként, hanem egyre inkább haragként mutatja meg. És ott már nagyon fontos lehet időben segítséget adni.
0: Akkor most még az utolsó választott idézetet olvasnám föl. Saját elmondása szerint már a támadás előtt is kísérelt meg öngyilkosságot. A bíróságon azt mondta, hogy az egyik ilyen alkalommal az interneten keresett útmutatót. A keresőbe azt írta be, meg akarom ölni magam. Mire a rendszer az IP-csko internetes tanácsadó oldalára irányította, azt állította, hogy írt nekik, de senki sem válaszolt. Előfordulhat-e ilyen, hogy mondjuk egy 024-ben tanácsadást ígérő oldal nem nyújt ilyen szolgáltatást, illetve nekem erről még az jutott eszembe, hogy ez egy kifejezetten szlovákok számára segítséget nyújtó oldal. Mi van abban az esetben, hogyha egy magyar gyerek, fiatal találja magát hasonló helyzetben, hová fordulhat segítségért? Vannak-e eszközök a kezében?
1: Nagyon fontos kérdés. Ha egy gyerek, egy kamasz azt mondja, hogy meg akar halni, vagy nem tud így tovább élni, azt mindig komolyan kell venni. Nem szabad azt mondani, hogy csak figyelmet akar, vagy majd elmúlik, vagy azt, hogy ez csak azért mondja, hogy megúszom valamit, hiszen lehet, hogy valóban ő éppen akkor segítségért kiad. A kérdés, hogy előfordulhatott-e ez, hogy egy 024-es vonalon nem jelentkeztek. Bevallom őszintén, hogy én még nem próbáltam ilyen vonalat, de én nem tartom elképzelhetőnek, hiszen konkrétan az IP-csóval kapcsolatban is van olyan tapasztalatom, hogy tényleg messze kilométerekre is kiutaznak, és azonnali segítséget

0: iskola feladata, megint kiemelném, hogy ilyenkor nem az, hogy az iskola egyedül megmentse azt a gyereket, hanem az, hogy felismerje a veszélyt, és ne hagyja maga arra, és a megfelelő segítséghez segítsen eljutni a fiatalnak.
1: Vannak esetleg olyan magyarországi elérhetőségek, ahová akár a szlovákiai fiatalok is fordulhatnának, mondjuk a kék vonal?
0: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ezek teljesen elérhetőek, hiszen a mai világban már ez nem akadály, hogy egy külföldi telefonszámot érjünk el. Úgyhogy tényleg, ahogy ebben az esetben is olvastuk, hogy egyszerűen a keresőbe a fiatal beírja. Ugye annyi információ elérhető az interneten, és vannak megbízható vonalak, oldalak, tehát érdemes keresni ezeket, és hogyha Szlovákiában nem találunk olyat, ami magyar anyanyelvűek számára megfelelő, akkor érdemes megnézni a magyarországiakat.

0: Most folytatódik a beszélgetés Iván Csizi Orsolya tanácsadó szakpszichológussal, a Tornaljai Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskola pszichológusával. Ön szerint Samuel esete, illetve a korábbi esetek is, amiket említettem, egyedinek számítanak, vagy valamiféle tendenciára engednek következtetni?
1: A konkrét esetet én mindenképpen ritka, szélsőséges eseményként kezelném, viszont az eset mögött megjelenő egyes jelenségek egyáltalán nem egyediek. Például társas izoláció, a visszautasítás nehéz kezelése, az agresszió, az online térben kialakuló ellenségképek a nőkkel, vagy akár más csoportokkal.

0: szembeni általánosító, gyűlölködő gondolkodás, önsértő, öngyilkossági gondolatok. Azt mondanám, hogy vannak olyan kockázati jelenségek, amelyekkel az iskolának ma még inkább jobban, tudatosabban kell foglalkoznia. És az is fontos, hogy ne csak a problémára koncentráljunk, mert ugyanilyen fontosak a védőfaktorok. Egy biztonságos felnőtt, egy közösség, egy barát, egy pedagógus, aki észreveszi a gyereket, egy pszichológus, család, amely képes beszélni a problémáról. És az a tapasztalat, hogy ha bajban vagyok, akkor van kihez fordulnom.
1: És ezek közül az összetevők közül valami hiányzik? Tehát mondjuk nincs egy olyan családi háttér, hogy valakivel le tudjon ülni a gyerek és beszélgetni tudjon a problémáiról. Vagy történetesen ezt is mondjuk ki, vannak olyan pedagógusok, akik nem úgy fognak hozzáállni a gyerek problémáihoz, ahogyan célszerű lenne.
0: Ezek a védőfaktorok, nem szükséges, hogy mindegyik védőfaktor megjelenjen, de nagyon fontos, hogyha ezek közül legalább egy van, ami biztonságot, stabilitást tud nyújtani a gyereknek, és tényleg megadja azt az érzést, hogy igen, ha például nem olyan a családom, nem támogató, nem tudunk beszélgetni, de ott van az az egy barátom, akivel tudok, akkor már jó kezekben lehet ez a fiatal. Vagy ha megfordítjuk, hogy ki közösít az osztály, a barátok nem olyan közösséget nyújtanak, akkor ott lehet a család. De mehetünk tovább, hogyha se a család, se az osztályközösség nem olyan támogató, akkor megtalálhatja a pedagógusok körében azt az egy szemét. Tehát, hogy itt nem kell mindegyik védőfaktornak teljesülni, elég, hogyha egy olyan van, ami megadja ezt az érzetet a fiatal számára.
1: Amint azt a felvezetőben is említettem, ön iskolapszichológusként dolgozik. Milyen problémákkal találkozik a munkájában jellemzően?
0: Nagyon sokféle problémával találkozunk, hiszen tornáján 800 gyerekkel dolgozunk az alapiskolában. Persze nem feltétlenül azzal találkozunk először, hogy mentális problémája van a gyereknek. Sokkal inkább azt látjuk, hogy nem akar iskolába jönni, hirtelen romlik a teljesítménye, nem tud figyelni, agresszív lesz, sokat sír, visszahúzódik, konfliktusai lesznek, nem tud beilleszkedni, vagy egyszerűen csak, ahogy már mondtuk is, valami megváltozik. És ez nem egy ilyen rövid távú változás, hogy most volt egy rossz napja otthon, hanem fontos, hogy hosszabb időről van szó, hogy egy folyamatos romlásról esetleg. Úgyhogy a viselkedés az számunkra egy üzenet, erre nagyon fontos odafigyelnünk. Egy hirtelen és tartós változásra mindig érdemes odafigyelni és rákérdezni. Persze a gyerek sokszor nem tudja megfogalmazni, hogy ő szorong. Azt mondja, hogy fáj a hasam, azt mondja, hogy nem akarok iskolába menni, vagy utálom az osztályt, vagy nem érdekel semmi. És nekünk ilyenkor nem is az a feladatunk, hogy azonnal valamilyen címkét adjunk, hanem hogy megpróbáljuk megérteni, mi történt, mikor kezdődött. Mi változott, mi tartja fenn ezt az állapotot, és mire lenne szüksége ennek a gyereknek? Iskolapszichológusként lehet beszélni az érzelmekről, konfliktusokról, kortárs kapcsolatokról, az online világról, segítségkérésről, és én nagyon fontosnak tartom nem a szexuális felvilágosítást, hanem a szexuális nevelést. És szerintem minél korábban tanulják ezt a gyerekek, annál jobb.
1: Az, hogy gazdasági értelemben egy terheltebb régióról beszélünk, a gyerekek mentális állapotában tükröződik valamilyen módon?
0: Igen is, nem is, tehát ez megint egy olyan kérdés, hogy a szegénység vagy a gazdasági nehézség önmagában nem tesz egy gyereket pszichésen sérülté, viszont a tartós stressz nagyon fontos tényező. Ha egy család folyamatosan anyagi bizonytalanságban él, ha a szülők túlterheltek, ha kevés a lehetőségük, ha sok a konfliktus, vagy nehezebb hozzájutni a megfelelő szakmai segítséghez, az hatással lehet a gyerekekre is. És itt van az a gond, hogy nem csak az számít, hogy van-e problémája, hanem az is, hogy van-e hozzáférése segítséghez. Egy nagyvárosban lehet, hogy A szülő fél óra alatt talál pszichológust, pszichiátert, fejlesztő szakembert, de ezekben a hátrányos helyzetű térségekben sokkal nehezebb. Az a gyerek, aki az emeletről akar leugrani az iskolában, vagy a fejét veri a falba, sorolhatnánk, és hónapokig kell várnia egy neurológiai vagy pszichiátriai időpontra, annyira leterhelt a rendszer. Éppen ezért megint hangsúlyoznám, hogy az iskola szerepe emiatt még fontosabb lehet. Az iskola sok gyerek számára az a hely, ahol először van lehetőség arra, hogy egyáltalán valaki észrevegye, hogy baj van.
1: Ön pillanatnyilag a Tornaljai iskolában iskolapszichológus, de korábban más területeken vagy más helyekről is hoz különféle szakmai tapasztalatokat. Össze lehet ezeket a tapasztalatokat hasonlítani a sikeresség szempontjából, illetve azt is kérdezném egyúttal, hogy konkrétan Tornaján, konkrétan iskolapszichológusként látja-e azt, hogy a gyerekek jobban vannak azok, akikkel rendszeresen tudnak foglalkozni?
0: Valóban én Magyarországon kezdtem pályakezdő iskolapszichológusként dolgozni, és több mint 10 évig abban a rendszerben dolgoztam, és én ezt pozitívan éltem meg, tehát itt Szlovákiában akkor még nem is volt lehetőség, ezen a környéken egyszerűen nem működött iskolapszichológusi státusz. Ezért kezdtem ott a pályámat, de végül örülök, mert olyan tapasztalatokat gyűjthettem, ott már egy bejáratott rendszer, jól működő rendszer volt, ahol megtanulhattam, hogy is működik a pszichológus konkrétan az iskolában. És én ennek szinte csak az előnyeit tudnám mondani. És most a Tornaljai iskolában 3. tanéve dolgozom. Itt azelőtt nem volt iskolapszichológus, a támogató tímek 3 évvel ezelőtt indultak, és akkor kezdhettem itt iskolapszichológusként. Tehát itt a pedagógusok, az iskola, a gyerekek, szülők számára, és ez egy új dolog volt. És hozhattam azt a tapasztalatot Magyarországról, amit már én láttam. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatás, és már egyre kevésbé észlelhető az ellenállás a pszichológia meg a pszichológussal szemben. Egyre inkább belátják itt is a pedagógusok, tényleg a vezetőség nagyon elfogadó, de azt kell, hogy mondjam, hogy a szülők és a gyerekek, és itt most legyen szó hátrányos helyzetűekről, vagy nem hátrányos helyzetűekről, de nyitottak. Keresik a lehetőséget, és élnek vele, és persze rövid távon nem lehet azt mondani, hogy sikeres vagy nem sikeres, de azt látjuk, hogy van hatása, és van pozitív hatása, és ez egy szemléletet ad az egész iskolának, az egész csoportnak, diákoknak, hogy hogyan is kéne léteznünk, és ezt nem egyszerű egyik napról a másikra a gyakorlatba is átültetni, hogy gondolkodjunk pozitívan, példa. Mert ez nem megy, ezt tanulni kell, gyakorolni kell, de hogy megvan az a nyitottság. Én mondhatom, hogy mindenki részéről persze mindig vannak kivételek, de én azt látom, hogy inkább a nyitottság jellemző, az elfogadás is az, hogy élnek a lehetőséggel, keresik a pszichológust, és megfogadják a tanácsokat.
1: El lehet túlozni az érzékenyítést? És hogyan lehet elkerülni, hogy ne éljenek vissza a fiatalok mondjuk a lelki egészségükre való hivatkozással, mert azért akár ez is előfordulhat bizonyos esetekben talán.
0: Ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy ha nekem rossz érzésem van, akkor itt semmit nem kell megtennem, azzal hosszú távon nem segítünk neki, ez így van. Mert az élet az tele van olyan helyzetekkel, amelyek kellemetlenek. Vizsga, kudarc, visszautasítás, konfliktusok, frusztráció, szabályok, tanár, akivel nem értek egyet, barátság, ami megszakad. Tehát a lelki egészségre nevelésnek ezért nem is az a célja, hogy megszüntesse a kellemetlen érzéseket, hanem az, hogy megtanítsa a gyereket ezeknek a kezelésére. Nagyon fontosnak tartom az empátiát, de ugyanilyen fontosnak tartom a határokat. Tehát a lelki egészség nem lehet egy ilyen joker kártya minden szabály ellen, hogy felment engem a szabályok alól, de a szabályok betartása se jelenti azt, hogy akkor most minket nem érdekel, hogy mi történik a gyerekkel. Tehát az empátia és felelősség nem egymás ellentétei, sőt a kettőnek együtt kéne, hogy igazán jól neveljen.
1: És úgy tudom, hogy a végére még készült egy üzenettel a hallgatók felé.
0: Gondolkodtam, hogy mi is az, amit ebből az egészből hazaviszünk, ebből az egész esetből, és talán az, hogy ne várjuk meg, amíg egy probléma krízissé válik. Nem kell minden dühös gyerektől megijedni, nem kell minden szorongó gyerekből beteget csinálni, és nem kell minden magányos kamaszt veszélyforrásnak tekinteni, de amikor több figyelmeztető jel összeadódik, akkor meg kell állni, és meg kell kérdezni, hogy mi történik ezzel a gyerekkel. És ugyanilyen fontos, hogy mi történik a körülötte lévő emberekkel. Biztonságban vannak-e? Mert az iskolapszichológia egyik legfontosabb feladata éppen ez a kettőség. Segíteni annak a gyereknek, aki szenved, és közben megvédeni azokat is, akik körülötte vannak. Nem kell választanunk a kettő között. Egy jól működő iskola mindkettőt képes szem előtt tartani.
1: Iván Csizi Orsolya tanácsadó szakpszichológus, a Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolapszichológusa volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket. Ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácánt, meg vadkacsát, és ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfázva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Bötő Gergely történésszel beszélgetünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, 14 óra után várom a hallgatókat a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió valamennyi hallgatóját. Szeptember 5-e van, Lőrinc Viktor és Regina napja. Hamarosan Görögi Bolya protokoll szakértőt, több korábbi magyar kormányfő protokoll főnökét kérdezem arról, hogyan teljesít ebből a szemszögből nézve a Magyar Péter kormány, de visszatekintünk a korábbi kormányokra, és ránézünk a világ változásaiból adódó tendenciákra is. Előtte azonban Csenger Ferenc hírszerkesztőnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az amerikai elnök. Változóan felhős ég mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, mondom a részleteket. Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmánynövények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukorica termés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást csürgetnek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz drón támadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. Új pályázatot írhatnak ki a művészeti támogatási alap igazgatói posztjára. Az alaptanácsa ugyanis mérlegeli a kulturális minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alap működését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban. Ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázati kiírást kezdeményezett. Az igazgató megválasztását jövő kedre tervezték. Az alaptanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel Frank-Walter Steinmeier német államfő a vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választások előtt. A leköszönő elnök szerint a nacionalista bezárkózás és az etnikai alapú gondolkodás nem jelent választ a 21. század kihívásaira. Steinmeier konkrét pártot nem nevezett meg, kijelentette ugyanakkor, hogy gyűlöletre és uszításra nem lehet jövőt építeni. A választásokon a felmérések szerint jelentős támogatottságra számíthat a szélső jobboldalinak minősített Alternatíva Németországért, azaz az AfD. Donald Trump amerikai elnök Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az ukrajnai háború lezárását célzó javaslattal. Steve Witkoff és Jared Kushner feladata annak felmérése, van-e lehetőség megállapodásra a több mint 4 éve tartó konfliktus befejezéséről. Trump a terv részleteit nem ismertette, így azt sem, hogy az tartalmaz-e területi engedményeket Ukrajna részéről. Volodymyr Zelenszky szerint az amerikai küldöttek vasárnap érkeznek Kijevbe, és látogatásuk idejére ideiglenes tűzszünetre szólította fel Oroszországot.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Nyitrán az Agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hányiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. Alistál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdon át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Zsuzsanna Panyková nyerte a női kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa negyedik párizsi állomásán. A szlovák versenyzőnek ez volt a második VK diadala. A férfiaknál Dominik Egyházi 12. lett. A zárófutamra egy hét múlva Spanyolországban kerül sor. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, miután 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, a magyarok ma 14-15-től Nigériával, végül hétfőn 14-30-tól a koreai köztársasággal találkoznak. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a második és a harmadik csapat a 8 közé kerülésért játszik. A privigyeiek meglepetésre 86-77-re legyőzték a bajnok lévaiakat a férfi kosárlabda szuperkupa pöstjéni mérkőzésén. A dunaszerdahelyiek 35-25-re verték a vendég HEP csapatát a csehszlovák női kézilabda bajnokság második fordulójában. A férfi kézilabda extraliga nyitókörének pénteki mérkőzésén SKP Bratislava Modra 26-30. A nyitraiak hazai közönség előtt 6-1-re kikaptak a svéd Skellefteå együttesétől a Jégkorong Bajnokok Ligája első felvonásában. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójának mai műsora 18 órától Komárno, Skalica, Žilina, Podbrezová, Michalovce, Trencsin, 20.30-tól Dac, Slovan. Holnap 17 órától Košice, Banská Bystrica, 19 órától pedig Ruzsomberok, Trnava. A második labdarúgó liga 7. felvonásának nyitó mérkőzésén Liptovszki Mikulás Inter 3-3. A további műsor szombaton 16 órától Galanta Marzsenyice, Bitcsa Samorin, Povaszká Bystrica Lehotapot Vtácsnyikom, Zvolen Zsiar, Humenné Petržalka, 18 órától Prešov Zlaté Moravce, hétfőn 17 órától pedig Žilina B, Slovan B. Az újonc Vasas a Fáy utcában 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén. A további párosítás ma 17.30-tól MTK Kisvárda, 20 órától Paks Debrecen, holnap 15.30-tól ZTE Felcsút, 17.45-től Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei Ipswich Liverpool 0-2, Betis Sevilla Real Madrid meglepetésre 1-0, a 95. percben Kylian Mbappé 11-esét kivédte a hazaiak kapusa, Stuttgart Köln 4-1 és Paris Saint-Germain Monaco meglepetésre 1-2. Emma Zapletalová a második helyen végzett 400 gáton az atlétikai gyémántliga brüsszeli döntőjében, Molnár Attila pedig harmadik lett 400 méteren. Kreisz Bálint arany, Marosszéki Armand ezüstérmet nyert a fiúk 7,5 kilométeres versenyében a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. A zöld trikós belga Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát, Walter Attila 45. lett. Az összetett élcsoportja nem változott, vezet a spanyol Enric Mas, Walter a 39. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es olasz nagydíj első szabad edzésén, a második tréninget George Russell, a Mercedes brit pilótája zárta az élen. Ma 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös futam.

0: valaki magyar nyelvi közegben protokollról beszél, akár csak említés szintjén, akarva akaratlanul görög ibolyára asszociál, akinek a neve teljesen összefonódott ezzel a fogalommal. 1987 és 1999 között a miniszterelnöki hivatal protokollosa, majd protokollfőnöke volt Magyarországon. Azóta a felnőtt képzésben oktat, BT-t vezet, könyveket ír, szám szerint 12 jelent meg eddig, ha jól tudom. Előadásokat tart, interjúkat ad, és akár olyan üzenetekre is válaszol, hogy hol helyezkedjen el a zakó ujja zsebretett kéz esetében. A válasz természetesen az, hogy sehol, nem kell zsebretett kézzel járni. Amint írja, kapcsolatainkat hármas norma gyűjtemény szabályozza, a törvények, az erkölcsi elvárások, a konvenciók, ez utóbbi alapján ismerszik meg az európai. Az állami protokoll azonban az a terület, amely túlmutat az európaiságon, a politikai szereplők pedig legapróbb megnyilvánulásaikat is felnagyítva állnak előttünk, ezáltal a figyelem célkeresztjébe helyezve magukat. Mit látunk, ha manapság ezt a célkeresztet mozgatjuk például a magyar kormányon, annak tagjain, de akár tágabb kontextusokban is? Nagy vonalakban erről kérdezem vendégemet, Görög Ibolyát, akit tisztelettel köszöntök a vonal túloldalán.
1: Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy megkeresett.
0: Sokféleképpen ránéztünk már a magyar kormányra, az új magyar kormányra, mi is itt a Pátria Rádióban, hiszen 16 év után minden újnak számít. Nagyon általánosan igaz ez az állami protokollra is?
1: Az állami protokollban tulajdonképpen, ha úgy veszünk, hogy nemzetközi és állami szintű ceremoniális megjelenés, ott nem lehetnek változások, mert annak a lényege pont az, hogy nem változik. Tehát a ceremónia rend, akármilyen, akár Kína vagy Korea között, vagy Németország, Magyarország között, ott mindenféleképpen azonos szabályokat kell betartani, és ezt a diplomácia nagyon gyönyörű szépen le is írja. Tehát ebben különösebb eltérés nincsen. Amit észrevettem én, hogy általában ugye az ember megítélésében, hogy nem is a protokollt nézik, hanem hogy mi van rajta, hogy áll rajta, hogy ült, hogy beszél. Tehát hétköznapi viselkedési normákat kérünk számon a politikusokon is. Hiszen ők ugye kvázi ugye szem előtt vannak, és mindenki őket értékeli. Tehát protokoll szempontból különösebb változás nem lehet, mert a lényege az, hogy az állandó. Ami érdekes, apróság. Például, amikor még Orbán Viktor bement az EU-ba, ugye gigomboltingben, lógónyakkendővel, zsebedugott kézzel, most Magyar Péter már begombolt zakóval, elegánsan, kimérten, tehát vannak ilyen, de ezek is inkább viselkedési eltérések. Mondjuk, ami nagyon durva protokollszabálysértés volt, ezt kettőt tudnék megemlíteni. Az egyik az nem a mostani kormány, hanem általában, amikor a mostani parlamenti alelnök oda ment Kövér Lászlóhoz kezet fogni vele, Kövér László nem fogadta el a kézfogását, ez valami borzasztó volt. Ugyanis a parlament alelnöke bár egy fiatal ember, de egy tisztségben levő tisztségviselő alelnök. Tehát ő kvázi most már fölötte áll a semmiféle poszttal nem rendelkező Kövérnek. És az alelnök, ez a fiatal ember az ott lévő VIP vendégekhez egyenként ment oda mindenkivel kezet fogni, és odaért Kövérhez, aki ült és nem fogadta el a kézfogását. Tehát ez nagyon szemet szúrt mindenkinek, mert ez valóban olyan komoly viselkedési norma megszabása, amit nagyon nem kéne. A másik pedig, hogy a másik oldalra is menjünk, ez a Szent István körmenetnél, a körmenet előtt ugye teljes ornátusba ment a bíboros érsek, és Magyar Péter miniszterelnök odalépett hozzá, kezet fogni, tehát a ceremónia kellős közepén, meg még úgy hátba is veregette. És én meg elájultam. Szóval ezt éreznie kellett volna, hogy egy folyamatos ceremónia, tehát Szent István körmenet ceremónia alatt egy ornátusban lévő bíborost nem kezelek barátnak.
0: Az imént az állami protokollról beszéltem, vagy azzal kapcsolatosan tettem fel a kérdést, de tisztázzuk egy kicsit a fogalmat, hogy mi is az állami protokoll pontosan, illetve hogy a kormányon kívül mi minden tartozik ebbe.
1: Az állami protokollban az állami vezetők, tehát államfő, kormányfő, miniszterek hivatalos megmozdulását tekintjük állami protokollnak, illetőleg, hogyha az állam képviseletében egy másik állammal találkozván van egy ceremónia, amit be kell tartani. Az állami protokoll az tulajdonképpen államfő, kormányfő, külügyminiszter és adott esetben más miniszterek nemzetközi mozgásához kapcsolódik.
0: Tehát ha most leszűkíteném azt, hogy mi a kormányról szeretnék beszélgetni, akkor használjuk-e a kifejezést kormányprotokollként, vagy maradjunk inkább az állami?
1: Lehet ez kormányprotokollként, mert állami protokoll akkor merül föl, amikor az államot képviseli valaki. Tehát vagy olyan ceremóniában van, mondjuk egy díjátadásnál, vagy egy nemzetközi találkozónál az országot képviselendő jelenik meg. A napi gyakorlatban az állami protokollt nem szoktuk használni, inkább azt mondjuk, hogy politikai protokoll, kormányprotokoll.
0: Köszönöm szépen a helyesbítést. Először közvetlenül a kormány megalakulása után kerestem meg Önt, gondolva arra, hogy a megalakítási ceremóniából akár már sok minden kiolvasható, de akkor azt a választ kaptam Öntől, hogy időre van még szüksége. Most 115 napnál tartunk, tehát a 100 nap a protokoll szempontjából is érdekes, illetve értékelhetővé teszi a kabinetet?
1: Én a változásokat figyelem és látom, a protokoll szempontjából nagy problémák nincsenek. Tehát igyekeznek, talán pont ez az érdekes, hogy nem vágnak egyből egy ilyen majd én megmutatom viselkedési formában, hanem tartják a protokollt, majdnem mindig tartják a protokollt. Viselkedésben pedig azt látom, hogy mivel pontosan, hogy még most alakultak meg, szinte mereven próbálják betartani azokat a viselkedési normákat, amiket tőlük elvárnak. Tehát szépen öltözködnek, jól van meg van nyakkendő, a nők szép ruhában vannak, elegánsan vannak fölöltözve. Ami viszont sajnos nem nagyon változik, csak egy egész picit, ez a verbalitás. Ugyanis amikor kampány van, akkor nyilván sokakat meglepő erős szavakat kell használni. De amikor már kormányon vannak, és ez a miniszterelnökre és a miniszterekre is igaz, kormányban kerülve már politikusként kell viselkedni, tehát vissza kell fogni ezt a elég durva beszédmódot, amit mi sajnos még mindig, bár most már csökkent, de még mindig nagyon erős szavakat használnak, és nagyon csúnyán beszélnek az ellenzékről vagy a problémákról. Tehát ez változott ugyan, de még mindig van mit csinálni vele.
0: Ha most felvetette ezt a kérdést, akkor mi mindent figyel pontosan a legmagasabb szintű protokoll értékelésében? Ugye most az öltözködést, a verbalitást említettük.
1: Igen, figyelem azt, hogy a ceremóniarendekben mennyire tartják be az előírásokat, ott nincsen semmi probléma, tehát most volt díjátadás, eskütétel, az ünnepélyes parlament, állami díjátadása, tehát ceremóniarendben, ott protokollban nagyon szépen tartják fegyelmezetten azt, amit kell. Itt inkább a politikai viselkedés az, amit én figyelek, és ezt sajnos nagyon nagyítóval figyelem, tehát én sajnos azonnal kiszórom a legkisebb viselkedési protokoll eltéréseket.
0: Elválasztható egymástól a politikai irányvonal és az állami protokoll? Vagy az új irányvonal saját protokollt is eredményezhet, vagy akár a változásokat?
1: Nem. Egyáltalán nem lehetnek változások, mert a protokollnak az a lényege, hogy bármilyen párt van és bármilyen mozgás van, annak állandónak kell lenni. Tehát ott azonos szabályokat kell betartani, bárki bárhonnan jön. Tehát állami protokoll szinten már nem lehet változás.
0: Vannak arról pontosabb ismeretei, hogy hogyan működik jelenleg a protokoll Magyarországon, tehát hogy mint minden egyébnek ennek is változik valamelyest a struktúrája, például a főbb feladatok az Ön idejében is a külügyi tárcára, illetve a köztársasági elnöki hivatalra és a miniszterelnökségre hárultak, vagy valami fajta változások történnek ezen a téren?
1: Ebben nincsen változás, hát az úgynevezett állami protokollt, amiről most itt beszéltünk, az továbbra is a külügyminisztérium protokollja irányítja. Tehát, hogyha az államfő, kormányfő vagy külügyminiszter különösen külföldi megjelenésében viselkedik, annak a normáit a külügyminisztérium protokollja segíti, ők szabják meg, hogy hova menjen, jobbra, balra, mit csináljon, az megmarad. Aminek a nyomát sajnos nem látom, mert régebben, még az én időmben a vezetők mellett voltak protokollosok, ahogy én is a miniszterelnök mellett protokollfőnök voltam. De ennek nem látom most a nyomát, tehát nem látom, hogy valaki ott lenne, aki fogja a kezüket, pedig kellene, hogy legyen, de sajnos nem látom, tehát vannak olyan hibák, amik nem kellene. Például talán nem tudom, mennyire követték, amikor a miniszterelnök ment rendezvényen, és valaki hátulról leköpte. Na most ilyet se a protokollosnak se a kijelölt személyvédelemnek ez nem volna szabadott engedett, látni kellett volna a mozgásában, és én ott nem láttam mellette senkit. A protokoll főnök ilyenkor ráragad a főnökre, és figyeli a őt ugyanúgy, mint egy biztonsági főnök. Tehát kellene, hogy legyen, de nem látom a nyomát. Minisztériumokban is voltak protokollfőnökök, miniszterelnök mellett is volt, tehát a napi munkájukat segítendő nem látom, hogy lenne protokollos. A külügyminisztérium az persze van, és az továbbra is kőbevésve működik.
0: Most egy újdonságról beszélünk, ami a jelenlegi struktúrának a része, vagy ez már korábban leépült?
1: Hát sajnos korábban leépült. Bár a miniszterelnök mellett úgy tudom, hogy volt ilyen stáb, de az is inkább ez a bűv szó, hogy kommunikáció, ebbe vették bele. Ez folyamatosan épült, tehát az én időmhöz képest nyomát nem látom annak, hogy lenne protokollmal foglalkozó munkatárs.
0: Ön ugye 1999-ig dolgozott miniszterelnöki protokollfőnökként, és több helyen is utalt arra, hogy igazából az ön távozásával együtt valamiféleképpen leépülés volt tapasztalható.
1: Én nem akarom ezt saját magamhoz kötni, ezt inkább a rendszerváltozáshoz akarom kötni, hogy amit én képviseltem, ugye ez egy nagyon konzervatív viselkedési normát követelt meg, és egy olyan ceremóniarendet követelt meg. És valószínű, hogy ez is oka volt annak, hogy váltottak, hiszen ez 99 az első Orbán kormány alatt történt. Azóta úgy érzem, hogy az egész viselkedéskultúra, a politikusi viselkedés, ez értékét vesztette, tehát az átment inkább a, hogy mondjam, piaci politikára, hogy a kommunikációja milyen. Tehát nem a protokollos mondja meg, hanem a kommunikációs szakembere mondja meg. És ezt én nagyon fájlalom. Azért fájlalom, megmondom őszintén, mert amiről én beszélek, az átlagember, tehát taxisofőr, vagy pék, vagy bárki nézi a tévébe, és ezeket a hibákat azonnal meglátják. Tehát ezzel törődni kellene.
0: Itt most magyarországi tendenciáról beszélünk, vagy ez egy szélesebb körű probléma?
1: Hát én a magyar viszonyokat ismerem, amit látok, nem csak azért szinte az nyilván az Európa Uniós mozgásokat látom, vagy ilyen nagy, tehát amit a tévében lehet közvetítve látni, ott egy picikét látok lazulást, tehát már nem az a kőkemény, nagyon szabályos protokoll, hiszen ma már előfordul, hogy a francia elnök megpuszilja a von der Leyen asszonyt, ami régebben nem nagyon lehetett úgy elképzelni. Tehát lazulnak. De például van nyakkendő, vagy nincs nyakkendő. Hogyha az Európai Unió miniszterelnökei összeülnek, ott mindenkin van nyakkendő. Tehát ott még tartják, mint jelzése a konzervatív megjelenésnek. Tehát van lazulás, meg változás, de sokkal lassabban változik ez a fajta protokoll, mint maga a társadalmi berendezkedés.
0: Arra tudna esetleg példákat mondani, hogy milyen nyomai vannak a lazulásnak?
1: Hát például ugye nemzetközi szinten ez a puszilkodzás, hátba veregetés, hát kicsit lazább viselkedési forma, illetőleg sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy amiről beszéltem, hogy a verbalitás, a csúnya beszéd, hogy a tévében ugye azt hozzák le, hogy éppen Trump elnök milyen szavakat mond, vagy a Putyin kinek szól be, tehát ott is csúnyán változik a dolog. Tehát az egész világ egy lazulós világgá vált, de hát a protokollnak nem volna szabad, annak még őriznie kellene a konzervativizmust. Azért kell az a konzervatív politikai protokoll, mert ezzel tudják palástolni azokat a fajta indulatokat, amik konfliktussá válhatnának az országok között.
0: Tehát a világgal együtt változik ugyan a protokoll is, de nem olyan mértékben, mint ahogy mondjuk az egyéb fejlődés tükröződik a mindennapjainkban? Akár így mondjuk van, a technológia terén, vagy nem is
1: igen,
0: tudom.
1: Igen, ez pontosan így van, ahogy mobiltelefonon, SMS-en nem lehet államközi szerződéseket megkötni, tehát hiába, hogy ott van, meg használják, de nyilván, hogy azért a konzervatív diplomáciai protokollnak annak maradnia kell, ez az én meggyőződésem.
0: Az új kormány esetleg önt megszólította valamilyen tekintetben, és egy ilyen elképzelt megkeresésre mit válaszolna?
1: Hát én már öreg vagyok ahhoz, hogy én elvállaljak egy ilyen fajta posztot, de ilyen fölkérés nem is volt. Amire megkértek még a legelején, hogy nem tudok-e valakit, akit ők fölkérhetnének. Tehát ez volt a maximum. Én ajánlottam valakit, aztán nem tudom, hogy mi lett belőle, de nem vették oda. Tehát nem tudom, hogy azóta aztán valakit vettek-e föl, de ez volt a maximum megkeresés. Tehát én már öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen fajta felkéréseknek eleget tegyek.
0: Nem arról van szó, hogy igazából ön felépített ez alatt az elmúlt közel 30 év alatt egy rendkívül sikeresnek mondható vállalkozást, hiszen különböző területeken protokoll szakértőként ad elő, vesz részt rendezvényeken, ahogy a felvezetőben említettem, könyveket ír, interjúkat ad, tehát a lehető legszélesebb körben népszerűsíti a protokollt.
1: Igen, és én azt szeretném, hogyha ezeket olyanok is meghallgatnak, akiknek ez tényleg életbevágóan szükséges. Tehát lehet, hogy az a politikus éppen tőlem személyesen nem kér tanácsot, de például a házelnök asszonynak mutatták a tévében a pultjánál, ott volt az én könyvem. Tehát feltehetően, hogyha nem is személyesen, de valahogy tudok oda hatni, hogy elfogadják, hogy én tényleg jót akarok mindenkinek azzal, amit én tanítok.

0: Most folytatódik a beszélgetés Görög Ibolya protokoll szakértővel. Ki tud kapcsolni önben a protokoll szakértő? Tehát, hogy folyamatos megfigyelőként vesz részt az életben?
1: Igen, politikusi mozgásokat nézve ott azért nem tudok kikapcsolni, ott nagyon-nagyon árgus szemmel nézem általában a közszereplőket, de hétköznap egyáltalán nem vagyok ilyen merev. Tehát, hogyha mit tudom én, valaki ideges lesz, hogy ja, itt van a Görög Ibolya, akkor gyorsan mondjuk baráti társaságban vagyok, akkor mit tudom én, leeszem magam, vagy valamit. Szóval nem vagyok egy merev, ilyen egyenes derekú merev protokollos, ugyanúgy emberből vagyok, mint más. Az biztos, hogy a politikai mozgásokat, közélet mozgásokat, közszereplőket, beleértve újságírókat is, nagyon árkus szemekkel nézem, mert az már a véremben van, azt nem tudom nem észrevenni.
0: Hát ha most így felvetette az újságíróknak a kérdését, akkor adódik ez a kérdés is, hogy igazából náluk milyen változásokat figyelt meg.
1: Hát sajnos ez a lazulás, ez ami most nemzetközileg, hogy légy laza, ez sajnos oda is begördülődött. Amit észrevettem, a például az, hogy azonnal letegeznek bárkit. Pedig hát a tegezésre megvannak a szabályok. Tehát a tegezés általánossá vált, mondjuk interjú alany tegezve nem szólítok meg, és ők meg elég gyakran ezt megteszik. Vagy sokszor olyan gesztusokat tesznek, hogy mit tudom én, megveregetik a kezét, vagy bármit, amit egy újságírónak nem volna szabad, tehát lazul. Meg ahogy öltözködnek, hát sokszor elsírom magam, hogy hogy néz ki. Hát a miniszterelnök közelében nem engedtem volna ilyen rendetlen megjelenéssel újságírót. Persze ez általánosítás, mert vannak nagyon jók és nagyon fegyelmezettek, de vannak ilyen, kit érdekel apám, jó van ez így apám hozzáállással, azokat azért megkérdezném, hogy hol akar ő újságíró lenni, tehát milyen szinten.
0: Most ebből a szempontból is egy kicsit érdekes ennek a jelenlegi kormánynak az esete, hiszen több olyan szereplő került a kormányba, akik korábban mondjuk úgy az újságírókkal is közelebbi kapcsolatot ápoltak, vagy akár saját maguk is egy szerkesztőségből kerültek oda közvetlenül. Ilyen esetekben gondolom, ez az én elképzelésem, 2-3-at hátrafele kellene lépni, és akkor ott a magázódás az, ami elvárható, illetve az a fajta tisztelet, ami a korábbi kapcsolatukban esetleg nem volt jellemző, és akkor ezt kellene valahogyan kezelni.
1: Akikről beszél, akik bekerültek a kormányzásba, az a legaranyosabb, mert ők a legfegyelmezettebbek, legelegánsabbak, nagyon odafigyelnek, hogy egy centire van ki az ingúja, hogy milyen a cipő. Ők most duplán figyelnek arra, hogy nehogy beléjük köthessenek, ezt nagyon szeretem nézni. Ez annyira aranyos tényleg, hogy annyira igyekeznek, hogy ők most kormánytagok. Remélem, hogy ez a fajta hozzáállás, ez így is marad.
0: Ugyanakkor a közelmúltban láthattunk arra is példákat, hogy mondjuk a külseje alapján ítéltek meg valakit, és ez az ellenzéknek a kritikája volt a kormány irányában. Tehát arra utaltam az elején, hogy volt egy ilyen fotó például, amiről aztán kiderült, hogy mesterséges intelligenciával megalkotott kép, és akkor odaállították a miniszterasszony és az NVVH megválasztott elnöke mellé a korábbi kormánynak a két női szereplőjét.
1: Hát újságíróknak ez borzasztóan nehéz feladat lesz, ő feladatuk lesz, akik a médiában szerepelnek, nagyon-nagyon nézni kéne, hogy mennyire az a mesterséges intelligencia hogy jön be, mert az borzasztóan veszélyes formában tűnhet föl, és az rengeteget árthat akár pró, akár kontra egy ember megítélésében. Az újságírónak kutya kötelessége utána nézni, hogy az a fotó az valós vagy nem valós, vagy átlagember azt honnan tudná. Tehát az újságírói felelősség.
0: Ugyanakkor felvetődik a kérdés, azt gondolom, hogy ön pontosan ideális címzettje ennek a kérdésnek, hogy tényleg az alapján ítéljük-e meg azt a bizonyos szakembert, hogy zoknit húz-e a félcipőbe vagy sem.
1: Hát nyilván, hogy a politikai értékelésben politológusok, az ezzel a tartalmilag foglalkozó emberek, egy komolyabb intellektuál, aki figyeli a szöveget is, az nyilván nem ebből ítél. De egy átlagember, amit már mondtam, hogy utcáról egy átlagember nézi, nyilván ezt látja elsőnek. Tehát ő nem jut el addig, hogy mit mondott meg, hogy mondott meg, milyen hosszú szavakat mondott meg, milyen okos, hanem az átlagember elsőre lát és ítél. És ezért kell nagyon tudni, hogy a külső csomagolás hogy néz ki. Kevesen mennek mögé, hogy egyébként pedig ez egy milyen ember. Én nekem ez a szakmám, tehát nekem el kell tudni választani. Ezért például, amikor a házelnök asszony a parlament ünnepélyes megnyitójára megjelent ebbe a gyönyörű szép töltfehér kosztümbe, talán emlékszik rá.
0: Igen.
1: Hát én majdnem elsírtam magam. Mondom, ilyen elegánsat én még életemben nem láttam. Annyira szép volt, és annyira odaillő volt, hogy úgy megkönnyebbültem, hogy Istenem, változás lesz. És valóban megfigyeltem, hogy nagyon figyelnek arra a női megjelenésben, a női közszereplők, női politikusok is, hogy iparkodnak vigyázni arra, hogy hogy néznek ki. Sajnos nem mindegyiknek van tanácsadója, azt látom, de hát a jó ízlést azt meg ugye nem lehet megtanulni, de azért zömmel nagyon jó példák vannak.
0: Mit gondol például Magyar Péternek a legutóbbi a Mohács 500 évfordulóján viselt bocskai ruhájáról, vagy korábban szintén volt már olyan szereplése, ahol hasonló viseletet öltött?
1: Én ezt biztos nem engedtem volna meg, mert régebben ugye a szélső jobboldali pártok között jelent meg általában ez a bocska is viselet, ilyen én vagyok a magyar ilyen dicsekvésnek. Meg ez nem is népviselet, csak a gentry világban a századforduló körül kezdett el divattá válni. Tehát ez se nem népviselet, se nem.

0: tehát ünnepen egy fogadást adott az itteni nagykövet asszony, akkor egy ilyen királykék alapon zsinóros fölsőt vett föl, amit mindenki megdöbbent, ez egy ilyen huszárruha, és ő mondta, hogy azért vette ezt föl, mert a függetlenségi háborúban magyar huszárok is harcoltak, és azért vette ezt föl. De ez mindenkinek nevetségesnek tűnt, tehát neki sem nagyon volt jó. De egyébként pedig másokon én nem láttam ezt a bocskai viseletet.
1: Elnézést kérek, ugye előbb közbevágtam, amikor Novák Katalinról kezdtem mondani, hogy ő bizony hordott ilyen jellegű ruhákat, de hát ugye akkor intézményi szinten is szerepe volt annak, hogy a hasonló viseleteket népszerűsítsék.
0: Igen, meg nem is a nép, hanem inkább az üzenete, hogy én vagyok az igaz magyar, tehát egy ilyen hamis, mint ahogy amikor a gentry világ elkezdte ezt hordani, akkor is már egy hamis üzenete volt, mert ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a magyarságával ő dicsekedhessen.
1: Tehát általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy minél egyszerűbb és minél visszafogottabb, finomabb öltözék a megfelelő, mondjuk a protokoll szempontjából?
0: Én úgy mondanám, hogy egy konzervatív elegancia. Az elegancia nagyon fontos, és inkább a konzervatív vonal, mert az vonja legkevésbé a figyelmet arról, amit éppen mond. Mert a politikus a szavaiban és a tetteiben jelenik meg, nem a ruhájában. És hogyha a ruhája elvonja a figyelmet arról, amit ő mond, az már nem jó. Tehát ezért a konzervatív, elegáns megjelenést javaslom mindenkinek.
1: Beszéljünk még egy picit az elmúlt 16 évről. Tehát ezt most így egy egységként kezeljük, ezt a 16 évet, de az sem feltétlenül magától értetődő, hogy így legyen. Tehát abban is voltak azért korszakhatárok talán. Protokoll szempontjából mit látott ebben az időszakban, és egységesnek látja-e mondjuk az Orbán korszakot?
0: A 16 év viszonylag fegyelmezett protokollal indult, de aztán ahogy minél többször nyertek és minél erősebbek tettek, ahogy az egész rendszerük erősödött, úgy egyre lazultak, egyre inkább nem érdekelte őket az, hogy mit gondolnak róluk, nem érdekelte őket, hogy hogy néznek ki. És hát nem tudom, hogy mennyire releváns a műsorhoz, de nekem a külügyminiszter Szijjártó Péter az, akire a legidegesebb vagyok, mert a protokollból, amit ő csinált, lenullázta. Tehát pont ő, aki a külügyminiszter, akinek leginkább kéne törődni azzal, hogy diplomácia meg protokoll szabályok, tehát ő kéne, hogy a gazdája legyen ennek, borzalmas hibákat követett el, és nem is hibákat, hanem öntelten, direkte megcsinálta azokat a dolgokat, amiktől egy protokollos simán infarktust kap. Tehát az, hogy rövid nadrágban jelenik meg egy erősen iszlám országban állami rendezvényen, tehát a reptéren, amikor fogadták őt, ott állt a fogadó bizottság, a gyönyörű ünnepélyes burnuszokban minden, ő meg lejött a gépről egy térdig érő biciklis nadrágban, meg egy pólóban. Ő a diplomácia feje. Neki tudnia kell, hogy egy iszlám országban a mesztelen férfi láb, az nagyon obszcén, borzasztóan nevetséges és nagyon-nagyon kirívó, mint hogyha egy nő a mellét rakná ki. Tehát neki ezt tudni kell mondani, hogy ezt nem teheti meg. És sajnos ő nagyon sok olyan hibát, nem akarok erről most sokat beszélni, de nagyon sokat rontott a protokollon pont amiatt, hogy túlértékelte a saját személyiségét. És mivel ugye az összes többi kormánytag látta, hogy a protokoll őre, a külügyminiszter ilyen, akkor ők is lazultak. És sajnos a vége felé már nagyon-nagyon elkanászottak, tehát nagyon nem törődtek azzal, hogy protokoll mit mond.
1: És ide sorolnám mondjuk a sportcipő öltöny kombinációt is?
0: Azt nemzetközi szinten is sokszor láttam mi ezt az öltöny sportcipőt. Meg hát azért, ha belegondolunk, a bulvár sajtóba is megjelenik a, mit tudom én, a Grammy díjátadáson ezüst estélyi ruhában a nő sportcipőbe. Tehát ez egy ilyen átok lett most ez a sportcipő. Itt a szemlélet, hogy nekem az a lényeg, hogy nekem kényelmes legyen. De egy politikusnak nem ez a szempont. Ennek igenis nyomja a cipő a lábát. Ő nem mehet arra, hogy mer neki az a kényelmes. És hát ilyen sajnos elég sokat volt.
1: Említette, hogy bizonyos lazulások elfogadhatóak a protokoll terén is. Mi az, ami már ezeken mondjuk túlmutat, viszont sokan használják, vagy élnek vele? Most mondtuk a sportcipő példát, én úgy érzékelem, hogy ez már ide tartozik.
0: Igen, ez ide tartozik. Vagy a férfiaknál még, hogyha nincs nyakkendő, ugye a férfiak utálják, pedig az nagyon jót tesz egy férfinek a nyakkendő, mert kiegyenesedik tőled. Hogyha nincs nyakkendő, akkor a felső ingombot ki kell gombolni, mert meggombolva, hagyva az olyan nagyon autentikus népi viselet. Egy gombot kell kigombolni,

0: gombolni, és sajnos egyre többen már kettőt, hármat kigombolnak, az meg a tengerparton a selyem fiú, tehát az már végképp nem menne bele. Aztán, hogy ugye a zsebre dugott kész, hogy hát ez volt az, hogy egy politikus, egy közszereplő, egy elegáns, konzervatív közszereplő, nem férfi ember, ha zsebbe teszi a kezét, maximum a kézfejéig van benn, és nem akasztja bele, tehát nem a zseb tartja, hanem azt csak úgy karból kell tartani lazán, mint Károly király. És nálunk meg sokszor benn van könnyekig a keze a zsebébe, tehát a lazulás ugye, hogy a zakója nincs begombolva, mind a két kezét zsebbe rakja, ezáltal a hasa, mint egy ilyen pató Pál úrnak úgy előre jön. Tehát azt megint nem szabad. A zsebedugott kéz az például erre példa. Vagy amit már megtanultak a politikusok, nem mindegyik, de megtanultak, hogy a zakónak a legalsó gombját nem szabad begombolni. Ezen én mindig nézem, hogy nem be van, vagy nincs begombolva, innen tudom, hogy figyel-e rá, vagy nem figyel. Aztán a lazulásnál ugye a hajviselet, hogy hogy néz ki egy politikusnál konzervatív, neki nem szabad ez az oldalt, fölnyit focista fizurával megjelenni. Vagy a nőknél. Mostanában rengeteget látom, hogy a nők hosszú-hosszú hajat hordanak, és az úgy kibontva, úgy lóg nekik. Ami egyébként, hogyha az ápolt és tényleg kezelt haj, akkor az szép tud lenni, de egy közszereplőnél az arcra kell a figyelmet venni, tehát neki össze kéne fognia a haját, hogy az arca látszódjon, mert ő azzal kommunikál. Tehát vannak ilyen, mondom, és apróságok tömkelegét tudnám fölhozni, hogy a női táska például protokollban megjelenve egy rendezvényen egy nő, tehát közszereplő politikusnak nem, ne legyen nála táska, vagy ha van, akkor ez a karra akaszhatós kis táska, ez a vállra vetett táska, az nem jó, mert a válltömés is kinyomódik, meg az egész ruhája feldelesz tőle, tehát az végképp nem szabad. Vagy egyáltalán van ennál az igazán elegáns, mint amikor a házelnök asszony ugye a szép fehér ruhájába vonult be, nem volt nála a táska, mert ugye mit csináljon vele egy eskütételnél, hova tegye. Tehát ezt megint figyelni kell.
1: Hogyha most a táska kérdése felmerült, akkor még azért erre is lecsapnék egy kicsit, hogy a NER idején azért ennek volt némi pikantériája, hogy ki milyen táskát visz a kezében.
0: Meg mennyiért. Hát igen, hát szerencsére politikusoknál ilyen kirívó millió dolláros dolgokat nem nagyon láttunk, tehát az megmaradt a családtagjaiknak. Azért egy politikus nőnél soha nem volt ilyen méreg drága cucc, tehát azért arra vigyáztak. Hát igen, az előző 16 évnek a vége felé, már utolsó egyharmadában sajnos a pénz akkora szerepet játszott, hogy minden más lényegtelenné vált mellette.
1: Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk. Nekem egyetlen kérdésem maradt a végére. Ugye ön már az előző rendszerben, tehát Csehszlovákiában is kellett, hogy járjon, illetve aztán 1993 után Szlovákiában. Vannak esetleg valamilyen emlékei ebből az időszakból, amelyeket így megosztana most a hallgatókkal?
0: Ebbe azért nem tudok beleszólni, mert a külügyminisztérium ment ilyenkor a miniszterelnökökkel, tehát én személyesen nem voltam jelen. Én annyit láttam, amennyit a tévében lehetett erről, vagy a sajtóban lehetett látni róla. Amit én láttam, hogy azért állami szinten próbálják ezt a konzervatív vonalat tartani. Az elegancia, hát az már nem mindig jelent meg, de valószínű, hogy ez is a korral lesz, majd változni fog.
1: És esetleg valami kis anekdoták ebből az időszakból megmaradtak önben?
0: Azért nem, mert mondom, a miniszterelnökökkel én nem jártam külföldre, oda a külügyminisztérium protokoll ment.
1: Fordítva? Tehát
0: amikor jöttek, akkor nyilván a fogadásában, itt, hogyha a parlament épületén belül volt valamilyen találkozó, akkor nyilván az már az én munkám volt, én kísérgettem. Mondjuk, ami most, hogy hirtelen emlegette, eszembe jutott, akkor még Csehszlovákia volt, emlékszem rá, még Antal József volt a miniszterelnök, és Václav Havel jött, és ugye az első ilyen tényleg szabad állam választások eredményeképpen ugye államelnökként jött, és ott láttam először, hogy a testőre egy nagy darab férfi kopasz, és hátul lófarokba fogva még a maradék haja. És én először láttam lófarkas kormányőrt, és én annyira meglepődtem, hogy tényleg hogy változik a világ. Mondjuk egy aranyos érdekesség volt ez számomra.
1: Akkor mégiscsak sikerült egy emléket találnunk ebből az igen, időszakból.
0: Igen.
1: Görög Ibolya protokoll szakértőt, korábban a miniszterelnöki hivatal, többek között Antal József vagy Horn Gyula protokollosát kérdeztem az új magyar kormányról a protokoll szemszögéből nézve, de arról is, hogy változik-e a fogalom jelentése. Köszönöm szépen a beszélgetést és az idejét.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a felkészült kérdéseit.
2: Este felső Pestinő, ha kicsike szám.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. Az elhangzott beszélgetéseket hamarosan visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. Munkatársaim Csenger Ferenc hírszerkesztő és Vasiesó Líbia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk reggeliztek. A szerkesztő műsorvezető Paszmár Líbia köszön el önöktől, és kíván szép hétvégét. Viszont hallásra!

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Tkacsik Márta, elméleti matematikus, a Patika kert tulajdonosa.
1: A természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van, a természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldás. De ezért stabil, ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog.
0: Köteles Szabolcs vagyok. 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel a német államfő. Változóan felhőség mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz drón támadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel Frank-Walter Steinmeier német államfő a vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választások előtt. A leköszönő elnök szerint a nacionalista bezárkózás és az etnikai alapú gondolkodás nem jelent választ a 21. század kihívásaira. Steinmeier konkrét pártot nem nevezett meg, kijelentette ugyanakkor, hogy gyűlöletre és uszításra nem lehet jövőt építeni. A választásokon a felmérések szerint jelentős támogatottságra számíthat a szélső jobboldalinak minősített Alternatíva Németországért, azaz az AfD. Egy amerikai szövetségi bíró meghosszabbította a Donald Trump levélszavazást korlátozó rendeletének végrehajtását tiltó intézkedést. Az elnöki rendelet alapján a posta csak azoknak küldhetne szavazólapokat, akik szerepelnek a választásra jogosultak előzetesen összeállított listáján. A demokrata vezetésű államok szerint azonban a választások lebonyolítása elsősorban az egyes államok hatásköre. A döntés különösen sürgető, mert Észak-Karolinában már megkezdték a levélszavazatok kiküldését a novemberi félidős kongresszusi választásokra. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak vízszintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5%-a. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Zuzana Panyková nyerte a kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa párizsi állomásán. A berlini női kosárlabda világbajnokságon Franciaország Magyarország 99-53. A labdarúgó NB1 tegnapi mérkőzésén Vasas Nyíregyháza 3-2. Emma Zapletalová 400 gáton második, Molnár Attila pedig 400 méteren harmadik lett az atlétikai gyémántliga brüsszeli döntőjében.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja északlehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdonát lehet. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 32. műsorának minden kedves hallgatóját. Szeptember van, a naptár szerint véget ért a nyár, és beköszöntött az ősz. Ám hogy ez a mindennapokban is így lesz-e, az még nagy kérdés. Ami azonban bizonyos, az a tanévkezdés. Sok százezer gyermek ül be az iskolapadba, közöttük sok ezer kiselsős. Néhányukkal Puha József beszélgetett 25 évvel ezelőtt.
2: Milyenek voltak az első napok az iskolában?
3: Jó.
2: Mit tanultatok itt az első napokban?
3: Matematikát, szlovák, és tanultunk.
4: Írást.
2: Írást? Már tudtok írni?
3: Tudunk. Én tudok. Olyan betűkot azt én tudok.
4: Meg kacsacsört tudok.
2: Micsodát, kacsacsört? Azt hogyan kell?
3: Kacsacsört. Olyan, ami ott van, hogy így ki van átva a szája, ez itt hegyeszék.
2: És azon kívül, hogy megtanultatok már kacsacsört írni, még mit tanultatok meg az iskolában?
5: Én kacsacsört nem tanultam.
3: Volt egy olyan papír, és ott voltak egy kasza, és akkor abban volt olyan, és olyan, és akkor az a kasza szól. Tanultunk szlovák verszetet, ez egyik helyhozhatcsak, Én tudtam meg a autószat, a Tomi meg én fogok kapni ajándékot, én vezeket a jó ponta. És én még nem tudtam a énekét.
2: És milyen szlovák versikéket tanultatok?
3: Mondjam el egyiket. Én a autósat. Auto ide tu. Otec, mama, uzie tu. Dávaj pozor, se má húst, lebo ide autobus. To je zota električka. Musmi? To je zota električka. No to vám mi.
2: Mi tovább? Hogyan van tovább? Gyorsan nézzük már meg.
3: Csak azt nem tudom, hogy jó van.
4: Nem tudom,
3: egyáltalán.
2: Akkor halljuk a másikat.

0: hoplahó, az állatoszté. Hejhó, hejhó, holláli hoplahó. Ja skáčem ako zaba, ja letím ako vana, ja spávam ako ryba, ja bezím ako jaguvár.
1: Azon kívül, hogy szlovák versikéket tanultatok, gondolom magyar versikéket is tanultatok néhányat, ugye?
2: Én tanultam.
1: Nos, ezekből tudnátok mondani?
2: Én Timi tanulta meg azt a... Vagy a Timi nem tanulta még meg azt a verset a szlovákból.
0: Gyertek a iskolába!
3: Hívok a...

0: Megmutatnátok nekem, hogy mi van az iskolatáskában? Mondjuk Karcsi, gyere, hozd ide. És megnézzük, hogy mi van az iskolatáskában.
1: Már ki van nyitva?
2: Nekem toltartó, szlovák, írás, két füzet, magyar nyelv, matematika, két matematika, ilyen
3: ABC-s környezeti ismeret otthon van, igaz, avlak zsiráf is.
4: Más már színünk.
5: És pedig ilyen kis füzet.
6: Szóval abba szokjál írni, hogy milyen dolgokat kell vinni a iskolába.
0: Azt a tanítónén írja bele?
6: Ebbe a kisibe írja be, mindjárt megmutatom, hogy van. És akkor ebbe beírja, amit beír, azt kell vinni.
0: És ezt otthon anyu apu elolvassa, gondolom én.
6: Igen, elolvassa.
5: Igen, és akkor nézi meg a füzeteket, meg a könyveket.
7: Elmondhatom ABC-t. ABCD, ugyanis van tovább. ABCD, QE.
5: A, A, B, C, C, D, F, G, G, H, I, I, J, K, L, I, M, N, N, O, O, Ö, Ö, P, Q, R, S, T, J, U, U, U, U, V, W, X, Y, Z, Z.
3: Ilyen kis matematika.
7: Az nem matematika, az kifasztó.
6: Akkor van ilyen ész, olyan szerúzák, és olyan mindegyik ész, akkor itt kaptuk a iskolába, amikor elszokjuk.
5: Nekem meg van ilyen.
7: Az nem cserő, az zékéta.
5: Ilyen lepkék van.
0: Áruljátok el nekem, hogy mikor keltek fel reggel, amikor indultak iskolába.
7: Én nagyon korán, 3:30-kor,
5: 7-kor.
0: És utána mi történik?
5: 6 órakor.
6: Megmosakodunk, megreggelizünk, és jövünk iskolába tanulni.
5: Én mindent viszünk a táskába, ami csak fontos.
6: Minden könyvet, meg füzetet.
5: Nagyon sokáig vagyok a ágyban.
6: Megfissülködök, megfissülködök, és jövünk.
5: Meg tudom szíjálni magam a hajam, szagasztott anyom szíjától.
6: Nagyon jó az iskolába.
0: Mi minden történik itt az iskolában?
6: Minden játszás, ha megtanultunk,
5: meg lehet
6: tanulni mindent. Napközibe is meg lehet mindent tanulni.
5: Akkor lehet, hogy mámámunk szétálni, ha tudunk. Mi felénk is elmegyünk.
6: Mi nálunk akkor a farkas kutya.
5: Mi nálunk van kettő kis cica.
6: És valami ünnep vagy, akkor jövünk templomba, megnézzük a templomt, azt megyünk haza.
7: Ott van a gyurma, amit szóból készült, meg micsodából, lézből, azt ki lehet fasztani, a jövő héten ki fogjuk fasztani.
0: És azon kívül miért jó iskolába járni? Egyáltalán jó iskolába járni?
7: Igen. Már tanulni lehet. Már tanulni lehet, meg lehet tanulni, olvasni, lehet gyújtani.
6: Meg tanulni lehet.
5: Én nagyon szeretek iskolába járni, és azért jöttem, de amikor még jöttem iskolába, nem akartam köszönni.
0: Nem akartál köszönni? Miért?
5: Nem akartam. Csak úgy nem akartam, vidám.
7: Megmondhatom, Viana, köszönni is. Ha reggeljünk, akkor adás, békás, szép vagy Isten, vagy Istennek.
6: Visszamondja a gyerekeknek, hogy hogy jó.
7: Isten dicsőség.
6: Istennek dicsőség.
3: Szlovák tanének, tanítenének úgy köszönni, hogy dobré ráno, pani riadicielka.
7: Dobré ráno, pani učiteľka.
6: És akkor mámu meg lesz tornánk is, meg én.
7: Mámu.
0: És mit csináltok tornán?
6: Nem hoztam
5: tornaruhát.
6: Én hoztam tornaruhát.
5: Nekem is van tornaruhám.
7: Én is hoztam tornaruhát.
6: Nekem is hoztam tornaruhát.
7: Torna, ha jól
6: tudom.
5: Nem lesz torna.
6: De lesz torna.
5: Mert nekem anyukám mondta.
6: Akkor anyukám mondta, hogy
5: nem lesz torna.
6: De lesz torna.
5: De nem lesz.
6: De nem lesz.
0: Megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be.
7: Belokosztorszki Karcsika, Szlovákon meg az a neve, hogy Belokosztor Károly.
3: Nekem Szlovákon az a neve, Vitnák Tamás, Magyar meg Tomi.
6: Nekem magyarul Vrábelová Veronika, és Szlovákon meg Veronika Vrábelová.
5: Jordi Mea.
6: Paharec Kitti.
3: Madarász Bente, Szlovákon Madarász Bente.
6: Nem, Bence Madarász. Úgy kell mondani neki.
8: Ezt a hangulatos beszélgetést Puha József kollégánk 25 évvel ezelőtt készítette a cserfes kis emberpalántákkal, akikből a tanítónéniknek kell jó szóval, türelemmel és szeretettel nagy diákokat nevelniük. S hogy ezt a nehéz munkát lehet egy életen át örömmel végezni, arról szól Haraszti Mária egykori kolléganőnk 3 évtizeddel ezelőtt készített beszélgetése Dobos Jánosnéval. Marika néni, ahogy a Bodrog közben ismerték, 38 évet tanított le a Béji, a Boi, a Leleszi és a Bacskai kisiskolában. iskolában.
1: Nekem a legszebb emlékeim bolyhoz kötődnek. Az én szülőfalomhoz, az egy kis akáclombos falucska volt. Az emberek ott nagyon szerették egymást, segítették egymást. Igaz, hogy a szüleim is olyanok voltak, hogy mindenkin igyekeztek segíteni. Csak jó példával jártak előttünk, és nagyon szorgalmas emberek laktak ott. A fiatalok is nagyon összetartottunk. Hát akkor mi volt egy olyan kisfaluban, a templomba jártunk. De azért színdarabokat is tanultunk. Sőt, már 12 éves koromban írtam is gyerekdarabot, és sajnálom, hogy nem őriztem meg. Be is tanítottam, elő is adtuk, meghívtuk az anyukákat, mikor jöttek vasárnap délután a litániáról, meghívtuk őket, hogy jöjjenek megnézni. Előadtuk, nagy sikerünk volt. Ma nagyobb koromban tánc csoportban vettem részt, a Bocsárszki tanítóram tanított velünk gyönyörű darabokat, sőt a János Vitéz tanította be velünk. Én voltam a János Vitéz. Fiú szeretet játszottam, csak sajnos a háború miatt őt elvitték katonának, és nem tudtuk előadni. Be volt tanítva nekünk gyönyörűen a János Vitéz, és előadásra nem került sor. Hát szóval csak szép emlékeim vannak. Egyedül a háború az, ami megzavarta a fiatalságunkat, és nagyon nehezen tudtunk talpra állni. Mert egy teljesen más világba cseppentünk, mint a gyerekkorunk volt. Addig az nagyon sima volt, szép volt, nagyon megértettük egymást. A testvérek is, a szüleim is, és az emberek is. Egy nagyon szép kis közösség volt az a falu.
9: A vérveszteségen kívül milyen más veszteségeket szenvedett a háború következtében boly?
1: Hát először is bombázták, úgy jöttek a sztalingyártyák, és csak a pincéből reszketve nézzük, hogy hova fog a bomba leesni. Na de aztán jött egy nagy csapás, amikor 18 évtől 50 évig a férfiakat elvitték, a faluból elhurcolták, hát az egy siralmas állapot volt. Az én édesapám 52 éves volt, és őt is elvitték. Hogy miért, ma sem tudjuk, csak éjte jöttek egy este 10 órakor, és 11 órára legyen kész, mert jönnek érte fegyverrel, elvitték a bátyámat is. Az édesapám aztán Zamborból hazajött gyalog, őt elengedték onnan már, mivel 50 éven felül volt, és nem esett bele a kor csoportba. De azt nem lehet elmondani, mikor összejött a környékbeli falvakból az asszony, mert ő volt az első ember, aki hírt hozott, hogy hova vitték el a férfiakat. Hát azt nem lehet elmondani, hogy ott amilyen sírás volt, hát egy temetésen nincs olyan sírás, mint ott. Hát ezek fájó emlékek. Aztán jött a másik rettegés a kitelepítés Csehországba. Boly ettől megmenekült, Leleszről vittek el családokat, de Bolyban valahogy, hát körülzárták már ott is a falut katonaság fegyverrel, de pont aznap jött a rendelet, hogy beszüntették a kitelepítést. Mi már össze voltunk csomagolva mi is, hogy el fognak bennünket vinni. Hát ezt a rémületet nem lehet elmondani, hogy milyen rémületben éltünk. Aki azt nem élte át, el se tudja képzelni, hogy milyen napok azok, amikor az ember mindig várja, hogy viszik, és nem tudja, hogy hova, mi lesz vele. Hát ez borzalmas, borzalmas ilyeneket átélni. Hát volt az életemben, ugye, öröm is, de volt nagyon sok ilyen tragikus eset is.
9: Azt a választást, hogy pedagógus lett, viszont sose bánta meg?
1: Az soha. Én úgy érzem, hogy erre a pályára születtem. Lehet, hogy nem kellene magamról ezt állítanom, talán mások jobban meg tudják ítélni, de ahogy az emberektől és a gyerekektől a visszajelzést kapom, és a szülőktől, úgy érzem, hogy csak ezen a pályán kellett élnem, és soha nem bántam meg. És ma is örömmel csinálom ezt a munkát. Nem is csinálnám, ha nem szeretném, és ha nem szívből csinálnám. Csak a gyerekek között szeretek élni. Hát természetesen a családommal is, de úgy gondolom, hogy a családomon kívül az a hely, ahol mindent elfelejtek, nekem soha a fejem sem fáj, ha az iskolában vagyok. Nem érzek sem. 3 éve tanítok Bacskában, mint nyugdíjas pedagógus, kisiskola nyílott ott, és még soha nem vettem be fájdalomcsillapítót azóta, pedig 3 évfolyamot egy osztályban tanítok. Hát azt hiszem, hogy van mit csinálnom, van mit tennem, de örömmel csinálom.
9: Mi indított erre a pályára?
1: Az, hogy én mindig adni akarok, gyerekkoromtól kezdve, mindig arra törekszem, hogy az embereknek mindig szépet, jót nyújtsak, hogy örömet szerezzek nekik a munkámmal, a tevékenységemmel. És az iskolában is úgy vagyok, hogy annak örülök, ha a gyerekek mosolyognak, amikor jönnek az iskolába. Természetesen igyekszem megteremteni ehhez a kellő, a megfelelő hangulatot, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, mert csak úgy érdemes dolgozni, hogyha az ember szereti, amit csinál, már kicsi kortól kezdve. Az én gyerekeim, Leleszen tanítottam sokáig, de mindig szerettek iskolába járni, mindig örömmel jöttek iskolába. Most például Bacskában 11:30-kor van vége az elsősök órájának, és csodálkoznak, hogy már nekik haza kell menniük, mert még ők maradnának.
9: Ön is szeretett iskolába járni, mert olyan pedagógusa, olyan tanítója volt, aki meg tudta ezt a légkört teremteni akkor már ott bolyban.
1: Olyan példaképem volt, aki egy életen át végig kísér, útravalót kaptam tőle, és igyekeztem is mindig az ő példáját követni. Ez volt az én legkedvesebb tanítóm, a Bocsárszky Pál. Nem tudom, éle még neki, most is nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezen a pályán elindított, és támogatott abban, hogy erre a pályára kerüljek.
9: De nem volt olyan sima az út a tanítóság a pedagógia felé?
1: Bizony nem volt sima, sőt, nagyon is göröngyös volt, mert nagy reményekkel indultam a tanítóképzőbe, ahova felvételt nyertem, és a háború miatt el se tudtam kezdeni ott a tanulmányaimat, mert már közeledett a front, bombázták a környékünket, a mi községünket is, és már nem lehetett elmenni Magyarországra tanulni, Nyíregyházára. Aztán a háború után már a határt is megvonták, és elszakadtunk Magyarországtól, és így már én itthon maradtam. De a pedagógus pályáról akkor sem mondtam le, hanem alkalmam volt óvónői tanfolyamon részt venni, ugyanis háború után nem voltak óvónők, és a falvakon is óvodákat nyitottak, és én ezt az alkalmat megragadtam, elmentem ilyen óvónői tanfolyamra, és 4 évig, mint óvónő működtem. 2 évig Király Helmecen, és 2 évig Leleszen, ahova aztán férjhez is mentem. De még egy alkalmat nem mulasztottam el, megtudtam, hogy Sárospatakra lehet jelentkezni a tanítóképzőbe, és ott levelező tagozaton elvégeztem a tanítóképzőt, és így lettem alsó tagozatos tanító. Amikor a Sárospatakon megkaptam a tanítói oklevelemet, itt Nyitrán nostrifikációs vizsgát kellett tennem, különben nem ismerték el az ott szerzett oklevelemet. Az iskola ügyi osztályon azt mondták nekem, amikor a diplomámat bemutattam, hogy taníthatok, mint képesítetlen tanító, és ha nem hitelesítettem az oklevelemet, akkor mint képesítetlen tanítót bármikor elengedhetnek. Tehát nem ismerték el enélkül a vizsga nélkül a Sárospatakon szerzett oklevelemet. Természetesen én ennek eleget tettem, pedig csak 2 hetem volt rá, olyan rövid határidőt szabtak, de én éjjel-nappal tanultam, meg akartam felelni ennek a követelménynek, mert különben elveszítettem volna azt a pályát, amire tulajdonképpen egész életen át vágytam és készültem.
9: Hogy folyik le az ön osztályában egy tanítási nap?
1: Dallal kezdünk minden tanítási napot. Nekem már annyi van a tarsolyomban, hogy minden napra más dal jut, jóformán, és már kérik is, hogy melyiket énekeljük legszívesebben. Én rájuk bizony válaszolnak, egyszer válaszolnak az elsősök, egyszer a másodikosok, egyszer a harmadikosok, ugyanis 3 évfolyamot tanítok egy osztályban. És így indul el a nap. Mindjárt meg kell teremteni a megfelelő hangulatot ahhoz, hogy azt a nehéz munkát, ami a gyerekekre vár 5 órán keresztül, hogy szívesen végezik és elbírják végezni. Úgy érzem, hogy játékosan vesszük a tanulást, nem zárom ki magamat, például azt mondom, hogy énekeljük el ezt a dalt, vagy nyissuk ki a könyvet, én magamat is beleveszem. Nem parancsolok nekik, hogy ne érezzék azt, hogy parancsszóra csinálják, amit csinálniuk kell, hanem úgy érezzék, hogy én is velük csinálom, ott vagyok velük, mindig együtt vagyunk, még a szünetben is, mert egyedül vagyok az iskolán. Van napközi otthon, természetesen a nevelőnő ugye 11:30-re jön, de a tanítás órák alatt egyedül vagyok. A szünetekben is felügyelek, készítem a következő órára 3 évfolyamnak az anyagot, úgyhogy délig nincs megállás. Állandóan koncentrálnom kell.
9: Tud-e szigorú is lenni?
1: Én a gyerekeknek nem előnyt adok, hanem úgy gondolom, hogy ha ma nem tudja a gyerek olyan jól, akkor nem veszem el a kedvét, hanem úgy csinálom, hogy még egyszer adok neki egy lehetőséget, hogy javíthasson. A legközelebbi órán jelentkeznie kell, hogy megtanulta, vagy nem tanulta, mert ha a gyereket leszidom, hogyha egyszerre nem sikerült, ezek még kicsinyek, ugye? Ha egyszerre nem sikerült megtanulnia, vagy valami családi probléma van, mert ma az is van sok, akkor még egyszer adok neki egy lehetőséget, és akkor már minden gyerek igyekszik, hogy arra a határidőre megtanulja. Nem vagyok az a katonás típus, de szép szóval többet elérek, úgy gondolom, mintha talán leszidnám őket, vagy botot vennék a kezembe. Én 38 éve vagyok munkaviszonyban, nekem még bot nem volt az iskolában a kezemben.
9: Sokszor panaszkodnak a pedagógusok, hogy a mai gyerekek kezelhetetlenebbek, mint a régebbiek. Igaz ez?
1: Az igaz, hogy a gyerekek sokkal szabadabban nőnek, mint régen. Valahogy mások lettek a családi körülmények, és igaz, hogy másak a gyerekek, mint régen. Ha én visszagondolok az én gyerekkoromra, hát ez az ég és föld, az az idő, de mások voltak az életkörülmények, az életfeltételek, nekik több megadatott, mint nekünk gyerekkorunkban. Nekik mindenük megvan, sokszor mondom is nekik, hogy én amikor leleszre jártam bolyból az óvodába, én minden nap gyalog tettem meg az utat. Reggel 6 órakor indultam bolyból gyalog, még akkor lány voltam, 3/4 hétre értem leleszre, a kastélyban volt az óvoda. Azt mondják nekem erre a gyerekek, hogy miért nem tetszett autóbusszal menni. A gyerekek, autóbusz nem is ismertünk, nem is láttunk, akkor még nem volt. Akkor vagy kerékpárral jártunk, vagy gyalog jártunk. Ilyen nem volt, hogy vagy személygépkocsi, vagy motorkerékpár. Nem volt, még akkor nem volt. Azért mondom nekik, hogy nagyon becsüljék meg azt, ami nekik van, mert ők beleszülettek a jó módba, az ő szüleik nekik mindent megadnak, és ezért legyenek hálásak, és nagyon szeressék a szüleiket.
9: Volt tanítványai visszajárnak önhöz? Vagy a munkájában segítik az iskolán kívüli népnevelő, népművelő munkájában?
1: Én azt hiszem, talán nem is szeretek erről annyira beszélni, mert van olyan tanítványom, akinek én vagyok a példaképe. Talán rosszul hangzik, ha én mondom ezt el, de talán visszakaptam azt, amit én az én tanítómmal szemben tápláltam. Ugyanis Nyitrán végzett az egyik kislány, mielőtt ment Nyitrára, pedagógus lett, azt mondta, hogy olyan tanítónő akar lenni, mint amilyen én vagyok. És most van egy kis tanítványom, 4. B-be jár, már nem hozzám jár. 2 éven át tanítottam, és ritka nap volt, amikor nem mondta volna nekem, hogy ő ilyen tanítónéni akar lenni, mint amilyen én vagyok, és első osztásokat szeretne tanítani, és végignézte, hogy hogyan tanítom a betűtanítást végignézte. Nagyon szorgalmas volt, ő végezte a munkáját, az önálló munkáját, de félszemmel mindig rám figyelt, és a szünetben maga köré gyűjtötte az elsősöket, és újra letanította a betűt, amit én tanítottam. Hát ez egy nagy boldogság az én számomra, de azon kívül kapok visszajelzést a szülőktől, akiknek régebben tanítottam a gyerekeit leleszen. És nem régen egy szülő olyan megható volt, mondta nekem, hogy nagyon hálás nekem, mert egy kicsit gyenge volt a gyerek, talán nem is ebbe az iskolába való lett volna, de én a gyereket segítettem, foglalkoztam vele, és megtanítottam mindenre lassabban, mint a többit, de mindent megtanult, nagyon nehezen írt, mert nem tudott jól fogni a kezébe. Le is érettségizett a gyerek, és most a fölművel szövetkezetben a mázsaházban dolgozik, tehát elkönyveli ott a teherkocsikat, hogy milyen, mennyit visz, milyen terhet visz. Szóval el tudja végezni ezt a munkát, pedig az egy elég komoly munka. És az édesanyja ezt tudja értékelni. Hát ilyen visszajelzéseket kapok, és akkor úgy gondolom, hogy mégiscsak érdemes volt nekem erre a pályára menni.
9: A tanító a falu lelke volt. Az-e még ma is azt tud-e lenni?
1: Én úgy érzem, hogy itt Bacskában, ahova én most a harmadik éve tanítok, hogy nagyon érezték azt, hogy 1978-ban ott megszüntették az iskolát, körzetesítették, a gyerekek egyik fele Leleszre jött, a másik fele Bébe. És érezték a tanító hiányát. És mi, amióta újra megnyílt a kis iskola, szoros kapcsolatban vagyok az óvónőkkel, a Csemadok vezetőségével, és most megkértek engem is, és az óvoda igazgatóját is, hogy a Csemadoknak a kultúrműsorához járuljunk hozzá, műsorszámmal az iskola és az óvoda részéről. És én ennek nagyon örülök, szívesen segítek, hogy minél színvonalasabb legyen az a műsor. Május első vasárnapján lesz az előadás, úgyhogy már készülünk erre a szereplésre, és a gyerekek nagyon már szikrázik a szemük, ragyog a szemük az örömtől, hogy fognak szerepelni.
9: A 38 esztendő alatt az iskolai munkáján kívül mi mindennel foglalkozott még?
1: Leleszen 25 évig voltam a Csemadok titkárnője. Én viseltem a kultúrmunka terhét, mert nem csak titkárnő voltam, szóval nem jegyzőkönyveket, meghívókat írtam, hanem szerveztem a műsorokat. Nagyon-nagyon sok műsort készítettünk, színdarabokat tanultunk, ezt szerint nóta esteket, aztán író-olvasó találkozókat, hát nem is tudom felsorolni. Szóval nagyon sokat dolgoztunk a kultúra terén, és értékelték is ott az emberek Leleszen ezt a sok munkát. Nem bántam meg azt sem. Nagyon sokat otthonról elmentem, hagytam a gyerekeimet, hetenként kétszer is elmentem otthonról este, de annyira önállóak voltak a gyerekeim, hogy át tudtuk hidalni ezt a hiányt, hogy én nem voltam mindig velük. Remélem, hogy egy kicsit tápláltam beléjük is az én ambícióimból és a tenni akarásból. Mindig szerettem tevékenykedni, a közösségért nagyon szerettem dolgozni. Ott is az vezérelt, mint az iskolában, hogy szeretek az embereknek örömet szerezni. Szeretem, ha örülnek annak, amit én csinálok, vagy én nyújtok az ő számukra. Hogyha sikerült egy-egy fellépésünk, hát volt olyan műsorunk, hogy háromszor ismételtük meg Leleszen, és a környező falvakat is jártuk, hívtak bennünket, hogy menjünk, lépjünk fel. És ez csak egy boldogság, hogy tudtunk szépet és jót nyújtani az embereknek. Nem kaptunk mi azért semmi anyagi támogatást, vagy. Csak azért csináltuk, hogy a magyar kultúrát továbbadjuk az utókornak. Vegyék át tőlünk a szép népdalokat, a táncokat, de persze a modernebbeket is. Haladtunk a korral. Ezt is, ami szép, ami jó, ebből is átvettük. A fiatalok életéből is átvettük, és bemutattuk.
8: Dobos Jánosné Bodrog közé nyugdíjas tanítónővel, a mosolygó kisiskolásokról és a szakma szeretetéről beszélgetett Haraszti Mária 3 évtizeddel ezelőtt. Az iskolai tanítás, nevelés egy másik területére térünk most ki, konkrétan a szlovák nyelvoktatásra. Pár évvel a rendszerváltás után összefogott néhány szlovákiai magyar értelmiségi, hogy megoldást találjon a sokat hangoztatott problémára, miszerint a szlovákiai magyar iskolákban a diákok nem tanulnak meg szlovákul. Skabella Rózsa, Ipoly Balogi és Bóna Irén, búcsi tanárnő 1995-ben kidolgozott egy új szlovák nyelvoktatási módszert, amelynek engedélyeztetésére 4 évet kellett várniuk. A rendkívül bonyolult vállalkozást Tóth Erika mutatta be egyik Nevelők Fóruma című műsorában 1999-ben.
10: Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy a szlovák órával valamit tenni kell?
11: Hát ezt így utólag nagyon nehéz megmondani. Mindig bennem motoszkált, hogy valamit kellene tenni ezekkel a szlovák órákkal, mert szenvedés volt ugyanúgy a tanítónak, mint a gyerekeknek, és mivel angol nyelvkört is tanítottam, azokat az órákat pedig élvezték a gyerekek, ezért próbáltam valahogy javítani a szlovák oktatáson, és játékot, mozgalmasságot bevinni azokba az órákba. Menet közben az ember rádöbben, mikor találok valami jobb verset, akkor már úgy szívem szerint már azt a régit le is cserélném és betenném. Úgyhogy remélem, hogy ha lesz rá alkalom később, és ezt tervezzük is, hogy ilyen összejöveteleket azokkal a tanítókkal, akik vállalják ezt a módszert, hogy ezeket az ötleteket mindig összeszednénk és egymásnak továbbadnánk.
10: Az óráit már nagyon sokan megtekintették, a minisztériumból is voltak itt. Milyen volt a fogadtatás?
11: Elismerően nyilatkoztak a módszerről, nagyon tetszett nékik, és egyelőre csak bizakodhatunk abban, hogy valami segítséget is nyújtanak.
8: Az iménti bejátszáson Szkabela Rózsát hallottuk, a felvétel 1995. júniusában készült. Szkabela Rózsa és Bóna Irén neve azóta határainkon túl is ismerté vált, de csak nem 4 évet kellett várniuk arra, hogy az általuk kidolgozott taneszközcsomagra a minisztérium rábólincson. A taneszközöket, tankönyveket, munkafüzeteket, programfalat a Terra kiadó jelentette meg. Az anyagiak biztosítását, valamint a pedagógusok továbbképzését a Fórumintézet vállalta magára. És mivel a törvény lehetőséget nyújt alternatív oktatási módszerek alkalmazására, itt most senki ne gondoljon az elhíresült úgynevezett alternatív, azaz kétnyelvű oktatásra, az új iránt fogékony pedagógusok jó része a Szkabela Bóna taneszközcsomag szerint kezdte oktatni a szlovák nyelvet, annak ellenére, hogy a minisztériumi jóváhagyás egyre késett. A kormányváltás után Milan Vtácsnyik oktatási miniszter ígéretet tett a helyzet rendezésére, s március elején a Szkabela Bóna féle alternatív taneszközcsomag a minisztériumban bejegyeztetett. Szigeti László oktatási államtitkár.
12: Minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy a következő tanévtől ezt a módszert hivatalos alternatív oktatási módszerként alkalmazzák a magyar tanítási nyelvű alapiskoláinkban. A pedagógus választhat vagy a Szkabela Bóna módszer, vagy az eddigi módszer, vagy esetleg más valamilyen módszer közül. Kisebb problémák adódtak az Állami Pedagógiai Intézet, illetve a minisztérium között, abban az értelemben, hogy nem volt egyértelmű az Állami Pedagógiai Intézet értékelése, de a kisebb nézeteltéréseket sikerült kisimítani, és az Állami Pedagógiai Intézet is pozitívan értékelte ezt a módszert, tehát minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy ez a módszer szeptembertől bevezetésre kerüljön, és úgy tudom, hogy a költségvetési keretből is egy bizonyos anyagi támogatást kap a tankönyvek kiadása.
10: Mit jelent, hogy bizonyos állami támogatás nem támogatja teljes mértékben a tankönyveket a minisztérium?
12: A minisztérium teljes mértékben támogatja a tankönyveket. Tudni kell azonban azt, hogy tekintettel a költségvetés szűk keretére nem tudja a minisztérium teljes mértékben fedni az igényeket. Tehát a Szkabela Bóna módszerrel kapcsolatos tankönyvek, munkafüzetek kiadására kb. 6 millió korona kellene. Nagy valószínűséggel a minisztérium nem tudja mind a 6 millió koronát erőteremteni a tankönyvek kiadására, tehát valószínűleg csak fele pénzeszköz fog rendelkezésünkre állni. Igyekszünk majd a következő évben ezt a lemaradásunkat pótolni.
10: A pedagógusok képzéséhez hozzá tudnak-e járulni?
12: Ez elsősorban a módszertani központok feladata, megszervezni különféle szemináriumokat a módszer oktatásával kapcsolatban. Nem zárkózik el a minisztérium, hogy a módszertani központokon keresztül biztosítsa majd ezeket a szemináriumokat. Természetesen ennek is megvan a maga anyagi háttere, amiről tárgyalni kell.
10: A minisztériumi jóváhagyás milyen változást hoz a Szkabela Bóna programban? Tóth Károly, a Fórumintézet igazgatója.
13: Minden valószínűség szerint lesznek változások. Remélhetőleg az egész program olyannak marad, amilyennek létrehoztuk. Ami megmarad, az megítélésem szerint a módszertani része az egésznek, a tankönyveknek a felépítése, tehát maga az egész program tartalmilag és formailag is. Ami változások lesznek, az abból fog adódni, hogy most már a tankönyvcsomag az egy bürokratikus rendszerbe került be. Ez a bürokratikus rendszer költségvetésből él. Ennek mindenféle belső más szabályai vannak. Ehhez feltételezem, hogy igazodni fog kelleni. Mi a 4 év során, amikor kiadtuk az egész tankönyvcsomagot, akkor gyakorlatilag mindent fedeznünk kellett. A képek előállítását,

0: háromnegyedét jelenti az összes oktatási intézménynek alapfokon. A gyerekek száma 22 ezerre tehető. Összeszámoltuk, hogy az elmúlt 4 évben olyan 55 ezerre tehető a kiadott tanárszközöknek a száma, ami nyomdába került, illetve kikerült az iskolákhoz.
1: Mennyi pedagógus tanítja ezt a módszert?
0: Nem tudom megmondani pontosan számszerűleg. Minden szeptember-októberben szervezett szemináriumunkon átlagban 500 fölött volt a pedagógusok száma. Ebben az évben kevesebb volt az 1-4-es, már hívtuk az 5-es pedagógusokat is, vagyis a felső tagozatos pedagógusokat, hogy lássák, hogy a 4-es gyerekek milyen tudásszinttel, milyen módszerből vagy programból kerülnek be az 5. osztályba.
1: Milyen szerep marad a Fórum intézetre?
0: Hát a mi feladatunk az egész program létrehozásában lényegében tavaly ősszel lejárt. Azzal, hogy megszerveztük még az a záró szemináriumot Komáromban, ezzel, ami 4 éves programunk véget ért, azt lehetne mondani, hogy mi gyakorlatilag kiszálltunk az egészből. A gyártási részből, mert az előkészítési részből mindenképpen. Nem biztos, hogy szakmailag teljesen kiszálltunk a program előkészítéséből, éppen a nagyon csekély költségvetési háttér miatt. Lehet, hogy be kell segíteni, és azok a szakembereket, akik eddig is részt vettek a program létrehozásában, mozgatni, esetleg valami projektumon keresztül honorálni a munkájukat. Amit mindenképpen szeretnénk folytatni viszont, azok a felkészítő szemináriumok, amelyeket ősszel szoktunk csinálni, mivel ezt mi találtuk ki, a pedagógusok számítanak rá, várják. Egy bejáratott szervezési mechanizmusunk van ahhoz, hogy ezeket a szemináriumokat összehozzuk, úgyhogy most próbálunk pályázgatni pénzeket arra, hogy megfelelő anyagi hátteret is teremtsünk a szemináriumok megvalósításához. Könnyebb lesz a dolgunk, hiszen most már számíthatunk a járási tanúgyi hivatalokra, a pecsétjükre mindenképpen, de remélem, hogy némi anyagi támogatásra is, ilyen közös összefogással, nekik is gyakorlatilag segítve, közösen meg tudjuk szervezni most már hétköznapokon és nem szombaton ezeket a felkészítő szemináriumokat.
1: Bernát Erzsébet, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, még Eva Szlavkovszka minisztersége idején kedvezően értékelte Szkabela Rózsa és Bóna Irén munkáját. Ezért némi meglepetést okozott a tavaly decemberben benyújtott részben elmarasztaló szakvéleménye.
2: Annak idején az elsős és a másodikos tankönyvet terjesztettük föl jóváhagyásra, és a harmadikos, negyedikes tankönyvet is javasoltuk besorolni a tankönyv alapba, azzal a kikötéssel, hogy a szerzők kijavítják a tankönyveket a véleményünk és javaslataink alapján. A szakvéleményem nem volt ismeretlen a szerzők számára, mert felkértek már előzetesen is a tankönyvek véleményezésére, de valószínűleg időhiány miatt nem javították ki a tankönyveket és a mozertani kézikönyveket a javaslataink alapján. Ami a felterjesztéskor kifogásaink voltak, hát személy szerint nekem, hogy néhány esetben tehát komoly eltérések voltak a szlovák nyelv tanterve és a tankönyvek között, és de nem csak a szlovák nyelv tanterve, hanem az adott osztályban tanított tantárgyak tanterve és a tankönyvek között. A szerzők besoroltak egy-két olyan témát is a tankönyvekbe, amelyek ezekkel a tantervekkel nem voltak közhangban. Gondolok itt például a harmadik osztályban a nasávalasz témára, amelyet a honismeretben csak a 4. osztályban tanulnak a tanulók, vagy például matematikából olyan számokkal foglalkoztak szlovák nyelvi órákon számoknak a helyes lemásolásával, amelyekről szintén csak a 4. osztályban tanulnak a tanulók, és más problémák is voltak például. Bár a szerzők hangsúlyozták, hogy nyelvtan tanulásról szó sincs, azért a módszertani könyvben a tananyagban célként mindig nyelvtani ismereteket tüntetnek fel. Ez valóban csak megfogalmazásnak a kérdése.
1: A legutóbbi szakvéleménye viszont már kedvező volt, és ennek alapján a minisztérium engedélyezte alternatív oktatási módszernek a Szkabela Bóna módszert, taneszközcsaládot.
2: A szerzőkkel megtárgyaltunk minden egyes kifogást, a legtöbb megjegyzést és javaslatot elfogadták, hisz ők saját maguk is tanítanak a tankönyvekből, és saját tapasztalataik alapján is érezték, hogy némelyik szöveg túligényes az adott osztályban, túl sok is a tankönyvekbe besorolt tananyag. Valamiben ők engedtek, valamiben mi is engedtünk, és hát így aztán egy ilyen kompromisszumos megoldás született. De hangsúlyozom, hogy nekem nem volt negatív véleményem ezekről a tankönyvekről, csupán csak

0: Voltak szakmai kifogásaim, és gondolom, hogy mindnyájunk közös érdeke, hogy a tanulók jó tankönyveket kapjanak.
1: Vannak olyan pedagógusok, akik csak bizonyos elemeit használják fel ennek a módszernek, kombinálják a másik tankönyvvel. Erről mi a véleménye?
0: A szerzők azt állítják, hogy ez nem helyes, mert csak azt tud jó eredményt elérni, akik kizárólag csak az ő tankönyveiket használja. Szerintem nem rossz az, hogyha a pedagógus dolgozik a képesfallal is, de ugyanakkor használja a régi tankönyveket is. A kettő kombinációja nem kizárt, lehet, hogy még előnyös is. Épp a fordítva is lehet, hogy azok a tanulók is szívesen föllapozzák ezeket a Scavella Bonaféle könyveket, akik egyébként a tanítási órákon a régi tankönyvekből tanulnak.
1: Miben különbözik ez a módszer attól, amelyet eddig tanítottak az iskoláinkban?
0: Módszerként nem sokban különbözik, mert a kommunikatív nyelvoktatás módszereivel kellene tanítani a szlovák nyelvet már idestova 20 vagy 25 éve, úgyhogy ez nem újszerű. Az sem új dolog, hogy a játékos módszert kell alkalmazni, mert hiszen az alsó tagozatban ez a legcélra vezetőbb. Új viszont benne az, hogy van egy képes fal, és arra épül a nyelvoktatás. Mondhatnám úgy is, hogy a tankönyvek inkább kiegészítik ezt a képes falat. A használatos tankönyvekkel lehet, hogy némelyik esetben nem is mondhatnám azt, hogy jobbak, hiszen jók a most használatos tankönyvek is, különösen a harmadikos és a negyedik osztályos tankönyvet értékelném pozitívan, de nem olyan szépek, mint a Scavella Bonaféle tankönyvek, és hát tudjuk azért, hogy nagyon fontos a kisgyerek számára, hogy szép tankönyvet kapjon a kezébe, amely vizuálisan is vonzza színeivel, formájával. Nem csak a tartalmi szempont fontos egy kisgyerek számára, hanem a formai is.

0: Most pedig néhány pedagógusi vélemény hangzik el a Scabella Bona féle taneszközcsomagról. A hosszúfalui kisiskolában a Molnár házaspárt kérdeztem tapasztalataikról. Molnár Erzsébet az összevont első és második osztályban tanít.
1: Amikor galantán egy ilyen összejövetel után felkérést kaptunk, hogy kapcsolódjunk be a Scabella Bona módszerhez, vállalkoztunk arra, hogy megpróbáljuk. És annyira megtetszett ez a módszer, hogy egy hónap után úgy gondoltuk, hogy maradunk ennél a módszernél, holott akkor még vállalni kellett azt is, hogy a régi tanterv szerint tanítunk. Ezt olyan rejtvet csináltuk, hogy megkerestünk két összefüggő tananyagot, és tanítottunk a régi szerint is, de nagyba támaszkodtunk a Scabella Bona féle módszerre. Anyagilag ez kicsit a szülőket sújtotta, mert meg kellett venni a tankönyvcsomagot.
0: Mik a tapasztalatai?
1: Mondjuk ez játékosabb forma, mint a régi tanterv szerinti tanítás. A sok énekvers a gyerekekhez közel áll, játékok és a kismesék, ami megérthető számukra. Talán közelebbi módszert nyújtottak ahhoz, hogy megértse a kisgyerek azt, amiről beszélünk. Persze nagyon egyszerű, kijelentő mondatokba, de érthetően.
0: Javult-e a szlovák nyelvtudásuk?
1: Olyan faluba élünk, ahol szlovák nyelvet a gyerek esetleg a televízióba, rádióba hall, nagyon kevesen beszélnek szlovákul, ritkaság olyan, akinek szlovák barátja van, de az a kis kazetta segíti a kiejtést, párszor meghallgatjuk, és a gyerek megtanulja azt, amire neki szüksége van.
0: Van-e különbség azok között, a gyerekek között, akik szlovák óvodából, illetve magyar óvodából jönnek?
1: Kevés gyerekünk, 3-4 van, aki egy évben szlovák óvodából érkezik hozzánk. A nyelvtudása persze, hogy jobb, mint a faluban élő gyerekeké, de azt mondom, hogy ez az anyanyelvi kultúrának a rovására válik, mert olyan meséket, amit megkövetelne az ember első osztályban, hogy a gyerek ismerje, és lehet, hogy ez csak az óvoda nyújtja, mert a család az elfoglaltsága véget nem tudja a gyereknek nyújtani, hogy külön mesél a gyereknek. Aki magyar óvodába járt, ez tökéletes, aki pedig szlovák óvodába járt, ez hiányos. Úgyhogy van bepótolnivalónk, de nem csak ebbe, hanem a magyar óvodából érkezett gyerekek a Scabella Bona módszer szerinti kis versikéket az óvodába megtanulják. A szlovák óvodából érkező gyerek viszont ezt nem tudja, mert a szlovák óvodába ezeket nem tanítják.
0: Van-e valamilyen észrevétele?
1: Főleg a második osztályban lenne, amikor egy ilyen kis felmérőt készítek a gyerekekkel, nincs összehasonlítási alapom. Ha egységes felmérők lennének, jobban össze tudnánk hasonlítani, hogy egy teljesen magyar faluban, vagy egy szlovák környezetben milyen lehet ez az arány.
0: Molnár Péter, a Vákhosszúfalui kisiskola igazgatója, a harmadik és negyedik összevont osztályt tanítja. Azzal, hogy a minisztérium legalizálta ezt a módszert, történik-e valami változás az oktatásban?
2: Természetesen nyugodtabbak vagyunk, nem kell attól félni, hogy a járási tanfelügyelő azt kérdezi, milyen módszer szerint oktatjuk a szlovák nyelvet, és ha azt mondjuk, hogy a Scabella Bona szerint, akkor kiengedélyezte. Ami az eredményességet illeti, a múlt iskolai évben volt egy felmérő a negyedik évfolyamban, és örömmel mondom, hogy a járás iskolái közül a második helyen végeztünk. A Vágsellyei központi iskola előzött meg néhány tizeddel.
0: Nehéz volt-e átállniuk?
2: Nem volt nehéz, tanfolyamokon vettünk részt. Az előbbi években használt tankönyvek közül a harmadik évfolyamos tankönyv nem nagyon tetszett, és tulajdonképpen örültem, hogy áttérhettünk más tankönyvre, más témákra. Volt negyedikes tankönyvet viszont sajnálom, mert nagyon tetszett. Lényeges különbség a nyelvtani dolgokat illetően van, amit a Scabella Bona módszerben hiányolok. Ugyan a módszertani kézikönyvben jelzik, hogy milyen nyelvtani problémát kell megvitatni, de a gyereknek ez tankönyvben nincs benne. Ezt a füzetbe kell leíratni, hogy tanulni, ismételni tudja otthon is. Ezért nem gyakran, de használom az orvosné által kiadott szlovák tankönyvet. Rendkívül érdekesek a mesék, az egyes témák, amit a gyerekek is nagyon szeretnek, és fontosak az életben. Ilyenek például a vásárlással kapcsolatos témák. Orvoshoz elkerül mindenki előbb-utóbb. És egy ilyen témakör szintén hasznos szeretem, nagyon szeretem, hogyha ezt megtanulják, ezeket a mondatfajtákat gyakoroltatom szigorúan.
0: Mi a véleménye a tankönyvek külalakjáról?
2: Rendkívül szép. Nagyon sok szülő, mikor a gyerek először hazavitte megmutatni az új tankönyveket, akkor azzal a kéréssel jöttek, nem lehetne megvásárolni. Mert egy mesekönyvnek beillik. A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ugyanis a helyi községi hivatal vásárolta meg, fizette nekünk ki. Ezt köszönöm a helyi polgármesternek. Most már a negyedik évfolyamban is eszerint megyünk, első évben. Az előbb említett eredmények is bizonyítják, hogy jó úton haladunk, és már tizedik éves tapasztalatunk is azt bizonyítja, a gyerekeket hasonlítva a régebbi évfolyamokat, hogy jól megy a szlovák nyelv.
0: A programfalnak is nagyon örülnek.
2: Hát az egy dísze az osztálynak, azokat le kellett volna szedni, akkor nagyon üres lenne, úgy megszoktuk.
0: Akik viszont ezt választják, azok figyeljenek a Terra kiadó igazgatójának, Tóth Erzsébetnek a szavaira.
3: Először is nagyon szeretném megköszönni az iskoláknak, hogy 4 éven keresztül tanítottak a tankönyveinkből, kitartottak mellettünk, és lényegében ennek is nagy mértékben köszönhető, hogy le tudtuk zárni ezt az első 4 éves időszakot, úgy, ahogyan terveztük. Megjelent a 4. tankönyv, és sikerült elérnünk, hogy az iskolai minisztérium hivatalos tankönyvé minősítette, jóváhagyta a könyveket. A kiadó számára ez első sorban azt jelenti, hogy módunk nyílik arra, hogy a könyveket javítsuk, csiszolgassunk rajta, amit végig is az első évtől kezdve ígértünk az iskoláknak. Hogy a 4 év tapasztalatai alapján maguk a szerzők, sőt a könyveket használó pedagógusok észrevételeit is meg tudjuk most már valósítani. Szeptemberre szeretnénk, hogyha új kiadásban megjelenne az összes tankönyv, mind a 4 év folyamé, megjelenne újra mind az 5 munkafüzet, a 3-osoknak 2 munkafüzet, és az átdolgozott módszertani kézikönyvek. A kéziratok szinte annyira készen vannak, az átdolgozott kéziratok, hogy nyomdába adhatjuk őket. Ennek azonban van még egy aprócska akadálya a költségvetésből, hogy valóban megkapjuk rá azt az ígért összeget, ami ahhoz szükséges, hogy a könyveket újra kiadhassuk.
0: A minisztérium nem tudja fedezni az összes kiadást. Ez mit von maga után?
3: Ez elsősorban azt vonja maga után, hogy a módszertani kézikönyvek, amik átdolgozott módszertani kézikönyvek lesznek, ugyan az iskolák ezeket is megrendelhetik, de ott lesz egy aprócska megjegyzés, hogy ezt a minisztérium nem fizeti. Tehát a módszertani kézikönyveket önköltséges áron kell előállítanunk.
0: A taneszközök, tankönyvek, munkafüzetek, programfal ezentúl ingyenesek lesznek?
3: A tankönyvek, a munkafüzet mindenképpen ingyenesek lesznek, de tudni kell azt, hogy a programfalat ebben az évben nem adjuk ki új kiadásban, tehát a minisztérium nem is fordít erre anyagi eszközöket, de programfal még van a kiadó raktárában, tehát amíg a készletek el nem fogynak az iskolák, ezeket a segédeszközöket, amik kiegészítik a tankönyveket, továbbra is a Terra kiadótól fogják megkapni. Annyiban változik a helyzet, hogy még tavaly a Terra kiadóba küldték a megrendeléseket, és a kiadóból kapták szeptember-augusztus folyamán a könyveket. Addig most a könyveket, ugyanúgy, mint a többi tankönyvet, az Adrem nagy raktárból fogják az iskolák megkapni. Minden iskola a szlovák tanításra lényegében egy tankönyvcsomagot fog kapni. A napokban az Adremtól megkapják az utólagos megrendelő lapokat. Aki úgy dönt, hogy a Szkabela Rózsa és a Bolna Irén tankönyvcsomagból szeretne szeptembertől tanítani, nagyon jó volna, ha 20-áig visszaküldeni a megrendelő lapokat, mert akkor biztos, hogy ezeket a könyveket fogja megkapni. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nehogy félreértés történjen. November folyamán mi készítettünk a kiadó egy felmérést. Megkérdeztük az iskoláktól, de ez nem megrendelés volt, csak megkérdeztük, hogy mekkora az érdeklődés. Erre szükségünk volt a jóváhagyáshoz, hogy tudjunk hivatkozni bizonyos számadatokra. Tehát azok a lapok, mert nem nevezem őket megrendelőknek, amiket az iskolák a terakiadóban küldtek, azok nem megrendelő lapok. Tehát most minden iskolának, aki a könyveket szeretné szeptemberre megkapni, attól függetlenül, hogy nekünk küldtek a terába megrendelő lapszerűséget, vissza kell küldennie a hivatalos szlovák megrendelő lapot az ADNEM-ba. Mi már az ADNEM-mal kapcsolatban vagyunk, és nagyon szeretnénk elérni azt, hogy valóban szeptemberre a könyvek eljussanak az iskolákba.
4: Ez a történet itt véget ért. A Scabella Bona módszert néhány évig sikerrel alkalmazták, aztán a folyamat fokozatosan lelassult, majd megszakadt. Fiatalon elhunyt Tóth Károly, a Fórumintézet igazgatója, Tóth Erzsébet, a Terra magánkönyvkiadó tulajdonosa és Szigeti László államtitkár is. De újabb szlovák nyelvoktatási módszer született Bakos Anita és Halász Adrián jóvoltából, és az iskolákban használható Scabella Rózsa új átdolgozott tankönyve is. Remélhetőleg sikerrel tanulnak ezekből is a kis és nagy diákok. Tanévkezdő műsorunk Tóth Erika egykori beszélgetéseinek köszönhetően készült el Kubányi Péter hangmérnök segítségével. Ismétlését vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. A diákoknak és oktatóiknak sikeres iskolai évet, önöknek, kedves hallgatóink, szép őszi napokat kíván a szerkesztő Nagy Ildikó.
5: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Kacsik Márta, elméleti matematikus, a Patika kert tulajdonosa.
6: A természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van, a természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldások. De ezért stabil, ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog.
5: Köteles Szabolcs vagyok. 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei. Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az amerikai elnök. Változóan felhős ég mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Közös európai fellépést csürgetnek az aszály miatt a V4-es országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmány növények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukorica termés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást sürgetnek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz drón támadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. Donald Trump amerikai elnök Moszkvába és Kijevbe küldi két megbízottját az ukrajnai háború lezárását célzó javaslattal. Steve Witkoff és Jared Kushner feladata annak felmérése, van-e lehetőség megállapodásra a több mint 4 éve tartó konfliktus befejezéséről. Trump a terv részleteit nem ismertette, így azt sem, hogy az tartalmaz-e területi engedményeket Ukrajna részéről. Volodymyr Zelenszkij szerint az amerikai küldöttek vasárnap érkeznek Kijevbe, és látogatásuk idejére ideiglenes tűzszünetre szólította fel Oroszországot. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak vízszintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5%-a. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: Zuzana Panykova nyerte a kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa párizsi állomásán. A berlini női kosárlabda világbajnokságon Franciaország Magyarország 99-53. A labdarúgó NB1 tegnapi mérkőzésén Vasas Nyíregyháza 3-2. Emma Zapletalová 400 gáton második, Molnár Attila pedig 400 méteren harmadik lett az atlétikai gyémántliga brüsszeli döntőjében.
0: Időjárás. Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Nyitrán az Agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdon át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a történelmi veszteségélmények az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az ilyen klasszikus traumaelméletekben azt mondják, hogy a hallgatás nélkül, a meghallgató nélkül a trauma történet így bent ragad a traumatizálba, de az első lépés az a biztonságnak a helyreállítása, tehát egy olyan biztonságos közeg, ahol aztán ezek elmondhatóak, ha szükséges elmondani. Nem feltétlenül az kell, hogy most a traumatizált ember elmondja az ő történetét, mert az egyrészt, hogyha nem felszakíthatja a sebeket, amik éppen nyugvó ponton vannak, újra visszahozhatja azokat a rossz állapotokat, és tényleg nehéz is meghallgatni. Tehát erre is van egy csomó irodalmi példa, hogy meghallgatni a másikat, az nehéz. Létezik egy olyan, hogy a szemlélők traumája, hogy az emberek sok-sok helyzetben nem képesek arra, hogy az adott pillanatban mondjuk kiálljanak, odaforduljanak, de végignézik, hogy másokkal mi történt, és azt a rémületet, vagy lefagyást, vagy tehetetlenséget így tovább viszik magukkal. És akkor ezzel a legnagyobb létszámú csoporttal nem nagyon foglalkozik senki, mert nem is nagyon lehet.
0: Nem csak a sérelmek kibeszéletlensége, de a sérelmek súlykolása, a veszteségélmények makacs rögzítése is gátolhatja a trauma feldolgozását. Emlékeztet rádiónknak adott interjújában Mennyhírt Anna író, a Torinói Egyetem magyar tanszékének egyetemi tanára. A trauma kutatás nemzetközileg elismert szakértője szerint sok esetben nincs birtokunkban a történeti megrázkódtatások és társadalmi traumák feldolgozásának eszköztára. Ez pedig a különféle egyéb káros következmények mellett a sérülékenységünket is tovább fokozza, illetve a politikai manipulálhatóságunkat is növeli. Beszélgetésünkben mindemellett szó lesz a szemlélők traumájáról, a tanult tehetetlenségről, de a kivándorolt magyarok hazatéréssel kapcsolatos dilemmáiról is. A képzeletbeli vendégszékünkben Mennyhírt Anna író, egyetemi tanár, traumakutató. Üdvözlöm!
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Hát egy friss rendszerváltás után vagyunk, és egyre többen beszélnek arról, hogy ideje az elmúlt másfél évtized traumáiról is beszélni, nem mintha az utóbbi cirka 100 év ne bővelkedett volna feldolgozatlan traumákban. Vegyük csak Trianont, a világháborúkat, a holokausztot, a kommunizmust, 56-ot, az előző rendszerváltást, mármint hogy a 89-90-eset, és ezeknek a generációkon át öröklődő hatásait. Mennyit tett még ehhez hozzá a nemzetinek beállított rendszer?
1: Hát nagyon sokat, tehát most nagyon rossz állapotban van a magyar társadalom, a bizalmatlanság, gyanakvás, a nagyon nagy önbizalomhiány, tehetetlenség, a kooperációs készségek azok nagyon sérültek, a szabálybetartásra hajlamos emberek mondjuk úgy, hogy értelmetlen szabályokat kényszerültek betartani, és ez nagyon sokat rontott szintén a bizalmi szinten, és hát az intézmények pedig magukra hagyták az embereket, sőt, nagyon sok esetben szinte bántalmazó dinamikák alakultak ki, és emiatt a civil társadalom, az oktatás, az egészségügy minden területen az emberek egyre folyamatosan sérelmeket szenvedtek el, és ez egy általános nagyon rossz helyzetbe hozta a magyar társadalmat, és hát ennek a gyökerei azok a korábbi feldolgozatlan traumák, amik bizonyos mértékben védtelenné teszik a magyar társadalmat az újabbaknak a kivédésére.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Mennyhírt Anna író, egyetemi tanár, a trauma kutatás nemzetközileg elismert szakértője, Budapesten született 1969-ben. Kutatói pályája során az ELTE Trauma és Gender az irodalomban és a kultúrában kutatócsoportját vezette, majd 2016-tól az Amsterdami Egyetemen, később a bécsi Wiesenthal Holokauszt Kutatóintézetben, a CEU Demokrácia Intézetében, a kőszegi felsőbb fokú Felsőfokú Tanulmányok Intézetében és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen dolgozott. Vezetője volt a CEU Transzdisziplináris Trauma Kutatások Nyári Egyetemének, ugyanezen címmel könyvsorozatot szerkeszt és a Kulturális Emlékezet Kutatói Tömörítő Nemzetközi Szakmai Szervezetben a Trauma és Emlékezet Kutató Csoport egyik vezetője. Vendégprofesszor volt a Firenzei Egyetemen. Másfél száznál is több tudományos publikáció szerzője. A 2000-es évek első felében a József Attila kör elnöke volt, az évtized másik felében az Európai Írószövetség alelnöki posztját töltötte be. Mennyért Anna neve a kisgyerekes szülőknek is ismerősen cseng, számos mesekötet szerzője, de írt sikerlistás életrajzi könyvet Erdős René költőről, Női Irodalmi Hagyomány című kötete pedig angolul is megjelent. Kutatásának központi témája a feldolgozatlan kollektív történelmi traumák hatása a magyar társadalomra. A Trianon trauma 20. századi továbbélése, a holokauszt emlékezet, a kivándorlás pszichológiai dimenziói és a digitális közösségi tér szerepe a trauma feldolgozásban. Ő vezette be a nemzetközi szakirodalomba a digitális trauma tanulmányok területet. Az általa megalkotott befagyott áramlatok fogalmát ma több országban használják a feldolgozatlan történelmi traumák elemzésére. Újító koncepciója a traumapátia, amit a másik traumájához való empatikus odafordulásként ír le, amely az apatikus viszonyulás helyett az aktív közösségi feldolgozást segíti. Szintén az ő fogalma a szemlélői bystander trauma, amely a szemlélő passzivitását, mint sokkot, lefagyást értelmezi. Közösségi oldalán poszt sorozatot indított társadalmi trauma feldolgozás és prevenció címmel. Jelenleg a Torinói Egyetem magyar tanszékének egyetemi tanára Bécsben él. Nos hát, ha már utaltam rá, hogy bizony külföldre költözött ön is, most hogy változás állt be, esetleg hazatér, vagy tervez ilyesmit?
1: Hát igen, ez volt az első kérdés, amit sokan feltettek, és nem csak nekem, a közösségi médiákban, amikor most a választások után, ugye a választás után Magyar Péter mondta is, hogy hazahívják a külföldre költözött magyarokat, és hát erre is nagyon sok reakció érkezett, ugye van, aki már ott letelepedett, a gyermekei iskolába járnak, van, aki fontolgatja, van, aki rögtön pakol, és akkor van, aki meg ilyen szervezett programokra, vagy munkalehetőségre vár. Ugye a migráció maga nem egy egyszerű élethelyzet, és pláne nem a magyarok számára, akiknek a kutatásaim szerint a nagyon nagy része nem a jobb munka, vagy jobb anyagi feltételek reményében költözött el Magyarországról, a Nyugat-Európába, hanem ebből a 16 éve alatt kialakult a NER által kialakított rendszernek a politikai nyomása miatt. Tehát erre számok is vannak, amelyek mutatják, hogy a magyaroknak az elvándorlása az nem az uniós csatlakozás után indult meg, hanem a NER közepe felé. Úgyhogy hát ami engem illet, én Torinóban dolgozom, Bécsben lakom, én azt nem érzem úgy, hogy annyira messze lenne Magyarországról, tehát szüleim Magyarországon élnek, illetve hát édesapám ugye kassai születésű és félig Komárnóban, Révkomáromban lakik, félig Budapesten, tehát én úgy közelnek érzem magam, hogy közel vagyok Magyarországhoz.
0: Egyébként beleolvastam a poszt sorozatába, és ott ezt a kérdést is taglalja, és megfogott, amit írt ezzel kapcsolatban, amit most is elmondott lényegében, hogy a magyar kivándorlók esetében sokkal inkább a menekülés gesztusa, ami beszédes és kiáltó, nem pedig az a fajta migrációs trauma, ami általában jellemzi a kiköltözőket, hogy idegen nyelvi közegbe kerülnek, és hogy ott meg kell felelni, és hogy honvágyuk van, sokkal inkább egy abúzusként megélt menekülési traumát hordoznak magukban, ami hát ez is mélyen elgondolkodható, hogy még az a kulturális sok, még az az ár is megérte sokaknak, csak hogy elhagyhassák Magyarországot, és ez tragédia.
1: Hát én ugye nagyon sok ilyen blogot, közösségi média bejegyzést kezdtem el gyűjteni, azok mindenféle magyarok külföldön, vagy akár ilyen angol nyelvű ilyen expat migráns csoportokba a magyaroknak a bejegyzéseit, és nagyon sok arról szólt, hogy hogyan élték meg a kivándorlás előtti időszakot, és ez a szóhasználat kifejezetten szerepel benne, hogy abúzív a rendszer, hogy elfogyott a levegő, hogy az otthon már nem volt otthon, hogy a tehetetlenség az eluralkodott, és nagyon-nagyon sokan mondják, hogy és nincs jövő, tehát nem maradt egy jövőkép, és emiatt elmentek külföldre. És igen, ahogy mondja, a migrációs trauma, tehát inkább az egy kulturális sok, amin azért így túl lehet lépni, és még hoz pozitív hozadékot is, mert az ember egy új közegbe feltalálja végül magát, egy nyelvet megtanul, megismeri a másik mentalitást. Ez egy ilyen általános dolog, ez sokakkal előfordul, de nem sokan érkeznek mondjuk a kifejezett mondjuk háborús menekülteket, vagy katasztrófa menekülteket leszámítva egy normál európai országból nem sokan érkeznek premigrációs traumából a kulturális sokba, hogy ezt így mondjam.
0: No, visszakanyarodva a témánkhoz, de még egy alkérdést engedjen meg, kérem. Kik tanulnak igen? A Torinói Egyetemen magyarul?
1: A Torinói Egyetemen 2 éve indult újra a magyar szak, aminek én lettem a vezetője, egy ilyen 25 éves szünet volt, de ezt ők valahogy sose adták föl, és ott elég erős az úgynevezett ilyen közép-európa szemlélet, tehát más országokkal ellentétben, ahol mondjuk a magyart a finnel kapcsolják össze egy ilyen ősi nyelvakonsági kapcsolat miatt, ők ebbe a közép-európai szemléletbe gondolták a magyart bekapcsolni, és ott ugye tanítanak szláv nyelveket, románt, van egy ilyen osztrák szemléletű német oktatás, és a magyar az hiányzott, és így vissza akarták hozni, és hogy kik tanulnak, hát érdeklődő diákok tanulnak. Én az óráimat ugye 3 nyelven tartom, tehát magyar, angol és olasz nyelven, úgyhogy sokan vannak, akik így alig tudnak magyarul, ők járhatnak nyelvórára is, de akkor például mondjuk irodalmat és sok trauma irodalmat is, akkor angolul tanulunk, vagy magyar regényeket olasz fordításba olvasnak ők, és akkor utána ezeket beszéljük meg. Illetve van egy másik tantárgyam a lingva, ami egy ilyen nyelvészet, kultúra, elmélet, kulturális ismeretek, és ott például ebbe a fél évbe a választásokhoz kapcsolódó politikai beszédeknek a retorikáját elemeztük a diákokkal, vagy ezeket a videófelvételeket, az Orbán beszédeket, Magyar Péter beszédeit, melyik hova kapcsolódik, milyen történeti korszakot idéznek meg, milyen irodalmi retorikát idéznek meg.
0: Ez érdekesen hangzik, de az is érdekes, és csak most gondoltam ebbe bele, hogy mármint, hogy a városnak, Torinónak ez a közép-európai agenciája, hiszen még a mi Kossuth Lajosunk is oda menekült, ott élt. Igen. A torini remete, ugye?
1: Ott halt meg Kossuth Lajos, van is emléktáblája, tehát van egy nagy affinitás a magyar nyelv, a magyarok felé egyébként alapvetően egész Olaszországban, tehát Olaszországban sok egyetemen tanítanak magyart, és Torinóban meg kifejezetten, tehát az észak-olasz régióban ez az egy hely van, és hát én nagyon, ez nagyon megtisztelő egyébként, tehát hogy én az olasz egyetem meghívására mentem oda, és ez egy nagy felelősség is, és úgymond egy kultúrdiplomáciai felelősség is, hogy ő ez egy olasz egyetemi pozíció, ez nem a magyar államtól származik, mint mondjuk sok másik helyen, hanem az olaszokban volt egy ilyen igény, hogy ez ott újra megjelenjen.
0: Most ez olyan érdekes, hogy majdnem, hogy egy külön beszélgetést is szánhatnánk ennek, de ha most már a traumáról kezdtünk beszélgetni, és hát ha már szóba került.
1: Amúgy, hogyha így javasolhatok, akkor esetleg lehetne egy olyan beszélgetés, ahol többen is vagyunk, akik más, tehát nem Magyarországon magyar kultúrával foglalkozunk, hogyha ilyen is lehetséges, de...
0: Jó, oké, szívesen veszem az ötletet, illetve a tippet. No, de valóban visszakanyarodva a traumákhoz, és ha már Trianont említettük, hát mert ugye, hogy nem csak az elmúlt 16 év okozott traumákat, sőt, az elmúlt 100 évben bőven voltak, történtek sérelmek. Trianon emlékezetéről ugye törvény is szól,
1: igen.
0: Ami beszédes, tehát sok mindent elárul az elmúlt rendszer Trianonnal kapcsolatos emlékezet politikájáról, mert mintha ez nemhogy nem segíti a feldolgozást, de még mintha nehezítené is.
1: Igen, tehát a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételnek hívják ezt a 2010. évi törvényt, tehát eleve a neve már az, hogy tanúságtétel, és nem törvény. És a tanúságtétel egyébként az egy hagyományosan, vagy úgymond más kontextusokban, például a holokauszt tanúságtétel archívumokba egy alapvetően egy trauma feldolgozó műfaj, ami arról szól, hogy valakik elmondják a trauma történetüket biztonságos körülmények között, tudva azt, hogy kihez beszélnek. Ehhez képest itt a tanúságtétel az egy, az én úgy értelmezem, hogy az a traumának a rögzítése, és ráadásul egy sérelmi dinamikában való rögzítése. Úgy fogalmazom az ez a törvény, hogy Trianon az egy kitörölhetetlen nyomot hagyott, amire mindörökké emlékezni kell, és ugye ez határozza meg a nemzeti összetartozást a határon túli régiókban élő magyarokkal, aminek egy csomó pozitív hozadéka is volt egyébként, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog, de az alapvető az az, hogy a sérelem rögzítése definiálta az összetartozást, és ez nem vezet ahhoz, hogy ez a trauma ez feldolgozódjon, tehát mikor feldolgozott egy történeti trauma, akkor, hogyha már nem aktivizálható és nem tehető politikai manipulációt tárgyává, és az Orbán rendszer paralel azzal, hogy létrehozta ezt a nemzeti összetartozásról szóló tanúságtételt, elkezdte használni a Trianonnak a sérelmét, aktivizálni. A populista rendszerek egyébként is ezt gyakran csinálják, hogy egy korábbi identitás meghatározó traumát elkezdenek saját használatra kisajátítani, és így ebben a törvényben a feldolgozás az egyáltalán nem egy egyértelmű cél, a rögzítés a cél.
0: Ugye az embernek olyan érzése lehet, hogy amikor az ember jobban belegondol ebbe, hogy olyan, mintha a nemzeti összetartozás érzésének erősítése érdekében kifejezetten szükséges lenne a nemzeti trauma áttörökítése.
1: Igen, és ez egy nagyon érdekes kérdés, miért, és ezen is gondolkoztam, hogy valami olyan félelem lehet emögött, hogyha megtörténik a feldolgozás, akkor esetleg megszűnik az összetartozást, azért mert, hogy nincsenek kidolgozott módok ebben a nagyon hosszantartó traumákat átélt társadalomban arra, hogy hogyan lehetne máshogyan összetartozni, mik azok az aktív, kooperációs, nem sérelmi, szolidaritáson alapuló módok, amiket alkalmazni lehet ahhoz, hogy összetartsunk, hogy egymást segítsük. Tehát egyébként, ami azt szerintem a legalapvetőbben sérült itt az elmúlt 16 év alatt, az egymásért való kielesnek a képessége, a sorozatos kudarcok után, a sok-sok demonstráció, ami nagyon hosszú ideig nem vezetett sehova, és az emberek elkezdtek már lemondani róla, és elvezetett egy tehetetlenséghez, egy passzivitáshoz, egy reménytelenséghez, tehát ezek mind egy ilyen nagyon rossz állapotot váltottak ki, amit utána viszont a Tisza fellépése és a Tisza szigeteknek az összekapcsolódása azért elkezdett most már helyre tenni.
0: Most lehet, hogy nem lehet, hanem biztosan tabusértő a kérdésem, de hogy amikor Trianonnal kapcsolatban trauma közösségről beszélünk, akkor vajon kizárhatjuk-e teljes bizonyossággal, hogy ez nem tanult trauma-e? Tehát, hogy nem aféle, inkább politikai megfontolások keltik újra és újra életre ezt a fajta trauma közösséget, és nem inkább inkább egy ilyen mítoszipar épül Trianon köré.
1: Abszolút szerintem így van, tehát pont ez, hogy újra és újra életben van tartva, tehát pont ezt, amit mondtam, hogy a diákokkal néztük a retorikát, hogy melyik korszakokhoz nyúl vissza, és mondjuk Magyar Péter az 1848, meg reformkor oda nyúlt vissza, az Orbán rendszer retorikája, ez folyamatosan a Horthy korszakhoz nyúlt vissza, a revizionista időszakhoz, a két világháború között, és ez egyáltalán nem véletlen, tehát teljesen más attitűdök mozgatják, állítják a két korszakot, és a két világháború közti korszak az egy sérelmi retorikán alapuló korszak. És hát, hogyha így belegondolok, mert ugye én honnan nézem ezt kutatóként, hogy hol lehet megfogni. Tehát egyrészt az, hogy ezek a képzetek, amik a Trianon után, a közvetlenül az első világháború és Trianon után megjelentek, az a sérülés nagyon erős mindenhol, a csonka Magyarország, az amputálás, a fantomfájdalom, irodalomban, plakátokon, akkor ezek a versikék, amiket kötelező volt megtanulni az iskolába, a csonka Magyarország, nem ország, mindenütt ez a sebzett, sérült, csonka, képzett dominált, és ez Orbán rendszer ezt megidézte, ezt a sérülést. Tehát azért már ez egy, és egyébként az az érdekes, hogy már hogy a 70-es, 80-as években is még ez élő volt, és olyan fogalmak jöttek, hogy a seb nem begyógyult, hanem gennyesedett, üszkösödött, még tovább, tehát hogy ez egy sebként ott van, és ezt a sebet, ezt be kellene gyógyítani most már, és szerintem együtt kooperálva mindenkinek, aki ebbe érintett volt, az egész közép-európai régiónak ezekkel a sebekkel kezdeni kellene valamit.
0: Aztán van még valami, amit én kisebbségiként fűzhetek ehhez hozzá, ilyen személyes tapasztalatként, hogy amikor Trianont siratják Magyarországon, akkor leginkább a területet siratják, az embernek az az érzése, tehát nem feltétlenül az embereket, persze most sarkítok és nyilván, de azért lehet az embernek olyan benyomása, hogy a területeket siratják, és hát figyelmen kívül hagyják az azóta történteket, a 100 év társadalom történeti változásait, és azt képzelik, hogy ilyen posztár magyarok meg etnikai manökenek élnek a határon túl, és nem veszik figyelembe azokat a változásokat, amik előálltak közben. És akkor a kérdés az, hát, hogy... De nem akartam szavába vágni.
1: Igen, tehát, hogy utána azért mondjuk a szlovákiai magyarság számára nagyon sok más trauma is érkezett, és azok már különböző traumák voltak azoktól, amelyeket utána mondjuk a magyarországi magyarság értett. De akkor, hogy mi is lehet a párbeszéd alapja, hogy sérelmek párbeszéde, az nem fog előre vezetni, hanem valamilyen közölés, de nem ez a kisajátító nemzeti oldalt, kisajátító összetartozás, sérelmi összetartozása alapuló, mert ez nem párbeszéd és nem együttműködés, tehát én teljesen ebben abszolút egyetértek, hogy itt ezek más csoportok. Én pozitív példának egyébként ezt is az egyik posztban tudtam írni, Bécset tudom hozni, ahol lakom, ahol nagyon sok magyar lakik, és ez így nem ez a szempont, hogy ki mint magyar, ki honnan érkezett, hogy melyik régióból, melyik városból, és ugyanez érvényes a más náció is. Egyébként Bécsben a napokban fogadták, vagy hát Ausztriában az új kisebbségi törvényt, ami most megnevez 6 autonóm népcsoportot, azokat a nyelveket is megnevezi, amin ezek a népcsoportok beszélnek, és ez most egy 50 év után egy újítása ennek a törvénynek. Tehát, hogy azért vannak eszközök egy modern államnak a kezébe arra, hogy ezzel így valamit kezdjen törvények szintjén is akár.
0: És hát még annyit, hogy ugye szó sincs arról, hogy az ember semmibe venni a trauma jelentette fájdalmat, vagy a Trianon kiváltotta fájdalmat, és hogy ezt megkérdőjelezné, de hogy épp az, hogy lehet ez valóságos, de ha valóságos, akkor ezzel mit lehet kezdeni? És ha már valóban Trianonról kezdtünk beszélni, de kiterjeszthetjük az elmúlt 16 év traumáira is, hogy mi lenne a módja a feldolgozásuknak, illetve kaphatnának-e valamiféle intézményes kereteket, vagy ez a folyamat kaphatná valami intézményes keretet vagy hátteret?
1: Hát ez nagyon jó lenne, hogyha a társadalmi traumafeldolgozásnak is lenne egy valamiféle intézményi struktúrája. Tehát én most már egy hónapok óta ezen gondolkodom, hogy ezt hogyan lehetne nagyon jól megvalósítani, mert hogyha az egész trauma témát nézzük, akkor ugye itt 4 dologról van szó. Az egyik az az ellátás, tehát a pszichológia és pszichiátria, akik így mondjuk éppen abban a pillanatban mondjuk posztraumás stresszavaruk van, akkor őnekik ellátásra van szükségük. Aztán van a traumatudatos hozzáállás, ami a társadalom számos területén nagyon fontos, hogy ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, tehát hogy az oktatásba, az egészségügybe, akár még a rendészetbe, jogalkotásba, tehát annak az ismerete, hogy egy előző trauma az aktivizálható, és bizonyos helyzetekbe ez előjöhet, és akkor esetleg még tovább sérti azt, aki már amúgy is traumát szenvedett el, illetve hogy ehhez milyen viselkedések kapcsolódnak, és hogy hogyan teremthetjük meg azoknak a biztonságát, akik traumatizáltak. Tehát mondjuk alapvető, hogy nem a őt kérjük arra, hogy mondja feltétlenül a történetét, hogy abból mit tanulhassunk, mert az neki nem feltétlenül lesz jó. És ezt mondjuk már most az új szociális minisztérium nagyon erősen elkezdte előzni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy traumatudatos attitűdöt vár el az újságíróktól is, akik mondjuk beszámolnak a bántalmazásokról. És akkor a harmadik része az mondjuk a történeti traumák, de ez a negyedik az a kollektív trauma, a társadalmi traumatizáció, és ennek jelenleg nincsen egy kidolgozott eszköztára, hogy ezzel így mit lehetne kezdeni, hogy a történetére épülő társadalmi traumáknak milyen megoldása lehet, és ezzel kezdtem én foglalkozni, hogy itt egyrészt egy koncepcionális hátteret az elmúlt, nem tudom, tizenvalány évben már elkezdtem erre kidolgozni, és hogy milyen gyakorlati szinteket lehetne ehhez hozzárendelni, vagy milyen jó gyakorlatokat lehetne más országokból megtanulni, hogy mit tudnak ezzel kezdeni másutt.
0: És van erre valami pozitív példa? Előbb már utalt részben Ausztriára, bár ott ugye nem feltétlenül történelmi traumákról.
1: Igen, tehát hogy egyébként nem biztos, hogy ezt ki kell erre hegyezni, de hogy ez egy traumafeldolgozó dolog, hogy van neki egy járulékos traumafeldolgozói oldala, de mondjuk szerintem a magyar viszonylatban érdemes legalábbis eleinte ezt kimondani, hogy mondjuk azért érdemes szolidaritás erősítő tréningeket bevezetni a gyakorlatba, mert a magyar társadalom az bizalom, önbizalom hiányos, szolidaritási készség hiányos az elmúlt időszakok miatt. De csak úgy enélkül is egyébként van egy csomó olyan dolog, ami segítheti ezt a traumafeldolgozást. Amúgy vannak jó példák, tehát ez az egyik volt, ez a bystander kérdés. Az én kutatásaim ugye arról is szóltak, hogy a társadalmakban hogyan öröklítődnek át a társadalmi traumák. Tehát, hogy miért van az, hogy olyan hosszú ideig ezek élők maradnak, és én oda jutottam, hogy bár senki a szakirodalomban erről még nem beszél, de létezik egy olyan, hogy a szemlélők traumája, hogy az emberek sok-sok helyzetben nem képesek arra, hogy az adott pillanatban mondjuk kiálljanak, odaforduljanak, de végignézik, hogy másokkal mi történt, és azt a rémületet, vagy lefagyást, vagy tehetetlenséget így tovább viszik magukkal. És akkor ezzel a legnagyobb létszámú csoporttal nem nagyon foglalkozik senki, mert nem is nagyon lehet, mert nekik nincs memoárjuk, vagy tehát ők se nem áldozatok, se nem elkövetők, de ott voltak, és viszik ezt tovább magukkal, és alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon most nagyon sokan ilyen szemlélővé váltak, viszik ezt a terhet, és ők nem az ellátórendszerbe tartoznak, és nem is olyanok, akiknek most friss traumájuk van esetleg, hanem csak azt megnézték, jó állapotban vannak egészségileg, mentálisan, de mégis ott van benne ez a lenyomat, és ezzel lehetne valamit kezdeni. És akkor erre például van, nem pont erre, de én a Covid alatt voltam egy ilyen online tréningen, ahol egy úgynevezett 5D módszert tanítottak, amerikai módszert, és az amerikai, kínai származású amerikaiak kezdték el, mert abban az idő, tehát a Covid alatt sok atrocitás érte a kínai származású amerikaiakat, mondván, hogy ez egy kínai vírus, és ők vitték oda, és és akkor kialakították ezt az 5D tréninget, ami hát arról szól, hogy ha valaki lát egy atrocitást mondjuk az utcán, akkor hogyan tud úgy beavatkozni, hogy ez számára biztonságos legyen, hogy mi az, amit lehet tenni, és akkor az ember, ez egy ilyen úgy hívják, hogy bystander intervenció, tehát hogy ilyen egy szemlélő intervenció tréning, és akkor hát ez a D, ezek ugye angolul vannak, de hogy lehet az, hogy elterelni a dolgot, hogy valami teljesen más, mondjuk ha lát az ember konkrét példát, hogy egy atrocitást az utcán, az első, hogy nem avatkozik bele, hogyha nem biztonságos, de hogyha úgy éli meg, hogy azért be lehet avatkozni, akkor el lehet terelni a helyzetet, ami teljesen mással, tehát meg lehet kérdezni, hogy hány óra van, aztán lehet szólni valaki másnak, akár rendőrnek, aztán lehet dokumentálni, de ott nagyon fontos, hogy mondjuk akit bántalmazást ért, annak az arcát, azt ne tegyük közzé egy ilyen dokumentációba, mondjuk egy videóba, és aztán lehet olyat is tenni, hogy utána odafordulni ahhoz, akit bántásért. Ez nagyon fontos, és ez talán a legkönnyebb megtenni, legbiztonságosabb, és ott abban a helyzetben nagyon sokat tud tenni, mert az, akit bántás ért, az nem fogja úgy érezni, hogy mindenki elfordult tőle, hanem meg fogja érteni, hogy van, aki őt meghallotta, az ő sérelmét tudomásul vette, és hát ez lenne ennek a traumapátiának mondjuk egyik az alap eleme is. Uh-huh. És hát az utolsó az, hogy direkt valaki beavatkozik, akár fizikailag is, de ez csak azoknak, akik mondjuk erre képesnek érzik magukat, vagy ki vannak képezve.
0: Nos, folytatjuk a beszélgetést Mennyhért Anna íróval, egyetemi tanárral, traumakutatóval. Amit elmondott, az érvényes mondjuk egy utcai inzultus esetén, de mondjuk egy politikai elnyomó rendszerben, ugye ott a hallgatás, az megint másképp, vagy a szemlélés megint másképp tételeződik, mert tudjuk, hogy sokan Facebook posztok miatt ütötték meg a bokájukat, és nagyon nehéz volt kilépni abból a bénult állapotból. Mi történik, vagy mi történt azokkal, akik egy elnyomó társadalomban néztek végig eseményeket?
1: Hát ugye mondjuk visszatérve ehhez az 5D-hez, azért ott is elmondják, hogy a mai amerikai viszonyok közepette nem biztos, hogy az a jó lépés, hogy az ember rendőrt hív, mert hogy lehet, hogy abból még eszkalálódik a dolog, és nem lesz jó kimenetele, de ez csak egy zárójel, hanem hogy igen, tehát hogy Magyarországon már nagyon sok mindentől féltek az emberek, mert egzisztenciális következményei voltak annak, hogyha akár egy Facebook posztra tett like-nak is, és erre mondom azt, hogy ezeket a szolidaritási készségeket, a kiállási készségeket, ezeket célzottan tanítani kell. Tehát például a holland iskolákban ilyen projekteket csinálnak a gyerekek, mint amit 12 éves korban, hogy ilyen modellezik azt a helyzetet, hogy mi van akkor, hogyha az iskolájuk melletti parkba egy nagy bevásárlóközpontot akarnak építeni a megkérdezésük nélkül, és akkor ők ezt nem értenek egyet, mit tudnak tenni. Tehát ez egy tanulható dolog, hogy mit lehet tenni az osztrák iskolában, ahol mi ugye Hollandiában laktunk, és utána Ausztriában, tehát ezeket mind onnan gyűjtöttem. Osztrák iskolában 8-9 éves gyerekeknek a testhatárokat nagyon határozottan tanítják, hogy az az ő teste, és más nem nyúlhat hozzá, csak az ő engedélyével. Tehát van egy csomó ilyen elem, amiről nem is tudjuk, hogy hova vezet, de benne van az oktatásban, de alapvetően erősíti ezeket a készségeket, hogy ezek már a kezdetén ezek ne fordulhassanak elő, hogy értelme legyen, hogy a tüntetések hatékonyak legyenek, a tiltakozások hatékonyak legyenek, az együttérzés, a szolidaritás hatékony legyen.
0: Ugye itt a feldolgozásról beszélünk, de ugyanilyen joggal beszélhetnénk, és kell is, hogy beszéljünk a prevencióról, a megelőzésről, ami talán még keményebb diónak tűnhet, legalább így elsőre, hogy ennek van valamiféle eszköztára, vagy mitől

0: Csak nem voltak arra eszközök. Egyébként ugye én még ezek mellett, amit most soroltam, én két dolgot szeretnék csinálni, ha lesz rá módom, akár pályázat révén, vagy valamilyen más módon. Gyerekek számára a történeti traumákkal foglalkozó videójátékokat szeretnék csinálni egy amerikai mintára, ahol egy nehéz korszakokkal olyan közegbe tudnak foglalkozni, hogy egy kicsit megérezhető, hogy ez mondjuk egy másik népcsoportnak mit jelentett az amerikai indiánoknak, mit jelentett a fehér telepeseknek a beérkezés. Ez egy nagyon-nagyon távoli korszak, de mégis azok a tapasztalatok, azok átkerülnek a mai gondolkodásba. Ez az egyik. A másik meg, ami nagyon fontos lenne, az egy ilyen emlékezetpolitikai törvény, egy sokoldalú, sok szempontot figyelembe vevő új törvény, ami szétszállazza a felelősségi szinteket, ad egy nyelvet ehhez, ennek a megnevezéséhez, Magyarországnak a történelmi szerepét tisztázza, a kisebbségekhez való, országon belül kisebbségekhez való viszonyt, a nyelvi kérdéseket, határon túli csoportokhoz való viszonyt, és alapvetően egy határt húz abban, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem, és hogy ez szerintem egy rendkívül fontos és összetett kérdés.
1: Ugyanakkor ez a prevenció, mármint, hogy annak végül is megakadályozása, hogy további trauma rétegek rakódjanak a korábbiakra, ez nem egy ilyen ördögi kört nyit meg, mert hogy attól lenne ellenállóképes a társadalom, hogy szolidáris, szolidárisabbá válik. Az viszont, ahhoz meg az kell, hogy a traumáinkat feldolgozzuk, de a traumáinkat meg nem tudjuk feldolgozni, mert hiányzik a szolidaritás, és az pedig azért nem áll elő, mert traumatizált a társadalom, és akkor már körbe is értünk.
0: Nagyon nehéz, de ezért találtam ki ezt a traumapátiát, hogy nem az apátia, hanem az empátia, és hogy ne úgy kezdjünk el társadalmi traumákkal foglalkozni, hogy a saját traumáinkkal foglalkozunk, mert ott van az a kockázat, hogy visszaesünk ebbe a sérelmi retorikába, és nem nincsen kivezető út, hanem próbáljuk meg egy érzékenyítéssel megérteni, hogy mikor valaki más traumatizált, vagy olyan helyzetbe kerül, ahol bántalmazzák, az milyen lehet, és akkor utána, mint egy ilyen oltás, már kifejlődnek ezek a készségek, és ezeket meg lehet csinálni jó gyakorlatokkal, tréningekkel, de akár irodalmi műveken keresztül, vagy azoknak a feldolgozásán keresztül. Tehát én tanítottam hogy a trauma elméleteket sok kontextusban, de az egyik volt a szociális munkásoknak, és ott ugye nekik alapvetően az egy fontos tudás, hogy mikor majd kikerülnek a munkahelyekre, ott nagyon sok traumatizált emberrel találkoznak. Azt érteni kell, hogy ez micsoda, és ezt egyrészt elméleti síkon csináltuk, másrészt mondjuk néztünk olyan filmeket, vagy olvastunk olyan könyveket együtt, amik ezeket a nehéz tartalmakat átadják, és akkor ehhez nekem van egy metodikám, hogy mondjuk hogyan próbáljunk meg eleve elkezdeni elolvasni nehéz könyveket, mert sokan azért nem olvassák el, mert az túl fájdalmas, túl nehéz, nem tudják, hogy kell, hogyan tudunk elolvasni mondjuk a sorstalanságot, hogy azokat tudomásul vegyük, hogy más emberek történetét, azt nekünk kell, ez a mi felelősségünk, hogy meghallgassuk.
1: Ez, hogy meg...
0: Lehet, hogy egy kicsit optimista vagyok, vagy naív, de én ezekben a kis szituációkban, mondjuk tanítási szituációkban, ezekkel csoportokkal úgy látom, hogy működik, és például van olyan kanadai példa is, ahol hasonlóan a traumafeldolgozó, de ott klinikai program, terápiás program, de ott is oktatási része kezdik. Mert hogyha már az emberek megtudják, hogy ez micsoda, hogy ennek milyen tünetei vannak, hogy ezek a tünetek nagyon sok embernél hasonlóak, és ezek mit okoznak a PTSD, akkor már az már beindíthat egy spontán gyógyulási folyamatot. És akkor ebbe a kanadai programba utána először végcsinálják ezt a programot, akit alkalmasnak gondolnak rá, tehát hogy jól van, és akkor utána már nem mindenkinek kell például konkrét terápia. Tehát ezt ők publikálják. publikálták ezeket az eredményeket.
1: Ha már szóba került a fájdalom, ugye ez is egy ördögi körnek tűnik, hogy ugye nehéz megszólalnia annak, akit abúzus ért, de ahogy utalt rá, annak is nehéz

0: szembesülni az abúzust elszenvedett fájdalmával, aki csak tudomást igen. szerezne róla. Így viszont akkor a párbeszéd hogy jön létre, ha nehéz elmondani is a bajt, és nehéz meghallgatni is a bajt?
1: Igen, tehát szerintem nem feltétlenül az kell, hogy most a traumatizált ember elmondja az ő történetét, mert az egyrészt, hogyha nem felszakíthatja a sebeket, amik éppen nyugvó ponton vannak, újra visszahoz azokat a rossz állapotokat, és tényleg nehéz is meghallgatni. Tehát erre is van egy csomó irodalmi példa, hogy meghallgatni a másikat, az nehéz. Ugyanakkor meg az ilyen klasszikus traumaelméletekben azt mondják, hogy a hallgatás nélkül, meghallgató nélkül a trauma történet így benn ragad a traumatizálba, de az első lépés az a biztonságnak a helyreállítása, tehát egy olyan biztonságos közeg, ahol aztán ezek elmondhatóak, ha szükséges elmondani. Mert nem biztos, tehát nem biztos, hogy lehet, hogy ezzel most nagyon szembe megyek mindenkivel, de hogyha egy érzékenyítési folyamat beindul, akkor lehet, hogy nem az a lényeg, hogy valaki még sérülékenyebb legyen azáltal, hogy közé teszi a történetét, és sokan, akiket nem is ismer, erről tudomást szereznek, hanem ha létrejön egy olyan alapvető, nem tudom, struktúráltság, konstelláció, nyelv, hozzáállás, hogyha valaki, a traumatudatos attitűd, hogyha valaki csak ezt mondja, hogy neki mondjuk volt ilyen élménye, akkor már a többiek tudják, hogy ez mivel járhatott. Vagy lehet, hogy nem is kell mondani, mert már van egy olyan empátiás készség, vagy egy olyan odafordulás, hogy ez nem szükséges, nem az a lényeg, hogy, mert ez más, mint a felelősségre vonás, vagy a szembenézés, amikor olyan dolgokat ki kell mondani, amikor konkrétan valakik felelősek olyan tettekért, ami nagyon sok embernek kárt okozott, az egy másik dolog.
0: Ha amikor valaki mégiscsak hát rászánja magát, vagy enged igen. a kérésnek, és elmondja az őt ért fájdalmát, vagy a sérelmét megosztja, akkor aki őt hallgatja, figyeli, és kérdezi, annak mekkora a felelőssége voltak éppen?
1: Hát nagy felelősség az is, hogy tehát van például Ember Máriának az egyik ilyen holokauszt memoárban egy részlet arról, hogy miért hallgatnak az áldozatok, miért hallgatnak traumáról, és úgy mondja, hogy mert akkor átszakad egy gát, és akkor nem lehet megállítani a sírást, vagy a lelkiállapot, tehát hogy nagy a felelősség, mert hogy aki elkezdi mondani, az átlépett egy határt, mondjuk amit addig nem lépett át. Igen. És pláne, hogyha ez a publikus szférában történik, vagy nem ellenőrzött körülmények között, és akkor a szerencsés eset az, hogy valaki tényleg empátiával, meg jó indulattal fordul a másik felé, és jó indulattal hallgatja, és segíteni akar, és szerintem ilyen esetben csak a legalapvetőbb az, hogy azt mondja, hogy hallom, amit mondasz, hogy, és ez nem volt rendben, és az már így segít.
0: Most nem tudom, mennyire figyeli a magyarországi, hát figyeli nyilvánvalóan történéseket. Uh-huh. Indul egy ilyen közösségi archívum, ha tetszik, Váradi
1: igen,
0: utca is.
1: Több ilyen Tamás, is.
0: Több ilyen is van. Egy ilyenről tudok, ami készül, ahol hát az elmúlt 16 év traumáit szeretnék feldolgozni úgy, hogy az emberek megosztják velük, a szociológusokkal a tapasztalataikat, élményeiket. Ez a fajta, ebben a keretben működhet a traumafeldolgozás?
1: Hát én nem tudom, hogy a traumafeldolgozás az arról szólna, akinek volt ez a története, és hogy őt milyen visszajelzést kap, hogyha beküldte a történetét, vagy azzal mi fog utána történni, azt ki fogja olvasni, tehát ez jól értem, ez egy kutatási célra van ez, tehát így megírják a történeteket, de vannak mások is, ahol valamilyen online felületen megjelennek, például van ez a neves névtelenek, elmúlt 16 év, és akkor bizonyos óvatosság, egy metodika, a tiszta határok, hogy tudják az emberek, hogy mire számíthatanak, hogy ki fogja látni a történetüket. Az nagyon fontos. Ebbe az utóbbiban szerintem ez így tiszta. Az előbbiben meg csak a kutatók látják, hogyha én ezt jól értettem, az bizonyos értelemben biztonságos.
0: Végül is mélységekig nem ismertem meg a projektet, csak ez jött szembe első körben, hogy van már ilyen kezdeményezés. Egyébként mennyire bizakodó most, hogy a április 12-e óta induló új időszak mennyire lehet ennek ilyen táptalai, vagy mennyire adhat lendületet a feldolgozásnak?
1: Én nagyon bizakodó voltam az elejétől is, tehát én azért kezdtem el ezt a posztsorozatot is, mert úgy láttam, hogy nagyon komoly változások lesznek, és hogy nagyon sok mindent tesznek azért, hogy képessé tegyék a társadalmat arra, hogy ellenállóbb legyen. Én így gondolom.
0: Többször szóba került a beszélgetésünkben a traumapátia fogalma, ez az ön nevéhez kötődik. Körül jártuk már, de beszélhetne róla, hogy végül is mi ennek a lényege, ennek a fogalomnak, illetve koncepciónak?
1: Tehát ezt akkor kezdtem el ezen gondolkodni, mikor ezeket már az említett amerikai videójátékokat elemeztem, hogy milyen folyamatok zajlanak le az emberben akkor, hogyha egy másik történeti korszak és egy másik csoportnak a traumáját megismeri, hogy mi az a miben tud ez segíteni, milyen készségeknek a fejlesztésében tud segíteni, hogyha mondjuk lejátszom egy videójátékot, ahol azt látom, hogy mondjuk a második világháború alatt japán származású amerikaiakat én táborokba gyűjtöttek össze, és csak azért, mert ugye egy ellenséges országnak az, de már amerikai állampolgárok voltak, tehát hogy nekik oda el kellett menni, ott milyen atrocitások érték őket, mit vesztettek el, és akkor ezek a játékok ilyen kamasz szereplőket kell, tehát akkor kamasz szereplőként kell játszani, és iskolásoknak szólnak, és azt néztem, hogy mennyire érdekes, hogy egy ilyen történeti empátiát fejlesztenek ki, és megértik ezáltal a történeti korszakot úgy, hogy azokkal az elhallgatott érzelmi tartalmakkal is szembesülnek, amik mondjuk a történelemkönyvekben nincsenek benne, tehát hogy tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor, mi, de hogy az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
0: Aztán van még egy rendre visszatérő kifejezés, vagy hát egy ilyen megjelölés, a tanult tehetetlenség, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve hogy visszafordítható-e, hogy ez mennyire nyomja rá a bélyegét a folyamatokat.
1: A kísérletekben is visszafordítható volt, tehát ez a 70-es években voltak ilyen pszichológiai kísérletek, először kutyákkal, aztán emberekkel, a kutyák azok ilyen kis elektromos sokokat kaptak, és nem tudtak előre egy elbújni, és akkor egy idő után már nem is próbálták meg. Az embereknek pedig úgy volt, utána embereken is kipróbálták, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen zajt kellett hallgatni, és akkor voltak ilyen kapcsolók, és azt mondták nekik, hogy ki lehet kapcsolni, de nem lehetett. És akkor egy idő után már nem próbálták kikapcsolni, mert ugye az jött át, hogy nem fog sikerülni. És szerintem Magyarországon nagyon sokan ebben az úgysem fog sikerülni állapotban vannak, mert nagyon sok mindent megpróbáltak, és nem sikerült, és nem sikerült, és nem sikerült, és akkor ez a tanult tehetetlenség, és ennek is vannak történeti gyökerei. És ez együtt jár egy ilyen bizalmatlansággal, gyanakvással, a kooperációs készségeknek a sérülésével, tehát gyakorlatilag mindennel, amit elmondtunk, egy passzivitással, apátiával, depresszióval is akár, sérülékenységgel, és hogyha az embereknek olyan közegeket teremtenek maguknak, mert nem az, hogy nekik, hanem az emberek maguknak. Ha az embereknek megengedik azt, hogy olyan közegeket teremtsenek maguknak, ahol ők aktívak lehetnek, nem egy ilyen kontrollvesztett, kvázi traumatizált állapotba tehetetlenül kiszolgáltatottan vannak, hanem aktivizálhatók az összes ilyen képességük, amiket egymásnak átadhatnak, akkor szerintem visszafordítható, hogyha van értelme, ha tudják, hogy van értelme.
0: És akkor a végén ilyen összegzésképpen, mert talán ez a legfontosabb kérdés, hogy miért kell feldolgoznunk a traumáinkat? Mit okoznak a kibeszéletlen sérelmek?
1: Hát mindazt, amit így eddig erről beszéltünk, tehát ilyen nagyon nagy lelki terhet, mentális terhet, akár azt mondanám, hogy a képességeknek a romlását, az, hogy ki mire képes, mire érzi magát képesnek, hogyan tud kooperálni, hogyan áll ki a másikért, hogyan... mennyire kitett politikai manipulációnak, másfajta manipulációnak, mennyire tud bízni másokban, önmagában, mennyire érzi magát biztonságban, hogyan tud pozitívan csatolódni másokhoz, hogyan húzza meg a határait biztonsággal, ez mind összekapcsolódik ezzel.
0: És akkor valóban a legvégére, ott a távoli Torinóban a magyar, illetve ott az olasz diáknak mond valamit, ami traumatizált életünk?
1: Igen, érdeklődéssel kísérik, nagyon érdeklődnek, tehát az első, amit írtam, ugye a választások után a Torinói Egyetemnek van egy ilyen kulturális lapja, az Otto, milyen 80-100 ezer elérése, mert 80 ezer diák van ott, és a választásokról csináltak velem egy ilyen írásos interjút, ami megjelent olaszul és angolul is, és azt mondták, hogy rekord nézettségük volt, tehát nagyon érdekli az olaszokat a Magyarország, de egy bizonyos értelemben nagyon mások, mert ott akármilyen bürokratikusan nem rendben levő mondjuk az olasz ügyintézés, van egy alapvető bizalom, hogy azért majd valahogyan meg fog oldódni, és Magyarországon szerintem ez elveszett, ez a bizalom, hogy valahogyan majd meg fog oldódni, és ennek kellene visszajönnie.
0: Mennyhért Annának köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, nagyon köszönöm.

Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 86. adása. Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem magyar tanszékének tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a Pátria 24.stvr.sk oldalon is. Vasi Eső Lívia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket. Ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácánt, meg vadkacsát, és ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfágyzva éhesen értünk haza, csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Bötő Gergely történésszel beszélgetünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, 14 óra után várom a hallgatókat a Pátria hullám hosszain.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Adótörvénymódosításokat javasolnak kormánypárt és ellenzéki képviselők. Újabb orosz támadás érte Ukrajnát. Változóan felhőség mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Élethosszígtartó jövedelemadó mentességet kaphatna Szlovákiában a 4 vagy több gyermeket felnevelő szülők egyike. A koalíciós HLASZ javaslata szerint a kedvezmény elsősorban az anyát illetné meg, és akkor is megmaradna, amikor a gyermekek már felnőttek. A mentesség kizárólag munkából vagy vállalkozásból származó jövedelemre vonatkozna. A kezdeményezők ezzel a nagycsaládosok helyzetét és munkavállalását támogatnák. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027 januárjától lépne életbe. Magasabb iskolakezdési támogatást javasol a koalíciós SNS. A párt a jelenleg 110 euróról 200 euróra emelné az első osztályt kezdő gyermekek után járó egyszeri családi pótlékot. Emellett minden további tanév kezdete előtt 30 euróval növelnék az adott havi családi pótlék összegét. A támogatás a már iskolába járó gyermekek után is járna. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027. augusztusától segíthetné a családokat az iskolakezdés költségeinek fedezésében. Megszüntetni az osztalékadót Szlovákiában az ellenzéki SAS. A párt képviselői szerint ugyanazt a nyereséget jelenleg kétszer adóztatják meg, először a vállalatnál társasági adóként, majd az osztalék kifizetésekor ismét. A javaslat célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozói környezet javítása és a szlovák tőkepiac fejlesztése. A módosítás elfogadása esetén az osztalékadó 2027. január 1-től szűnne meg. Napközben betiltaná az alkohol és szerencsejáték reklámokat a televíziókban az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A parlament elé terjesztett javaslat szerint reggel 6-tól este 10-ig nem lehetne ilyen hirdetéseket sugározni. A kezdeményezők elsősorban a gyermekeket és a fiatalkorúakat szeretnék megóvni az alkohol és szerencsejáték reklámok hatásaitól. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet, a szerencsejáték hirdetésekre pedig egyáltalán nincs általános időbeli korlátozás. 4 meghaltak, 6 pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásban. A Dnipropetrovszki területen egy ipari létesítményt is találat ért, emellett lakóépületekben is károk keletkeztek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 167 drónt és ballisztikus rakétákat vetett be, az ukrán védelem 128 drónt lelőtt. A támadásokra közvetlenül Donald Trump megbízottainak tervezett moszkvai és kijevi látogatása előtt került sor. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark-sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormúzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az agrokomplex körül építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka, Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. Alistál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárhasdonát lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.

0: Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a királyhelmeci származású Tkacsik Márta elméleti matematikusnak, a Patika kert tulajdonosának előadását hallhatjuk. A rendezvényre 2026. júniusában a Királyhelmeci Múzeum épületében került sor, a Bodrog Közi és Ungvidéki Közművelődési Intézet szervezésében.
2: 46 éve érettségiztem itt Helmecen, most is 46 éve mentem el innen. Először ugye Kassára, utána pedig Magyarországra. Az egészségről fogok beszélni, és nem csak az emberi egészségről, hanem az élőlény társaink egészségéről, a talaj, a táj, és fogok beszélni közgazdaságról is kicsit, meg kicsit az egyéni kulturális egészségről. És valahol a végére talán összeáll egy kép, amit én nagyon szeretnék átadni. A Patika kert egy 5 hektáros, regeneratív, minősített ökológiai kisgazdaság. Azt jelenti a regeneratív, és azt jelenti a minősített ökológia, azt jelenti, hogy kevés vegyszert lehetne használni, de mi nem használunk semmilyen vegyszert. Mert a regeneratív azt mondja, hogy úgy kell kialakítani az életteret, hogy az öngyógyító legyen, önmegújító és önfenntartó. És nekem ez a célom. 16 évvel ezelőtt kezdődött a történet, illetve pontosabban a kertészkedés nem akkor kezdődött, hanem a 6. kerületi ládákban. Tehát én végigmentem minden stáción. Az 6. kerületben az a 27 vagy 20, igen, 27-28 éve kezdtem el kertészkedni, és mikor összegyűjtöttünk egy kis pénzt, akkor vettünk egy kicsivel nagyobb kertet, volt mindenfelé kertünk. Innen már nem nagyon szeretnék tovább menni, és nem is szeretnék növekedni, mélységében, komplexitásában viszont igen. A regeneratív azt jelenti, hogy én akkor még nem volt ilyen, az Európai Unió sem használta ezt a regeneratív szót, ugye ez az önmegújuló, öngyógyító, önfenntartó. Most már van. Akkor én azt mondtam, matematikusként, hogy én olyan kertet szeretnék, vagy olyan gazdaságot, amiben nem jön be semmi, és amiből csak a termékek mennek ki. Ami egy nagyon-nagyon pici százalék. Magyarul mindent egy körkoros feldolgozásban ott hasznosítunk a helyén. 5 millió hektár van művelve Magyarországon. Magyarul 1 millió patikakert lehetne Magyarországon. Nagyon kevesen vagyunk. Regeneratív gazdálkodók is, mert benne vagyok én is a Talajmegújító Gazdák Szövetségében, ott is csupa férfi van természetesen, mint mindig az egész életemben, én csak férfiakkal dolgoztam, ez így alakult. Ők szántóföldi gazdák, de hát bevettek engem. És az az érdekes, hogy én nem jelentkeztem, de a patikakert felkerült az Európai Unió közös agrárpolitika best practice, magyarul jó példa, vagy követendő példák listájára. Tavaly megkerestek engem, én nem szoktam jelentkezni ilyesmire, nincs nekem erre idő. Megcsinálták a riportot velem, és egy hét múlva visszahívtak, hogy hát nem tudják feltenni mégsem. És kérdezem, hogy hát miért nem? Hát nem baj, nem tudják feltenni, nem, nekem, én nem jelentkeztem. Azt mondták, hogy azért nem tudják feltenni, mert megnézték, hogy mennyi pénzt kaptam az Európai Uniótól, és az olyan kevés, hogy hülyén fog kinézni. Andrásfalvi Bertalannak nagyon szép magyar szava van a biodiverzitásra, ugye fajta sokszínűségre, azt mondja, hogy életgazdagság. Szóval lehetne 1 millió ilyen patikakert Magyarországon, nagyon-nagyon keves, amit mindenkit ismerek már, pedig ugye nem ebben a szakmában dolgoztam 20x évig. Az Európai Unióban német adat, nem magyar, 1000 ilyen kis gazdaság szűnik meg naponta, naponta. És én tudom miért. Pont azért, amit az előbb mondtam, meg minden másért is, pedig az életvédelem az ez. És nem az élőlény társaink védelme csupán, hanem a mi, az emberek védelme. De azért mégiscsak megmutatom, hogy hogyan néz ki logikailag ez a patikakert. Ezt a munkatársaim rajzolták, mert most már ilyen okos munkatársaim vannak, 10 évig kínlódtam, és nem volt senki, most pedig már mindenki egyetemet végzett, erdőmérnök, gépészmérnök, külkereskedő, növénydoktor. A növénydoktor a növénydoktorságot elfelejtheti, mert mi nem gyógyítjuk a növényeket, hanem mi tápláljuk a növényeket. Mint ahogy az embert is nem gyógyítani kellene, hanem rendesen táplálni. Szóval, hogy néz ki a patikakert? Hát vannak benne magas ágyások, ott már vannak komposztágyások, ez új, 150 négyzetméter, majd valami fotó talán lesz róla. Van benne esőkert, van benne élővíz, nem is egy, hanem kettő, van benne sok erdőkert, vannak benne mélymulcsos ágyások, vannak benne dombágyások, és vannak munkatársaink, a birkák és a baromfi. Ez olyan már, mint egy tankert, mert én nagyon kíváncsi maradtam, nagyon-nagyon kíváncsi, úgyhogy mindent ki akarok próbálni, és főleg amiatt, hogy mivel lehet majd megküzdeni a klímaváltozással, ami amiben már nagyon benne vagyunk. Nagyon-nagyon kevés gépi mozgás van, de nagyon sok egyéb mozgás van, ugye ez az a körkörös létezés. Itt a külső behatások még olyan is, tehát a szél, a nap, meg a kutyasétáltatók, mert jó sok van belőlük, mert ők szeretik nézegetni, hogy mi ott, amit művelünk. Minden egyes hektárunkat ismerünk úgy, a vízfolyás ennyire részletes szintjét. Ezt a nagyipari mezőgazdaság nem tudja. A nagyipari mezőgazdaságnak az 1000 hektár az egy ez A4-es lap, egy tiszta lap, amire rámegy a kombájn, vagy a traktor, a 10 meg az 50 tonnás, kiviszi a akármit, meg behozza az akármit, nem fog így gondolkodni a területről, és majd fogok mesélni arról, hogy mi miért gondolkodunk így a területről, miért akarjuk ennyire megismerni azt, ahol mi élünk. Ennek oka van. Az első csapat munkatársak, ők munkatársak, nem vagyunk állatsimogató, sokan szeretnének, mert ugye nagyon közel vagyunk Budapesthez, és akkor mondták, hogy több pénzt keresnék akkor, hogyha állatsimogatót nyitnék, mondtam, igen, csak én szeretnék kisgazdaságba maradni, működő kisgazdaság. Nem csak olyan tankert, hanem ténylegesen működő. Nekik a metabolikus származékaikat használjuk, tudjátok az mit jelent? Anyagcsere termék, és még más nevén, ugye tudjátok, mit jelent, nem kell kimondanom. Tehát az ő metabolikus származékaikat bekeverjük a komposztba, és visszatermeljük a bogyósaink alá. Ezért ők a munkatársaink. A következő munkatársi csapat, ugye, ők a baromfi, és itt ez a ötcsillagos szálloda fönt, az úgy néz ki, hogy a mandulásban 416 mandulafám van, egyébként fekete bogyósok a szakterületem, hogy így mondjam, mondhatom most már ezt tényleg. Ők úgynevezett tyúktraktorral vannak mozgatva a mandulásban, két naponta. Ennek kettős hatása van, egy gyérítik a nyüveket, például a dióborok fúrólegyet, meg minden mást. Kettő, az ő tojásuk és a húsuk nagyon-nagyon komoly beltartalommal rendelkezik emiatt, hogy vegyes táplálékot kapnak. Tudnotok kell, hogy az a biotojás, amelyiknek a tyúkja, anyukája nem kapott zöldet, abban nem lesz omega 3 sem, és egyéb dolgok sem. Az én állításom az, hogy egyetlen egy közös egészségünk van. Az ember egészsége, az állatok, a növények, a talaj, amiről többet fogok beszélni, a táj, ugye láttátok a vízfolyás, és azt is gondolom, hogy nem lehet egészséges az a kultúra, és nem lehet egészséges az a társadalom, ahol az első 4 vagy 5 nem egészséges. Ez fordítva is igaz. Ha már matematikus, ugye elméleti matematikusként végeztem, aztán hálózatokkal foglalkoztam, sőt, már elméleti matematikusként is hálózatokkal foglalkoztam, mert komplett gráfok színezési problémájával foglalkoztam 19 évesen, miután elmentem Helmecről, egy évre rá, pedig azt sem tudtam, hogy mi az a magas matematika, szlovákul se igazán tudtam, mégis kiválasztottam egy olyan problémát, egy olyan matematikai problémát, aminek akkor sem volt megoldása, sejthető volt, hogy nem, fogom én sem megoldani, azóta sem oldotta meg senki. Ez a komplett gráfoknak a színezési problémája, a komplett gráfok azok hálózatok, a színezési probléma pedig egy ilyen kommunikációs probléma. Én az internet előtt már foglalkoztam világhálózatokkal, az internet előtt is volt élet. Volt alkalmam összehasonlítani a Csehszlovák Tudományos Akadén Kassán egy Earn Bitnet nevezetű hálózatot, ami egy elemekre optimalizált hálózat, a később TCP/IP hálózattal, ami az internetnek a lányneve. Én 4 évig küzdöttem azzal, hogy magyaráztam az embereknek, hogy a TCP/IP hálózat, az internet az mire lesz jó, és azt mondták nekem, Kassán, hogy nagyon okos vagy, Mártika, de ezt a hálózatot mi üzleti célokra soha az életben nem fogjuk használni, ilyeneket mondtak. Mentem aztán Magyarországra is előadni, hogy hogy kell megcsinálni az internetet, mert 3 férfivel, fiúval megcsináltuk akkor a szlovákiai, a Slovak Academic Network, tehát így hívták, meg én Bortag is voltam. Hát persze, hogy az voltam, hogy 4-en voltunk összesen, hát ki lett volna Bortag. Mentem is Pozsonyba minden héten. Megcsináltuk a semmiből, megcsináltuk az internetet. Egy zsolnai, egy pozsonyi és egy besztercebányai sráccal. Én nagyon sokáig aztán ezzel foglalkoztam, mármint az internetnek az üzleti bevezetésével is rettenetesen sokat dolgoztam, nagyon-nagyon sokat dolgoztam, nagyon sikeresen, már Magyarországon is, és nem csak Magyarországon, volt olyan, amikor Dél-Afrikai Köztársaságba repültem hetente, szombaton hazaérkeztem és vasárnap visszamentem, szerintetek mit csináltam szombat dél és vasárnap dél között? A Cserhátban lévő kis kertünkben dolgoztam, és ha nem lett volna, akkor lehet, hogy én nem élem túl ezt a rettenetesen sok munkát. Jó, tehát a rész az egészben, az egész a részben. fraktálok. Nem lehet a rész egészséges, ha az egész nem egészséges, és nem lehet az egész egészséges, ha a részek nem egészségesek. Fogok ilyen elméleteket mondani, meg még ilyen filozófiai dolgokat is, nem tudok ettől megszabadulni. Most éppen egy könyvnek a kéziratát adtam le. Az is tele van ilyesmivel, nem tudok megváltozni. Ezt innen hoztam, a Bodrogközből, tehát ezt nem valahonnan, máshonnan tanultam. Ezt nem tudom, hogy a kórházkert kertjében üldögélve, mikor kialakítottam az első a matematikai elméletemet, a nagy nulla elméletet, leírtam a könyvbe, hogy ez mit jelent. Nem sok mindenkinek meséltem erről, mert szerintem azt mondták volna, hogy elment a Mártinak, de a kórházkert egy nagyon-nagyon jó közeg volt arra, hogy felépüljön egy egészséges gyerek. Én azt gondolom, hogy mi ott egy különleges helyzetben léteztünk, ugye? Ott sütöttük a krumplit, ha még nem emlékszel, akkor is esténként arra volt, ugye? És a filozófiát, tehát a nagy világ problémáit, dehogy is oldottuk meg. Csak úgy, ahogy voltunk, léteztünk, és senki nem foglalkozott velünk. Hála Istennek! Így legalább magunk tudtunk magunkkal foglalkozni.
1: Továbbra is Kacsik Márta elméleti matematikust, a patikakert tulajdonosát halljuk.
2: Így néznek ki a patikakertben, ezek bioúszó tavak. Itt az ember és az élőlény társaink együtt használjuk ezeket a tavakat. Ennek a biodiverzitása az ilyen élő tavaknak nagyobb, tehát az életgazdagsága, mint a nemzeti parkjainknak, és ezt nem én mondtam, hanem a Pilisi nagy erdő, Pilisi erdészetnek. A tényleg nagyon nagy embere, mert olyan magas volt, és jött, sokan jönnek, és mondta, hogy hát Márti, ez gazdagabb, hogy tudom-e azt, hogy gazdagabb. Hát nem, mert nem szoktam megmérni, de azt tudom, hogy nagyon, nagyon sok élőlény van benne, és kérdezik is, hogy nem félek-e a békáktól, mert ugye ott békák, siklók, meg mindenfajta élőlények vannak, láthatóak és láthatatlanok, és mindig mondom, hogy a béka rám néz, és tudja, azonnal megállapítja az erőviszonyokat, és ő pontosan tudja, hogy ő inkább elmenekül akkor, mikor én bemegyek az én x kilommal a vízbe, úgyhogy nem félek. És nem félek a baktériumoktól sem, hogyha bementek egy ilyen élő vízbe, utána ne zuhanyozzatok le semmifajta klóros vízzel, hagyjátok magatokon. Az első állításom az, hogy az vagy, amit megeszel, ezt majd módosítani fogom, de most erre a képre hagyatkozva maradjunk ennyiben, hogy az vagy, amit megeszel. Ugye tudjuk, hogy a civilizációs betegségek rettenetesen terjednek, annyira gyorsan, hogy már járványszerűen. És ezért kezdett el foglalkozni végre az orvostudomány a mikrobiommal, ez biztosan mindenki ismeri már, mert a csapból is folyik. Én mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nem sokan foglalkoztak ezzel a szóval, mint ahogy a minőségi éhezéssel sem. Tehát én 10x évvel ezelőtt rendeltem mindenfajta könyvet, és most is nagyon sokat tanulok. A mikrobiom az a társaság, az az idegen légiós csapat, aki bennünk és rajtunk van. 10-szer többen vannak, de lehet, hogy csak 3-szor, nagyságrendileg akkor is sokkal többen vannak, mint a saját sejtjeink száma. És felteszem a kérdést, hogy akkor ki vagyok igazából én. Tehát, hogyha 10-szer több idegen légiós van bennem és rajtam, akkor hogy vagyok én autonóm személyiség? A nagy, néha, hát hogy is mondjam, a modern ember arroganciájával rendelkező, mindenre képes és mindent egyedül megoldó ember. Hogyha 10-szer többen vannak bennem és rajtam. 3/4 a vastagbélünkben van, és azért van annyi probléma a vastagbéllel, mert baj van ezzel az idegen légiós társasággal. Ezek úgy néznek ki, hogy mikrobiom, baktériumok, gombák, archák, eukarióták, a Föld legrégebbi élőlényei. Egy fogadon van 1 millió mikroba, és mások vannak belül, mint kívül, mert hogy ezekből a mikrobákból, nem véletlenül hívom idegen légiósoknak, egy csomó katona van, aki véd minket, tehát azért kell rágni, és azért nem szeretem a smoothie-kat, meg a mindenfajta ilyen, hát hogy is mondjam, szintetizált dolgokat, mert már ott megkezdődik az antagonisztikus egyensúlyért való harc, ami nagyon fontos a mi egészségünk szempontjából. Tehát mások vannak is, hogyha nagyon-nagyon megmossátok a fogatokat, amit persze kell, akkor is betokozódnak, és hála Istennek, hogy ezt megteszik, megmarad körülbelül 10 000 és újra táplálja magát, újra szaporodik. Ez a jó. A városi ember mikrobiomja legalább 30%-kal szegényesebb. Azért az Európai Unióban már 73%-unk él városban, vagy városi életet él. Mert hogy már vidéken is azért városi életet élünk. Tehát az, aki nem találkozik élő talajjal, annak a mikrobiomja legalább, ez tudományos kutatás, legalább 30%-kal szegényesebb, és ez nem jó. Ez nekünk nem jó. Tehát amikor azt mondja a reklám, hogy a mikróbák 99%-át elpusztítja, akkor azt mondom, hogy gratulálok. Fantasztikus dolgot teszünk magunkkal. Pont kiirtottuk azokat, akik mi. akik minket építenének és táplálnak. Van egy csomó olyan funkció, amit mi nem tudunk egyedül ellátni. Például a vastag belünk hámsejtjeinek a hízlalása a butirátokkal, a vajsavval. A hosszú láncú szénhidrátokból rövid láncú zsírsavak keletkeznek. Annyira gyönyörű egyébként. Nem mi csináljuk, hanem a kis haverkáink, a kis barátaink ott bent a vastagbélben, csak hogy őket etetni kell. Tehát én azt mondom, hogy mi a mikrobáinkat etetjük, és ők etetnek minket. Tehát ha majd ma este vacsoráztok, akkor gondoljatok arra, hogy értem én, hogy nagyon szeretitek a picát, de lehet, hogy néha mást is kéne enni. Tudom, hogy itt ebben a társaságban, aki ide jött, az biztos, hogy nem így gondolkodik. Gondoljatok erre. Én szoktam beszélgetni mind a 10, a 14. mikrobámmal minden este. Ez hülyeség, persze, természetesen csak azért mondom, hogy barátságban érdemes velük lenni. Rájuk vagyunk utalva. És ha ezt nem vesszük észre, és nem vesszük tudomásul, akkor ugyan létezünk, csak nem biztos, hogy egészségben. A minőségi éhezés nem beszélek, túl sok kalória, kevés beltartalom. 20 000-nyi olyan mikro tápanyagra van szükségünk. A Baravási Albert László megpróbálta ezt 5 évvel ezelőtt, őt biztosan ismeritek, hálózatkutató, mindene megvan, rettenetesen nagy csapata, adatbányászati, mesterséges intelligencia eszközei, és először azt mondta, hogy hát ez több idő, minden könyvét megírt egy év alatt. Minden könyvét olvastam, ő egy fizikus, egyébként Amerikában élt, tehát egy elméleti fizikus, és hát ő is mindenfél éve foglalkozik. Azt mondta, hogy hát erre kell kicsit több idő. 2,5 év után azt mondta, kicsit több idő kell rá, és utána azt mondta 1,5 év után, hogy nem tudja megcsinálni. Nem tudja sorba állítani, és úgy analizálni nem a mikrobiomról beszélek, hanem a 20 000 mikrotápanyagról, amire nekünk szükségünk van. Én úgy mondom, hogy a vezérlő egységeinknek van szüksége. Az izmunknak természetesen van energiára szüksége. Az agyunknak van szénhidrátra, tehát fehérjére van szüksége, az izomzatunknak. Az agyunknak szénhidrátra van szüksége. De ezen kívül, hogy a hormonrendszerünk, az immunrendszerünk, az idegrendszerünk, és még ki tudja, milyen rendszereink vannak, jól működjenek, 20 000 anyagra van szükségünk. Nem tudta megcsinálni. Azért nem tudta megcsinálni, mert ezt a 20 000 anyagot a 10 a 14. mikrobiomban létező kis barátunk dolgozza fel. Megint találkozunk a metabolikus származékkal. Tudjátok, megint mit jelent az, ugye? Az azt jelenti, hogy anyagcsere termék, ők ott valamit megesznek, hát és valami kijön belőlük, ugye? És egymást is táplálják, és minket is táplálnak. Azért van annyi vastagbél probléma, mert a vastagbél hámsejtjei, a vastagbél belső résznél levő hámsejteket nincs, aki táplálja, nincs elég vajsav, mert hogy vajjal nem tudunk bevinni. Viszont a laktobacilluszok belül, a hosszú láncú szénhidrátokból, a zeller szárából, mondjuk, tudnak ilyen anyagokat képezni. Tehát ezért kell enni mindenfajta rostokat. 100 évvel ezelőtt nem volt élelmiszeripar, mikor ezt így kimondom, akkor így mindenki meglepődik, hogy jé, hát tényleg. És tényleg nem volt 100 évvel ezelőtt élelmiszeripar. Mindenki magának főzött. Hát vagy a cserégye főzött neki, de az ugyanaz. 300 féle növényt evett. Ebben azért benne van az a 60 féle gomba, meg a 80 féle gyógynövény, tehát nem a kiskertben volt 300 féle növény, nem így kell gondolkodni. Ebben benne van minden, az olajos magvaktól kezdve a hüvelyesek. 7-szer kevesebb hüvelyest eszünk most, mint 30 évvel ezelőtt. A tápanyag csökkenés, ez a 20 000 anyagnak a tápanyag csökkenése az elmúlt 30 évben 10-90%-kal ment le. Magyarul az ipari mezőgazdaság nem tud olyan anyagokat nekünk adni növényi szinten, és ugye a növényekből táplálkoznak az állatok, tehát az állat sem eszik már olyat. Nincs immunrendszere, nincs beltartalma, és mi ebből akarunk élni. Egyébként csoda, hogy én még szoktam is ezen csodálkozni, hogy az emberiség még úgy, ahogy él, mert nem is tudom, hogy hogyan. Fantasztikus a szervezetünk, ez annak köszönhető. Táplálkozásunk szegényes, uniformizált, rengeteg mindent utánzunk és helyettesítünk, nem valódi élelmet viszünk be. Én az élelem és az élelmiszer között nagyon nagy különbséget teszek. Tehát a mezőgazdaság. És akkor itt most megváltoztatom azt a mondatot, amit az előbb mondtam. Azt mondtam, hogy az vagy, amit megeszel. Ez nem így van. Az vagy, amit az evett, amit te megeszel. Nem akarok most mindenkit nagyon-nagyon boldogtalanná tenni, mert a vége azért mégiscsak jó lesz ennek az én előadásomnak. Meg hát látjátok, hogy azért én nem vagyok egy ilyen besavanyodott valaki, mert nagyon sok gyönyörű dolgot is tudok mondani az emberi természetről, meg egészségről. A minőségi éhezés tehát nem bennünk kezdődik, hanem a talajban, mert a növénynek is van mikrobiomja, a növény mikrobiomja az élő talaj. az a talaj, amiben ő nevelkedik. Ő nem tudja magával vinni a beleit, ugye, a vastagbelét, mint ahogy én. Ő ott van, de ő neki tényleg van egy mikrobiomja, mert ő sem direktben táplálkozik, a kiszórt nitrogén műtrágyának a 20-25%-át tudja használni, a foszforét 3-8%-ban, az összes többi elfolyik a talajvízünkön, és elmegy a földközi tengerbe, és elpusztítja a halakat. Én azt nem értem, hogy ezt nem mostantól tudjuk, de talán 2 évvel ezelőtt jelent meg az első tudományos cikk, amelyik ezt bevallotta, hogy ez így van.
1: Továbbra is Kacsik Márta elméleti matematikust, a Patika kert tulajdonosát halljuk.
2: Tehát nem a növényt kell etetni, hanem a talajt kell jól tartani. Félmaréknyi élő talajban annyi élőlénynek kell lennie, ahány ember van a Földön. 8 milliárd. Mióta én ezt tudom, azóta így nézegetem, és megpróbálom elképzelni, és nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy létezik. Tehát, hogy mennyire gazdag ez az egész történet. Tényleg sokan jönnek a Patika kertbe, 2 éve volt nálam, ott egy rádiófelvételt vettünk fel, egy talajtani docens, és akkor mondtam Márti, hát a talajban lévő élőlényeknek a 0,5%-át tudjuk fellistázni. És akkor mit csinál a Márti? Mert hát ilyen szemtelen, mert fiúkkal nevelkedett. Elkezdtem hangosan nevetni, hogy most komolyan. Tehát ha te azt mondod, hogy 0,5%-át ismeritek, ami azt jelenti, hogy a 99,5%-át nem, akkor egyáltalán hogyan állítok ilyesmit, hogy a 0,5%-át igen? Ez matematika, ez abszolút illogikus, tehát ez ilyen nincs. Magyarul ebben az adatalapú társadalomban mindig fel kell vinni valami számot. Jobb lenne, hogyha azt mondanák, hogy halvány lila fogalmunk sincs arról, hogy mi van a talajban. Nagyon keveset foglalkozik a tudománya az életvizsgálatával, mert kevés pénz van benne, de majd erről még beszélek. Ami nagyon-nagyon fontos és megdöbbentő, mikor én 10 éve ezzel elkezdtem foglalkozni, kiszálltam ebből az egészből, mert ugye már nem láttam semmi életet azokban a digitális projekteken az emberen kívül, tehát 0 élőlénytárs volt, és már nem tudtam összerakni a hétközbeni munkámat a hétvégi kertészkedésemmel, és azt mondtam, hogy én nekem oda kell menni, ahol kevesen vannak az élet oldalára. A világ élelmezésének 75%-a 12 féle kultúrnövényből származik, és 5 féle állat, tojásából, húsából, bármiéből. 12. Tehát olyan szegények vagyunk. Mindig felteszem a kérdést, hogy ki volt a szegény a 100 évvel ezelőtti magyar család, aki ugye mondják azért, Márti, azért ettek annyiféle gyomot, mert hogy szegények voltak. Azért én felteszem ezt a kérdést, hogy akkor ki is szegény tulajdonképpen. Tehát 12 féle. Ez egy 10 évvel ezelőtt még 15. Minden, ami nehezen termeszthető nagyipari módszerekkel, magyarul macerás, mindenfajta kézimunkát kéne vele végezni, meg olyan kényes, meg olyan nem tudom, na az úgy kimegy. Az agrobiodiverzitás, ilyen szó is van, rettenetesen csökken. Hát mit csinálunk? A talajaink 60%-a világszinte Magyarország, én nem tudok Szlovákiáról, de szerintem egyformák vagyunk. 60%-a degradált. Holt talaj, nincs benne élet. Ha nincs benne élet, akkor csak növénynek kinéző tárgyakat tudunk benne termeszteni, rettenetesen sok vegyszerrel. Egyre több a vegyszer. Ha olyan jól működnének ezek a növény és növényvédőszerek, akkor miért kell belőlük egyre több? Nem? Tehát nem logikus. Jó, tehát nincs rálátásunk, nincs ráhatásunk arra, hogy mit kapunk. Nem a szomszédban, nem a városkában, nem a faluban termelik meg, amit eszünk, hanem Isten tudja hol. Valahol a messziségben, egy monokultúrás, monolitikus ipari mezőgazdaságban. Hát igen, Márti ugye volt ilyen, egy ideig volt az Angol Királyi Kertészeti Társaság tagja, meg ilyen tiszteletbeli tagok is lettünk, a Magyar Kertészeti Országos Szövetség, mert egy ilyen fura kertet csináltunk, nem olyat, mint a többiek 18 évvel ezelőtt, tehát ilyen sztyeppen, meg ilyen nagyon természetes. Én is kinéztem ezt a gyönyörű Horovar Hotelt, ugye a Mandulásban, látjátok ott fent, nagyon szép, jó nagy, ilyen, én is tanulok, és akkor egyszer csak olvasom, hogy hát figyusz, ők nem szeretik egymást, tehát ők pont olyanok, mint a társasházba egymáshoz rakott mindenfajta emberkék, akik nem mindig szeretik a szomszédot. Tehát nem ilyet csinálunk, nem társasházat csinálunk, hanem olyat, mint amit a Mira unokám nézegett ott éppen bele a lyukba. Külön mindenfajta buvóhelyeket, szaporító helyeket kell hagyni a kertben, akkor is, ha kicsi. A kertnek egy nagy részét, vagy egy részét, persze lehet használni, lehet focizra, meg legyen benne ez az amaz, de békén kell hagyni, hogy az élőlény társaink ott meg tudjanak telepedni, életteret kell nekik adni, és hát azok ilyenek. És akkor mindenfajta ágak lerakva, mindenfajta kövek lerakva, nem bolygatjuk, nem nézegetjük, nem vagyunk kíváncsiak, hogy ők ott mit csinálnak, békén hagyjuk, hogy ők ott maradjanak, hogy ne menjenek el, hogy ott legyenek velünk. Tehát én a patika kertben azt mondom mindig, hogy én hívom az élőlény társakat, és otthont próbálok nekik adni, és minél többen vannak, annál jobb nekünk, annál gazdagabbak vagyunk, a mi életünk is az. Ilyen minden fotót egy dombágyás, minden fát mulcsolunk, rettenetesen sok biomaszát. Az pedig az atomreaktor, az a fekete nadálytő, azt mondták, hogy magról nem lehet szaporítani, hát persze Márti, akkor mit csinál, kipróbálja? Hát persze, hogy kipróbál, sikerült. Természetesen mindent lehet, csak akarni kell. Ökoszisztémák, erről biztosan hallotok. Nem most kezdődött a természet pusztítása, de az elmúlt 30-50 évben exponenciálisan belehúztunk. A rovarok 45%-át elpusztítottuk az elmúlt 30 év alatt. A beporzást nem a házi méhek végzik, 80%-ban a vadon élő. Nekem a 416 fán ezért nem lesz, ezért nem lesz egy darab mandula sem. És tudjátok miért? Nem azért, mert nem volt virágzás, és nem azért, mert lefagyott, mert az is szokott, tehát általában lefagy és nincs mandula. Ez éven ilyen 120-150%-os volt a virágzás, gyönyörű volt. Olyan erősek voltak a bőjti szelek, ugye azelőtt is voltak bőjti szelek, csak nem ilyen hosszan, és nem ilyen erősek, hogy csak a posztmék tudott kijönni. Az összes pici az bent maradt, otthon maradt, valahol elbújva, mert egyébként oda vágta volna a szél a levélhez, vagy az ághoz is, hát ők nem öngyilkosok, nem csinálnak ilyesmit. Nem került sor beporzásra. Nem lesz egy darab mandula se. Gerincesek 73%-át sikerült kipusztítanunk az elmúlt 30 év alatt. Az emlősök 94%, biomaszában gondolkozzatok, tömegben, tehát nem számban, hanem tömegben. 94%-át már mi és a haszonállataink alkotjuk. A vadon élő állatoknak nincs élettere, elvettük, és utána csodálkozunk, hogy jé, hát a kullancs az bejön a városba. Hova menjen? Hova menjen a poloska? Kit támadjon meg? Más a természet működése, mint amit az ember létrehozott. Én egy ideje ezt hasonlítgatom össze. Hála Istennek van egy 20x éves, 30 éves tapasztalatom a másik világból. Szoktam mondani, hogy én a sötét oldalról jövök, de legalább én átjöttem. Az ember ugye CO2 kvótákat határoz meg, adatalapon limitál, és elemekre optimalizál. Elemekre, nem a rendszer egészét nézi. Elemekre. A Rodale Institute 2020-ban egy nagyon-nagyon alapos tanulmányt csinált arról, hogyha a világ mezőgazdasága regeneratív lenne, akkor nem lenne CO2 probléma. Tehát minden ember által bocsátott CO2-t. Ugye a növény a legjobb vízmegtartó, a növény a víz negyedik halmaz állapota. Ezt egy kassai hidrológus mondta, Michal Kravcsik, 30 éve közt. A növény a víz negyedik halmaz állapota. Én úgy hívom, hogy van kékvíz és van zöldvíz. A kékvíz, amit ismerünk, a zöldvíz az a növény. A növény a legjobb szén megtartó, tehát ő szénné teszi a CO2-t, beszívja, ugye van egy fantasztikus folyamat, úgy hívják, hogy fotoszintézis, és ehhez víz kell, nap, és ebből csinál szenet, az beviszi a talajba, és hogyha nem pusztítjuk el, és nem úgy működik a mezőgazdaság, hogy mindig szántunk, mindent pusztítunk, minden talajéletet, akár anaerob, akár aerob, össze-vissza forgatjuk, hogy csak ott véletlenül se legyen semmi, akkor ő megköti a vizet, és megköti a szenet, és nem lenne semmi probléma, csak hogy természettel ugye nem lehet üzletet kötni, gyárakat a CO2 kímélő, nem tudom milyen autókra, arra viszont lehet, és ugye abban mindig van valami fajta olyan dolog, ami az embernek tetszik. A természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van. A természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldások. De ezért stabil. Ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog. Na, a gazdaság, mivel hogy abban voltam, azért van némi rálátásom, hogy mondtam nektek, hogy azért nagy projekteken is részt vettem, például ez a dél-afrikai stratégiai projekt, a dél-afrikai sörgyárnak csináltunk 2000-ben egy üzleti és e-business stratégiát, és én azért kerültem bele 5 angol és egy amerikai mellé, mert én értettem az internethez. 2000-ben sem értettek még az angolok, meg az amerikaiak úgy hozzá, úgyhogy én tényleg hetente jártam akkor egy fél évig, és utána feladtam. Azért adtam fel, mert nem tetszett nekem, amit csináltunk. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle. Az volt a feladat, azt, hogy ugye 27 országban 59 gyárat vettek meg, és nekünk az volt a feladatunk, hogy egységesítsük őket. Hogy a johannesburgi menedzsment, az így egyformán lássa a pilzeni sörgyárat, a pilzeni is az övék volt, a Dréhert, a zimbabveit, az ukránt, a szlovákot. Én nekem annyira jutott az erőmből, hogy meggyőzzem őket, hogy legalább három szintet definiáljunk. Hogy ne vágjuk már le mindenkinek a fülét meg a farkát, mert hogy az történt. Tehát, hogyha egységesítünk, tehát egy egységes rendszert akarunk látni, akkor az azt jelenti, hogy mindenkinek az egyéniségét, pont azt az előnyét vesztük el, ami miatt ő abban a környezetben létezni tud. Hát egy pilzeni sörgyál, meg egy zimbabvei között semmilyen hasonlóság nincs. A pilzeni 100x éve él egy konkurencia harcban, és nagyon értettek a sörgyártáshoz, meg az informatikájához is. A zimbabveieknél meg egyetlen paraméter döntött. Hány fok volt aznap? Ennyi. Semmi nem kellett, semmi marketing, e-business, semmi nem kellett oda, ennyi. Ennyire. És ezt a kettőt hozd össze, hogy? Nem lehet. Valaki veszít, és általában az veszít, aki komplexebb. Ezt láttam én. Úgyhogy fél év után én kiszálltam, mondjuk bele is fáradtam ebbe a rengeteg repülésbe. Ezt csináljuk, technológia vezérelt, egységesíteni akarunk, adatalapon akarunk gondolkodni. Mindent kiszervezünk, ez a kiszervez outsourcing, biztos ismeritek, ezt csináljuk egy jó ide, én is ezt csináltam. Én a technológiai alapjait csináltam, internet rettenetesen sokat segített. Miről van szó? Csak hogy értsétek. Tehát mi a kiszervezés? Az, hogy például a csipeket Tajvánban gyártják, ugye? Amerikában nincsen már szinte csípgyártás, mert ugye először a nyugat azt gondolta, hogy ő kiszervezi a kuli munkát, és a habatortán, tehát a tervezés, meg a stb. Megmarad neki. De ez nem így működik, mert az, aki csinálja, az okosodik, ugye van egy visszacsatolás, aki csinálja, az okosodik, az nem fog megmaradni azon a szinten, hogy csak összeszerelő üzem, ugye mindig erről beszélünk. Most már, hogyha vissza akarja, és van erre példa, vissza akarta vinni vissza, és vitt egy tajvani üzemet Amerika, hát vissza kellett vinnia, illetve el kellett vinni a tajvani munkásokat is Amerikában, mert nem volt, aki tudja csinálni.
1: Továbbra is Kacsik Márta elméleti matematikust, a Patika kert tulajdonosát halljuk.
2: Ez a kiszervezés arról szól, egy olyan üzleti stratégia, hogy specializálódunk, mindenki csak azt csinálja, ami ez a legjobban ért. Mondjuk egy bank nem fogja gyűjteni a papíralapú kötelessége, ugye én a bankoknak dolgoztam, kötelessége 5 évig megőrizni papíralapon, nem fogja ő se a raktárt kezelni, se a, nem tudom, a nyilvántartást, hanem erre képződik egy társaság, általában egy üzleti vállalkozás, és az majd begyűjti minden banktól, ő ehhez nagyon ért, és csak ezt fogja csinálni, és a bank ettől megszabadul, és a bank a végén már igazából ezzel nem foglalkozik, és hogyha ezt olyan nagyon jól csinálja, és ezt elértük, akkor lényegében megmarad neki a végén a brand, semmi más. Magyarul kiszervezzük a dolgokat, specializált, egy síkon mozgó vállalkozások, emberek, cégek vannak. A természetben ez nem így működik. Most gondoljátok el, hogy mi lenne, hogyha ezt a hatékonysági őrületet a természet is így csinálná. Akkor az úgy nézne ki, hogy a katica bogarakat mind Indiában tartanák, azért, mert ott van olyan költséghatékony tartása a katicabagaraknak, hogy ők ott pont jól érzik magukat, legolcsóbb a tartásuk, vagy legjobban szeretnek ott lenni. És az összes többi ország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia, szerződés alapon, just-in-time módszerrel, ha szükséges, akkor bizonyos kontingens, katica kontingenst, magyarul hajóra halak, és elszállítja Olaszországba, Magyarországra, mert hogy a levéltetvekkel kell valamit csinálni. A természetben ez annyira nevetségesen hangzik, ugye? Az ember mégis ezt csinálja. A közgazdaságunk ezért recsegropog, a rengeteg geopolitikai őrület, ami most van, lehet, hogy néha ilyen szép mázzal van bevonva, de igazából arról van szó, hogy kiszolgáltatottá váltak emiatt a kiszervezés miatt a gazdaságok, és mivel az erőforrások végesek, az energia, meg a mindenfajta nyersanyagok, ezért most úgy szeretnék visszacsinálni a dolgot, csak nem annyira könnyű. Innen csak egy dolgot fogok elmondani, az ROI-t, az Energy Return on Investment. Ez azt jelenti, hogy egy adag, egy egységnyi energiából hány egységnyi tudtok csinálni. 100 évvel ezelőtt, amikor még úgy Texasba leszúrtak, és akkor ömlött az olaj, 1 a 100-hoz volt. 1 egységből 100-at. Ez ma 1 a 10-hez. Ennyire lecsökkent, magyarul ennyivel drágább és ennyivel nehezebb energiához jutni. Hiába a rengeteg megújuló, hiába. És vannak olyan kutatások, hogy ha ez lecsökken 1 a 7-hez, most 1 a 10-nél vagyunk, akkor a felépítményekre, mint a nyugdíjrendszer, a közoktatás, a kultúra nem lesz pénz, mert hogy az alap szükségleteinkre kell majd a pénzt költeni. Tehát ez a kiszervezés, tehát hogy azt megtervezzük, hogy mindenki csak valami egy dolgot fog csinálni, de azt nagyon-nagyon jól, ez nagyon jól mutat egy mérnöki asztalon. Ez működik. Akár működőképes is. De szerintem nem életképes. Mert az élet nem ezt mutatja, és nem ezt diktálja, és látszik, hogy működőképes sem lesz talán sokáig már. Hát akkor itt vannak a bogyósaim, akkor csak itt elmondom, hogy mi az, hogy regeneratív, hogy nekem olyan szerencsém, egyébként tényleg szoktam mondani, hogy a Jóisten engem a tenyerén hordoz, nem tudom, hogy ezt miért csinálja, de biztos azért valamit akar tőlem, nem tudom, majd csak kitalálom egyszer, hogy mit. Hogy a fekete bogyósokkal kezdtem el foglalkozni a rejtett gyulladások miatt, tehát ugye a szuklinikai gyulladások az egyébként azért is van, mert minőségileg éhezünk, tehát amit mondtam nektek, hogy hormonrendszer nem kapja meg, amit kell, idegrendszer nem kapja meg, ami kell, az immunrendszer nem kapja meg, tehát tényleg. És én ezért választottam, mert megnéztem,

Nekem ez így rendszer elméletileg is így összeállt, tehát hogy szürke eminenciás magyarul szükségem van rá, anélkül is létezem, mert szürke eminenciás nélkül is tudok találni, de csak nem annyira okosan, vagy nem annyira ügyesen, vagy nem annyira egészségesen. Ezek a fekete bogyósok, ezek tele vannak ilyen polifenolokkal, nagyon sok van bennük. Én 8-9 félét termesztek, nem mindegyik egyébként bogyós, mert például az égerlevelű fanyarka, a saskatoon gyümölcs, az egy alma termésűek családjába tartozó, de az indiánok, ez kanadai növény, az indiánok csoda bogyónak hívják, úgyhogy én is hívom bogyóknak, meg mi is hívjuk bogyóknak, mert amúgy nagyon finomak és igencsak jók. Nagyon sokfajta anyagot tartalmaznak, és mi kézzel szedjük ezeket a bogyókat azért, hogy a vívőanyag, tehát a héj az benne legyen. Mindenkinek ajánlom, hogy ilyen bogyókat termesszem. Nagyon nehéz most a termesztésük. Ilyen agroerdészeti módszerekkel, tehát erdőkertben, hogyha már van gyümölcsfátok, vannak bármilyen haszontalan fátok. Mi évente 1000 haszontalan fát ültetünk ki, azért, hogy a szél és a nap ellen én próbálok egy olyan mikroklímát kialakítani az 5 hektáron, lassan úgy fog kinézni, mint a, nem tudom, vannak olyan filmek, hogy így körül leszek, hála Istennek egyik oldalról védett erdő van, tehát az úgy megmaradt talán, remélem, de az összes többiben már az agglomeráció az ilyen jó szomszéd a képében van jelen. Mi megpróbálunk ott valami olyat kialakítani, 5 hektáron nem könnyű, ami mégiscsak védi ezeket a növényeket, tehát például tavaly annak ellenére, hogy az aszály miatt 10%-os volt az a termésünk, az éves termésünk, tehát az átlagnak a csak a 10%-a. Mégis küldtettünk 420 fanyarkát égerlevelű, de most már, ahogy figyeltétek, vagy ahogy mutattam nektek a vízfolyásokat, megnézzük, hogy hol vannak olyan fák, bokrok már, amelyik mellé tudjuk ültetni. És egyenként gondolkodunk. Tehát nem ilyen kockás papír, mint Andalúziában. Mondják nekem, hogy Márti, milyen szép az Andalúziában. Voltam is ott, megnéztem, mert az egyik eszetem, a balzsam ecet, az Kordobában 2022-ben 400 ecet, balzsam ecet közül vakkóstoláson ezüstérmet kapott, és én nem azért csinálom a termékeimet, mert finomak, egyébként nagyon finomak, hanem azért, hogy, mert hogy te egészséget véderek. Én láttam ezeket a narancsültetvényeket, meg az olajfaültetvényeket. Állandóan babrálják alattuk a föld, a talajt. Minek? Miért? Mi bánt hatja abból a fűből, vagy talajtakaró növényzetből az olajfát, vagy a narancsfát? Hát neki hol vannak a gyökeri? Tehát, néha józanész, tehát egyszerűen józanész veszlik el, tehát azoknak a fáknak a gyökere lent van, tehát semmilyen tápanyagot nem veszel tőlük. De védené a talajéletet, védené a vízmegtartást, védené a kis vízköröket, nem tudok ebbe belemenni, de ha valaki olvas, akkor talán majd rá fog jönni, hogy mikor próbálok beszélni. Ott van az égerlevelű fanyarka, 14 félén van égerlevelű fanyarkából, az szerintem az a arónia, ez pedig a fekete málna, amit én hoztam be Magyarországra, nekem van egyedül ültetvényem, kicsiben javaslom, nagyban nem, nagyon macerás növény, sokat kell metszeni, és szúr. Ez a kiszervezett életünk, ez azt jelenti, hogy keresünk pénzt egy valami specializált munkával. Ez bennem van. És minden mást megveszünk mástól. Azt mondják nekünk, hogy az a jó, hogyha egy dologra ráállsz, mert abban sikeres leszel, és akkor az a sok pénzt lehet keresni, akkor sok mindent meg lehet venni. Ez így igaz is. Az én állításom az is, nekem hála Isten ilyen lett az életem, és ezt nem tudom megmondani, biztos a szüleimtől, mástól nem tudom elképzelni, hogy én soha nem álltam le, tehát én mindig csináltam mindent, tehát a varráskötés, stb., a pulóverek minden karácsonyra már unták, ugye, akiknek ajándékoztam, meg stb., tehát hogy ez mindig a főzés. Nálam még nem volt ételfutár, ami egy elég fura, hiszen felsővezetőként dolgoztam, 200 fős tanácsadó cégünk volt. Az a baj ezzel, hogy a felelősséget is kiszerveztük. Nem az, hogy pénzbe kerül, az egy dolog, hogy meg kell venni. Meg lehet, hogyha sok pénzt keresünk, meg lehet venni. De a felelősséget is kiszerveztük, ez az egyik, és nem érezzük a saját életünkért a felelősséget. Mert az orvos a felelős az én egészségemért. Tanár a felelős az én gyerekem jellemért, vagy fejlődésért, ugye? Nem mi vagyunk a felelősek. Ez az egyik, a másik meg szerintem mentálisan mi nem így vagyunk kitalálva. Mentálisan mi arra vagyunk kitalálva, hogy stabilak legyünk. Én azt mondom, hogy a sok apró kicsi siker, a napi kicsi apró siker, amit észre, ha észrevennénk, akkor nagyobb stabilitást ad, vagy nagyobb sikert, mint egy valamire való törekvés. Egész életünkben hajszolunk valamit. Hamvas Béla mondta azt, hogy az életnek nem célja, hanem értelme van. Nagy különbség. De mi célokat hajkurászunk, és azért ráállunk egy-egy szűk simpárra, és őrülten rohanunk. Ne nézz jobbra, ne nézz balra, ne csinálj már ti semmit, legyél sikeres, mert az a jó.
csak azt az egy dolgot csinált, a többit felejtsd el. Ne rajzolgassál, ne üljél a fűbe, ne varjál, nem tudom, mit ne csináljál, ne énekelj, ne táncolj.

0: Egyetlen egy dologra állj rá. Akkor lesz jó. A másik dolog, ami a mai világra érvényes, kognitív képességnek a túlértékelése. Magyarul az okosságnak a túlértékelése. A fejtudásnak a túlértékelése. A kétkezi, a kézi tudás és a szívtudás, a szívmunka az az, amikor másokért dolgozunk. Ez nincs értékelve. Hát nézzétek meg, hogy kik vannak jól fizetve a mai világban. Nem a szívmunkások és nem a kétkezi munkások. Ez is instabilitáshoz vezet. Egyénenként sem jó, társadalmilag sem jó.
1: Továbbra is Kacsik Márta elméleti matematikust, a Patika kert tulajdonosát halljuk.
0: Szerintem az élet ösztön és az életképesség sorvad el ezzel. És akkor erre álljon a mesterséges intelligencia, amit nem fogok nagyon sokat szidni, de azért igen. Dehumanizáció még azt is elveszi, amire képesek vagyunk. Jó ez nekünk. Gyorsabban fogja csinálni azt a kognitív képességünket, amit egyébként amúgy is én keveselek, hogy csak azzal foglalkozunk. Az intelligencia, Gardner, 30 évvel ezelőtt írta meg, hogy 10 féle intelligencia van. Melyikkel foglalkozunk? Az IQ-val, amit egyébként gyakorlással egészen föl lehet pörgetni, és az EQ-val néha foglalkozunk, az érzelmivel. Az összes többivel például azzal, hogy a természethez való kapcsolatom, az egy külön intelligencia, hogy egzisztenciális kérdéseket teszek fel, hogy például az életnek milyen értelme van, és hogy van-e értelme, és milyen értelme van, hogy valaki ilyen, és ebben intelligens, és ebben tud, na az nincs értékelve. Tehát én nekem megint csak, ugye Márti Mária ebben a korban már mer ilyen eszenciális kijelentéseket tenni, hogy szerintem, szokták mondani, az emberi világ komplex, szerintem nem, csak túl bonyolultra sikerült. A komplexitásban ugyanis benne van a stabilitás, a mi világunk pedig nem stabil. Szóval azt állítom, hogy a világunkat kiszerveztük, és nincs rálátásunk, és nincs ráhatásunk arra, amit kapunk. Nem látjuk, nem tudjuk, mit kapunk. Ez mindegyik szinten igazak. Gazdasági, társadalmi és egyéni szinten is. Menjetek be egy ABC-be, vagy nem tudom mibe. Úgy tűnik elsőre, hogy rettenetesen sokféle élelem van ott. Kiderül, hogy inkább élelmiszer, mert hogy azokban nagyon sokszor csak kukoricából van, mert a kukoricának elég jó a zsírtartalma, jó a szénhidrát tartalma, meg a fehérje tartalma. Már csak egy jó vegyész kell hozzá, hogy csináljon belőle egy színes nápolyt, amiben azt hiszed, hogy volt kakaó. Sose volt benne, meg semmi más sem volt benne, csak kukoricából készített. Nagyon tudunk hamisítani, nagyon tudunk utánozni, és nagyon tudunk helyettesíteni. És én azt mondom, hogy ez elvezetett, ugye, hogyha belegondolunk, hogy miről szól az autoimmun állapot, ugye az az, amikor már nem tudjuk, hogy ki a barát és ki az ellenség. Mikor saját szervezetünk a saját sejtjeink ellen megy. És én ezt ide írtam, szerintem az emberiség is eljutott odáig, hogy nincs bizalom, mert nincs, nem tudjuk, hogy ki a barát és ki az ellenség. És ezért szorongunk. A félelem és a szorongás között nagyon nagy különbség van. A félelem az az, amikor a nyúl fél a rókától. A nyúl pontosan tudja, hogy neki a rókától félnie kell. A szorongás az az, amikor nem tudjuk, hogy mitől félünk. Mert olyan messze van minden, nem látunk rá. Nem úgy, mint régebben. A léptékek nem jók, ugye? Ezért szorongunk. Rengeteg, tehát a 146 ezer fiatalt mértek meg 2024-ben Európai Unióban. Rettenetesen rossz a mentális állapotuk a 14-16 éveseknek. És ezért van zavarodottság, ezért van bizalomhiány, állandó veszélyérzet és védekezési stressz, ami ugye elveszi az energiánkat. Lehet, hogy Királyhelmecen ez még nincs így. Én Budapestet nagyon közelről látom, mert hisz nagyon közel vagyok hozzá, budapestiekhez, városiakhoz. Én ezt látom. Hannah Arendtnek volt 1947-ben egy mondása, hogy a sok hazugság nem azért kell, hogy az emberek elhiggyék, hanem azért kell, hogy ne higgyenek semminek a végén. Ez szerintem egy nagyon komoly mondás. Tehát ez az eredmény, de akkor most már miután eret vágtunk magunkon, hogy akkor minden vége, és akkor nem is érdemes élni, akkor én azt mondom, mégis. Mi a megoldás? Kertészkedjünk. Hát egyrészt ugye nem vannak materiális eredményei egy kertészkedésnek, akármilyen kicsi is, ugye. Tehát valódi tápanyagdús élelemmel lát el minket. Én állítom, hogy ad egy tartást és egy stabilitást. Megtanítja az embert elfogadni. Rengeteg keleti vallásból importált dolgot hozunk be most ugye a kiüresedett európai lelkekbe, mert ugye hát most már az Istent azt már régen elvették tőlünk, utána elvették a természetet, utána az emberi kapcsolatokat, a transzhumanizmussal, meg a saját identitásunkat, tehát aztán most tényleg hát kössük fel a, mit szoktak ilyenkor mondani, mit szoktunk felkötni, atya? Hála Istennek már elkezdték figyelgetni, hogy azért jó ez a természet. Tudjátok, ő mindent ingyen ad. csak ez nekünk nem tetszik, mert szeretünk fizetni a dolgokért, nekünk az nem tetszik, mert nem, az nem egy, mi az, hogy, hát mi az, hogy ingyen ad. Akkor nem mi vagyunk az urak, mert akkor ingyen ad, akkor lehet, hogy mi tartozunk neki, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Megtanít elfogadni, én állítom, és én azért szoktam mondani, hogy ha kertészkedik valaki, akkor jó, szépek a dísznövények, de egy kókat, fikusz mellett lazán elgyalogolunk. Ha az a saláta, amit meg szeretnénk enni, az kókat, az biztos meg fogjuk locsolni. Más az elköteleződési szintünk. Az is hiányzik ma, az elköteleződés. Hát segít megérteni az élet körforgását. Van az agynak egy olyan módja, ugye ez a meditáció, és ez ugyanaz, amikor egy ilyen default módba kerülünk, mert állandóan irányítjuk a figyelmünket, vagy mi irányítjuk, mert állandóan ugye figyelgetjük ott azt a kis mobiltelefont. Jelentem a mobiltelefont, nem én találtam ki, az internetet igen, de még az internethez, az elején még oda kellett menni a PC-hez, vagy akármihez. A mobiltelefonnal romlottam minden, ahhoz nekem nincsen közöm, csak így mondom, jó? A önkéntelen figyelem, ez a default mód, ez előjön. Ez az, amikor csapong a figyelmünk, csapong a gondok, jönnek, mennek a gondolatok. Erre van szükségünk, erre van szükségünk. Ez az igazi pihenés. A regeneratív életmód, az nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, hanem az, hogy helyesen használjuk azokat a képességeinket, amiket a Jóistentől kaptunk. Kisebb ökológiai lábnyom, ezt már mondtam nektek, karbon megkötő, legjobb víz megkötő. Én kötelezővé tenném a leesett csapadékot mindenkinek begyűjteni. Ha neki nincs rá szüksége, adja oda másnak. Mindegy, hogy egy társasház tetejének a 3 négyzetméter esik rá, vagy a kertje, ne engedjük elfolyni a csapadékvizet. Ugye én adok elő városfejlesztőknek is, meg mindenfajta HR-eseknek, meg vállalatvezetőknek, az összes település mellett kellene élővizeket létesíteni. Nem elvezetni a csatornákból a vizet a tengerbe, és oda azt se tudjuk, hova megy, és ugye nem akarjuk bepiszkítani a kicsi lábunkat, és akkor nem is akarjuk látni a vizet, mert abban sár van, és ezzel mindent lebetonozunk, és gyorsan menjen el az a víz. Ne is lássuk. Meg lehetne csinálni, olyan élővizeket lehetne csinálni, mint a természetre bízunk, nem betonozunk, nem fogjuk megtervezni, nem tudom milyen kockás papíron, hanem azt hagyjuk, ahogy a táj adja, megfigyeljük, hogy a táj mit diktál, és el együtt működünk. Én azt mondom, hogy ha kertészkednünk, és annak egyetlen egy eredménye van, hogy kevesebb frusztrált ember lesz a földön, akkor már nyertünk. Én azt gondolom, ebben a mai világban én szerintem igen. Tehát a világot érdemes holisztikusan vizsgálni, de aktívak ott tudunk lenni, ahol ténylegesen van ráhatásunk. Tehát én nem tudom megváltoztatni a közgazdasági rendszert. Emellett a közgazdasági rendszer mellett viszont tudok én magam valamire hatni. És azt csinálom is, a magam szintjén. Lehet, hogy kicsit, de ha sokan vagyunk, megint a rendszerelméleti szempontból a rendszer belülről is szét tud esni, hogyha jól csináljuk. Én azt mondom, hogy sűrűbb életet kellene élnünk, ugye ez a kiszervezésnek az ellentéte. Próbáljunk egy csomó mindent visszahozni az életünkbe. Én így hívom, hogy sűrű élet. És az aktivitást, tudjátok, ehető növények, legyen benne egy nyári, mert azért az mutatja meg az életnek a körforgását. Az örökké valóságot azzal tudjátok megélni, hogyha egy nyári növényekkel is foglalkoztok. Mert az évelőkkel ugye kevesebb a dolog. Az egy nyári az jobban megtanít arra, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. Legyen közösségi kert, írtam 2 évvel ezelőtt egy cikket, hogy én alanyi jogon adnék minden budapestinek egy parcellát egy közösségi kertben. Hát nem nagyon figyeltek oda, hogy én mit mondok, meg nem is nagyon érdekli őket. Azért csinálnám ezt, hogy legyen kapcsolat. Hogy legyen kapcsolat, akármilyen kicsi. Csak legyen kapcsolat. Jó a fák ölelgetése, az is egy nagyon szép dolog. De a kertészkedés egy mélyebb szint, egy sokkal mélyebb szint, egy sokkal erősebb elköteleződés, és sokkal erősebb a hatása is. És hát bárhol lehet, mint mondtam, a 6. kerületi gangon is, pár ládában is lehet kertészkedni, a legkisebb is ér. Nincs ilyen, én nem vagyok ilyen, hogy akkor csak így, meg csak úgy, és csak a mély mulcs, és akkor nem. A vegyszert azt próbáljuk lassacskán kihagyni. Az élelmezésünkből próbáljuk átállni a valódi tápanyagokra. Egyenként szedjünk, vagy vegyünk ki valamit, ami nem annyira oké, és rakjunk bele valami tartalmasat. Én nekem a vasárnap estém azzal telnek, hogy elmegyek tökre Jersey tehén tejért, most már hónapok óta, és hát rettenetesen sok munkával, hát igazán nagyon sokat kell vetsen, kiöntöm a tejet egy edénybe, és vagy beoltom mezofil kultúrával, vagy nem, és két nap múlva egy fél órral csinálok bele túrót, a savót meg iszom, mert hogy az izomzatra szükségem van, hogy bírjam a kertészkedést. A reteklevélből azt nem dobáljuk el, az nagyon finom, az majdnem olyan, mint a rukkola, hogyha nincs rukkola. Nagyon finom reteklevél pesztót csináltam pünkösd vasárnap reggelére, se perc alatt. A történelem könyvekben mindig a hadvezérek neve kerül, de állítom ilyen Márti módra, hogy az életet mi, hétköznapi emberek visszük tovább. Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben a Király Helmeci származású Kacsik Márta elméleti matematikusnak, a patikakert tulajdonosának előadását hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Vasi és Olivia hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

Pátria Rádió. Losonc FM 98. Pátria Rádió. A magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Adótörvénymódosításokat javasolnak kormánypárti és ellenzéki képviselők. Újabb orosz támadás érte Ukrajnát. Változóan felhőség mellett 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Élethosszígtartó jövedelemadómentességet kaphatna Szlovákiában a 4 vagy több gyermeket felnevelő szülők egyike. A koalíciós HLASZ javaslata szerint a kedvezmény elsősorban az anyát illetné meg, és akkor is megmaradna, amikor a gyermekek már felnőttek. A mentesség kizárólag munkából vagy vállalkozásból származó jövedelemre vonatkozna. A kezdeményezők ezzel a nagycsaládosok helyzetét és munkavállalását támogatnák. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027 januárjától lépne életbe. Magasabb iskolakezdési támogatást javasol a koalíciós SNS. A párt a jelenleg 110 euróról 200 euróra emelné az első osztályt kezdő gyermekek után járó egyszeri családi pótlékot. Emellett minden további tanév kezdete előtt 30 euróval növelnék az adott havi családi pótlék összegét. A támogatás a már iskolába járó gyermekek után is járna. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027. augusztusától segíthetné a családokat az iskolakezdés költségeinek fedezésében. Megszüntetni az osztalékadót Szlovákiában az ellenzéki SAS. A párt képviselői szerint ugyanazt a nyereséget jelenleg kétszer adóztatják meg, először a vállalatnál társasági adóként, majd az osztalék kifizetésekor ismét. A javaslat célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozói környezet javítása és a szlovák tőkepiac fejlesztése. A módosítás elfogadása esetén az osztalékadó 2027. január 1-től szűnne meg. Napközben betiltaná az alkohol és szerencsejáték reklámokat a televíziókban az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A parlament elé terjesztett javaslat szerint reggel 6-tól este 10-ig nem lehetne ilyen hirdetéseket sugározni. A kezdeményezők elsősorban a gyermekeket és a fiatalkorúakat szeretnék megóvni az alkohol és szerencsejáték reklámok hatásaitól. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet, a szerencsejáték hirdetésekre pedig egyáltalán nincs általános időbeli korlátozás. 4 meghaltak, 6 pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásban. A Dnipropetrovszki területen egy ipari létesítményt is találat ért, emellett lakóépületekben is károk keletkeztek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 167 drónt és ballisztikus rakétákat vetett be, az ukrán védelem 128 drónt lelőtt. A támadásokra közvetlenül Donald Trump megbízottainak tervezett moszkvai és kijevi látogatása előtt került sor. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark-sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormúzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős ma az ég, helyenként elsősorban az ország északi részén várható elvétve eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka, Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdonát lehet. vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 6-ai adását ismételjük meg.
1: Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Csemadok Rima Szombati Alapszervezetének gazdasági felelősével beszélgetek, aki idén Csemadok közművelődési díjat vehetett át. Hosszú évtizedekig volt óvodapedagógus, majd igazgatónő, most szeptember 1-től pedig azt próbálja, milyen nyugdíjasnak lenni. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Horváth Zsuzsanna, Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének gazdasági felelőse idén Csemadok közművelődési díjat vehetett át. Méltatásában elhangzott, már az alapiskolában tagja volt az énekkarnak, s gimnazistaként is kapcsolatba került a kultúrával. Megtiszteltetésként és jó érzéssel vette át a díjat, ami, mint elmondta, hatalmas meglepetésként érte. Rimaszombatban a Daxner utcai óvodában beszélgettünk, ahol óvodapedagógus igazgatónőként tevékenykedett egészen mostanáig, ugyanis most szeptember 1-től vonult nyugdíjba. Hosszú évtizedekig élt a gyerekeknek, az óvodapedagógusi pályára mégis sok kanyarral jutott el, de nem az a feladós típus, elérte, amit akart, amiben érezte, hogy jó, és másoknak is jót tud tenni. Volt irodájában ülve idézte fel a kezdeteket.
1: Én igazából nem rimaszombati születésű vagyok, hanem egy közeli faluból, tehát Feledről származom. Ott éltem egészen 8 éves koromig, amikor tulajdonképpen nagyapám és nagymamám mellett laktunk egy családi házban, mint többség a falusiak, felnőttek és gyermekek, látogattuk a templomot is, és hát nekünk gyerekfejjel ez egyrészt olyan szórakozás is volt, igazán a többi gyermekkel együtt voltunk, és bizony első áldozó is voltam, úgy, mint a többi falusi barátnőm, barátom. 8 évesen beköltöztünk ide Rimaszombatba, akkor ez már teljesen megváltozott. Itt folytattam harmadikos koromtól az iskolát. Hát akkor még a Srobár utcai iskola volt a neve, ugye majd később változott Tompa Mihály alapiskolára. Nagyon jó pedagógusok tanítottak ott. Szerettem is tanulni, úgyhogy az alapiskolai éveim alatt nem volt semmilyen olyan élményem, ami eltantorított volna attól a céltól, hogy óvónő legyek. Ez az ötlet abból indult ki, hogy amikor mi kisebbek voltunk, volt egy húgom, édesanyánk egy bölcsődében takarított. Mi oda bejártunk hozzá segíteni, és hát ott ugye azokkal a pici gyerekekkel segítettünk, és eljátszogattunk velük. Tehát amikor tiszta egyes bizonyítvánnyal 8. kiválasztották két másik tanulótársamra együtt, hogy 8. mehetünk, tehát nem járjuk a 9. osztályt, hanem felajánlottak nekünk, hogy gimnazisták lehetünk. Akkor én ezt a lehetőséget elutasítottam, mert meg voltam győződve arról, hogy az én utam a pedagógiai szakközépiskola. Tehát így elvégeztem a 9. osztályt, és bizony keményen készültem a tehetségvizsgákra, ami nem csak talajtorna gyakorlatokból, hanem rajzolás, mesélés, szavalás, éneklés, hangszeren való játszásból állt, és abban az időben ezek elég nehéz vizsgák voltak. Ezt követte ugye a felvételi vizsga, amit szintén megcsináltam, és amikor megjött az eredmény, hogy helyszüke miatt nem vettek föl, hát akkor azért egy kicsit, hogy mondjam, csalódott voltam. Egy ilyen igazságtalanságnak éreztem azt, hogy esetleg olyanok kerültek be, akiknek a szüleik a kommunista párt tagjai voltak. De a gyerek fejjel, ugye, ezt olyan mélyen még nem érzi át az ember, úgyhogy gimnazista lettem, elvégeztem a 4 középiskolai osztályt, és mivel ott is jó tanulók közé tartoztam, tehát felmerült, hogy hát akkor talán nem is óvodapedagógiát fogok tanulni, hanem a nyitrai pedagógiai főiskolára szerettem volna benyújtani a jelentkezésemet. Itt is jött egy kis csavar, tehát mivel már többen jelentkeztek jobb háttérrel a pedagógiai főiskolára, tehát tájékoztattak a tanáraim, hogy talán könnyebben bejutok, hogyha a mezőgazdasági főiskolára adom be a jelentkezésemet, és majd onnan fogok átlépni. Hát ugye 18 évesen az ember hisz a pedagógusoknak egy jó útnak gondoltam, tehát, hogy azért, ha nem is egyenes úton, de azért egy ilyen kis kerülővel bejutok a pedagógiai főiskolára. Amikor elkezdtem a mezőgazdasági főiskolát, akkor tehát a tanulás nem igazán jelentett nekem problémát, úgyhogy megtetszett a főiskolai élet és diák élet, és ezért első két vizsgára el is mentem, amit meg is csináltam sikeresen, és akkor az első szemeszter után úgy leültem, és így elgondolkoztam, hogy jó, ezt az iskolát is elvégezhetem, de mi lesz akkor, amikor kikerülök? Tehát lesz belőlem egy mezőgazdasági mérnök, vagy nem tudom, a gazdasággal foglalkozó, és én akkor úgy döntöttem, hogy nem, ez nem az én utam. Úgyhogy elmentem a pedagógiai főiskolám dékanyja után, és megkérdeztem a lehetőségeimet. A következő év szeptemberétől, minthogy átlépek a pedagógiai főiskolára. És ez ugye 1980-as év volt, és akkor rájöttem, hogy az még egy fél év, amit azon a mezőgazdasági főiskolán kellett volna eltöltenem, és akkor egy év veszteséggel ugye folytathatom tovább a főiskolai időszakot. Na és ekkor több minden családi okok is előjöttek, ami után, tehát úgy döntöttem, hogy azt a fél évet munkával fogom tölteni, és aztán márciusban be is léptem egy szlovák óvodába, helyettesítő óvodapedagógusként, természetesen még nem képzetten. És amikor ez a helyettesítés, és ott az a konkrét gyerekekkel való foglalkozás nap mint nap, ez valahogy rádöbbentett arra, hogy nem szeretnék iskolában, tehát nagyobb gyerekekkel foglalkozni, hanem talán ezek a 3-6 éves korig ezek a legangyalibb, a legartatlanabb, a legszeretetre méltóbb gyerkőcök. Ezzel a tapasztalattal beadtam a kérvényt ugye újra a pedagógiai szakközépiskolára Losoncon, és akkor ez egy felépítményi elnevezésű továbbképzés volt, és hát itt jön megint egy csavár, felvettek, viszont a fiatal család nélküli pedagógusokat mindig eltették valamilyen hát közeli vagy távolabbi faluba helyettesíteni, ugye 2 hónapot itt, 3-at ott. Abban az évben, szeptemberben a mai diagnosztikai centrum helyén ott volt egy bölcsöde, hogy itthon legyek, tehát, hogy ne kelljen utazgatnom, meg hát a tanuláshoz is, hogy meg legyen a feltételem. Váltottam, és bölcsődében folytattam, 2 és 3 éves gyerekekkel foglalkoztam, és közben végeztem a szakközépiskolát. Aztán jött a nagy találkozás, szerelem, 2 gyerek, úgyhogy anyasági után, 3 évet voltam anyaságin, 87. szeptemberében pedig már, mint képzett óvodapedagógus léptem be az nyugatlakótelepi óvodába. És aztán már ez a óvónői hivatás, ez töretlen volt egy ideig, mert 89-ben a rendszerváltás után ugye az eufória és az a elképzelés, hogy hát most minden megváltozik, akkor egy olyan változás ért minket, ugye már a Mier utcán, tehát a mostani Mikszat utcai óvodában dolgoztam kolléganőkkel, bezártak az óvodát, és megkaptuk az első felmondásunkat, ami arra sarkalt bennünket abban az időben, hogy a változás után új szelek fújnak, tehát magán óvodát szerettünk volna ott abban az épületben nyitni.
0: Na most még, mielőtt ennyire előre szaladnánk, térjünk egy picit vissza az időbe, mert rengeteg mindent elmeséltél, tulajdonképpen az iskolai tanulmányaidat, meg az egész ifjúságodat, de hogy ez a pedagógiai pálya, vagy ez az óvoda pedagógiai pálya, ez azért nem adta neked túl könnyen magát. Tehát neked volt egy tényleg nagyon konkrét elképzelésed, hogyha te ennyi bökkenő vagy akadály után mégsem adtad föl, és mentél utána, és csak azért is, és mégiscsak. Nem tudom, esetleg egy gyengébb jellemű, vagy kevésbé elhivatott ember az már régen eltántorodott volna. Nem érezted te sohasem azt úgy fiatalként, amikor ezeken az iskolákon fölmerültek ilyen-olyan-olyan problémák, ugye, hogy mondjuk a szüleid nem megfelelő káderek, és akkor nem vettek föl, meg ugye a Nyitrai Egyetemmel kapcsolatban is, hogy akkor már ne oda jelentkezz, hanem akkor inkább a mezőgazdaságra. Tehát, hogy ilyenkor nem volt benned egy olyan, hogy hagyom én ezt az egészet a fenébe, vagy szóval, hogy nem éri meg?
1: Nem, valahogy ez fel sem merült. Az igaz, hogy ezt meg kell mondanom, hogy ezt nagy igazságtalanságnak éreztem. Tehát az, hogy a szüleim nem voltak partagok, ezt soha nem kérdőjeleztem meg, ez az ő saját vállalásuk volt. Tehát amikor visszatérek egy picit, hogy a 8. korunkban ugye rákényszerítettek, idéző el, de erre a marxista-leninista hűség esküre, akkor ez is egy feltétele volt annak, hogy ugye aki pedagógiai pályára készül, hogy ezt fel kell, hogy vállalja. Az én oldalamról abban a meggyőződésben voltam, hogy ugye mindent megtettem azért, hogy az a pedagógiai pálya minél előbb, tehát képzett óvónő legyek, de hát valószínű, hogy az élet egy kicsikét ettől bonyolultabb. Nem olyan egyenesen lehet, én gondolom, sehova eljutni, mindig vannak valami buktatók, és ezek úgy gondolom, hogy arra a kérdésre válaszoljak, hogy inkább megerősítettek benne, hogy de akkor már igenis, és akkor úgy is elérem azt, hogy óvodapedagógus legyek, és hát eztán végül ez sikerült is. És most ugye persze összehasonlítva, hogy abban az időben az óvodapedagógiai hivatás is egy picikét azért más volt még.
0: Mondod, hogy már gyerekként is, vagy nyolcadikosként is, tehát kiskamaszként is igazságtalanságnak érezted azt, ami veled történt, tehát hogy az embereket ugye ilyen alapon különböztették meg, de hát aztán ugye ez később is volt, azért ez mégiscsak mély nyomokat hagyott benned, mert akkor lehet, hogy az ember fiatalon könnyebben megrázza magát, és túllép rajta, de azért csak benned marad egy tüske, vagy kettő.
1: Hát ez természetes. Igazából az ember már nem gondol a rosszra. Tehát ezek az élmények, ezek megvannak az ember életében, de én, hála Istennek, pozitív beállítottságú vagyok, úgyhogy mindig igyekeztem azokra a jó dolgokra visszagondolni. Aztán tényleg annyi sok jó volt az életemben, hogy ezek a történések azért úgy el is feledtették. Viszont ugye amikor a magánóvodát szerettük volna megnyitni, akkor szintén egy olyan tapasztalatot szereztünk, hogy nem elég az, hogyha mi akarjuk, mert vannak olyanok, akik nem akarják. És abban az időben ugye ez egy ilyen nagyon, úgy mondjam, hogy úttörő vállalkozás lett volna, és még a miniszter elé is került ez a dolog. Viszont itt a Rimaszombati Jarasügyi Hivatalban azt a választ kaptuk, hogy szeretnének minket ettől megóvni, hogy mi belebukjunk.
0: Azért még megvolt ez a szocialista retorika, tehát, hogy igazándiból azért nem, mert óvnak.
1: Igen. Tehát ezt kicsit szintén nehéz volt elfogadni, tehát, hogy legyen már meg az embernek a lehetőség arra is, hogy vagy jól csinálja a dolgokat, vagy ha nem, hát akkor levonja ebből a következtetést, de hát meg akartak óvni, és így ez az álmunk, ami már olyan konkrét ruhát is öltött, tehát szakmailag, tehát pedagógiai programunk már ki volt dolgozva, és azt az épületet, ahol dolgoztunk, ahol az óvoda volt, tehát ott felszerettük volna újítani, és azért egy olyan gyerekközpontú és szülőknek az igényeihez is egy kicsit igazítva megnyitni ezt az első magánóvodát Rimaszombatban.
0: Hát, hogyha ez a rendszerváltás után volt, akkor valóban ez egy nagyon úttörő vállalkozás lett volna, de nektek honnan jött az ötlet? Volt valamiféle tapasztalatotok, hogy igen, nyugaton ilyenek működnek, vagy hát ugye akkor nem volt internet, hogy az ember bármilyen információhoz hozzájutott volna, meg a rendszerváltás után szintén az volt, hogy éppen csak hogy kezdtek beszivárogni az okosságok, meg az információk az emberekhez. Nektek honnan jött, vagy hogyan jött egyáltalán ez az abszolút úttörő ötlet, pláne egy ilyen kisvárosban, mint Rimaszombat?
1: Ehhez én azt hiszem, hogy elsősorban egy elhivatott pedagógus kollektíva szükségeltetik. Tehát a kolléganőkkel olyan egy hullámhosszon voltunk, és láttuk azokat a kibákát, vagy pedig ilyen megszorításokat az előtt évek munkája során. Tehát ezt szerettük volna egy kicsit magasabb színvonalra tenni, tehát hogy az a gyerekközpontúság jobban érvényesüljön. Mondjuk például olyan ötletünk is volt, hogy nyitvatartási idő esetleg a meghosszabbítása azok szülők részére, akik esetleg műszakokban dolgoznak, vagy pedig egy szombati délelőtti foglalkozások a gyermekekkel, amikor szintén a szülő esetleg nem tudja hova tenni a kisgyermekét. Már csak ismétlem magam, hogy egy elhivatott pedagógus gárda, és már volt egy ilyen alternatív módszertan is kidolgozva, ami nagyon megtetszett, az előtti ugye nagyon behatárolt, és igazából nem a gyerekekre szabott módszer. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a rendszerváltás előtt ugye bizony megvolt az a pedagógusnak a keze kötve, tehát a gyerekeknek öltözködniük kellett a reggeli tornához, és megvolt, hogy időre mit kell csinálnunk, egy 3 perces motiváció volt a foglalkozás elején, a pontos felépítése annak a foglalkozásnak, mennyi percig tartson, tehát igencsak behatárolt volt, és akkor, amikor a rendszerváltás után ez az alternatív módszertán kijött, akkor láttuk, hogy mennyi lehetőség van gyerekközpontúan, tehát a témaválasztásban, a módszerek változtatásában, a formák, tehát a foglalkozások formaisága tekintve is egész másképp gondoltuk el, hogy mi lesz jobb a gyerekeknek. És hát természetesen a pedagógusoknak is a kreativitására építeni, a jó ötleteire, és nem csak azokat a megadott módszereket használni, amik azelőtt.
0: Azután, hogy megóvtak benneteket ettől a magánóvodától, ugye nyilván ez egy csalódás lehetett az egész társaságnak, akik így nagyon lelkesen összefogtatok, de utána akkor mi lett veletek? Tehát, hogy mindenki ment valahova óvodába dolgozni?
1: A felmondás tulajdonképpen arra az munkahelyre, arra az épületre vonatkozott, az egy nem tipizált, tehát egy régi családi házban volt kialakítva az óvoda, és a felmondás után megkaptuk a állás lehetőségeket. Volt olyan kolléganő, akivel a régi Daxner épületben, a régi óvodában kaptunk állást. Volt olyan kolléganő, aki a nyugat lakótelepre mehetett, sőt egy kolléganő Kruzsnón egy igazgatónői állást kapott. Tehát tulajdonképpen ez az összeszokott és nagyon összetartó kollektívat így szépen szétverték, de hát az volt a jó benne, hogy azért mindnyájan újra gyerekek között lehettünk, és folytattuk a munkánkat. Hát egy másik helyen, másik kollektívában. Na és akkor itt jött egy olyan lehetőség, hogy 2000-ben a Besztercze Bányai Bél Mátyás Egyetem kihelyezett kará, itt nyitotta meg az óvónő képzést. Úgyhogy az akkori igazgatónőm behivatott és ajánlotta, hogy pályázzuk meg, és jelentkezzem még 2 óvodapedagógus társammal együtt, és elkezdtük itt az egyetemet.
0: Tehát, hogy felnőtt fejjel tanulásra adtad a fejed, vagy tanulásra adtad magad?
1: Én nagyon örülök annak, hogy ez az igazgatónő úgy megadta bennem azt, hogy soha nem akartam, tehát nem vágytam igazgatónői babérokra, hanem azokat a napokat éltem meg olyan szeretetben, amikor a gyerekekkel voltam. De ez a lehetőség mégis már olyan időkben jött, amikor már az én gyermekeim is egy kicsit nagyobbak voltak, és hát ugye segítőkész férj nélkül ezt nem lehetett volna elvállalni, úgyhogy ő is támogatott ebben, és 4 év alatt egyetemet elvégeztük. Abban az időben volt egy olyan, visszahívták azokat az igazgatónőket, akik azelőtt pályázat nélkül kerültek a helyükre. Ugye, hát a régebbi időkben, 2003-ban kiírták az igazgatónői pályázatot arra a régi óvodára. Abban az időben még nem működtek az iskolákon, óvodákon a az iskolaszék, vagy iskolatanács. Én úgy emlékszem, hogy abban az időben még csak épp megalakult a városi tanács, vagy nem is tudom, azt hiszem, igen, a városi tanács, amelyhez kellett mennünk meghallgatásra. Hárman voltunk jelentkezők, és akkor én voltam az első igazgatónő, akit nem kineveztek, tehát csak ilyen módon, hogy na, akkor te leszel, hanem még megmérettettünk, ugye a 11 tagú tanács, városi tanács előtt, és úgy nyertem el az igazgatónői pályázatot. Még itt azért meg szeretném jegyezni, hogy addig az évig egy magyar csoport működött csak a városban, a régi Daxner utcai óvoda magyar csoportja, és amikor mi oda kerültünk új óvónénik, az osztályban rengeteg olyan szülő volt, aki magyar nemzetiségű, tehát eddig elfelejtettem mondani, hogy mindig szlovák óvodákban tanítottam, mert ugye nem volt magyar csoport, csak az az egy. Így 2003-ban az egyik csoportot meg tudtuk változtatni, tehát szülői aláírásokkal kértem a, akkor azt hiszem, hogy a járási hivatal volt még a felettesünk, és megalakítottuk tulajdonképpen a második magyar csoportot, ami mai napig is működik. Hozzáteszem, hogy utána a nyugat lakótelepen is nyitottak egy magyar osztályt a szülők kérései alapján.
0: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Horváth Zsuzsanna óvodapedagógussal, a Csemadok Rima Szombati Alapszervezetének gazdasági felelősével, aki idén Csemadok közművelődési díjat vehetett át.

0: Ez azt jelenti, hogy te 2003 óta, nem egészen, vagy igazgatónő, óvodaigazgatónő?
1: Hát ez sem ilyen egyértelmű és egyenes út, mondtam, hogy egy picikét sok a kanyár. Tehát abban az időben elindult egy olyan a városban, tehát a tipizált óvodákat szerették volna meghagyni, és a régi épületekben lévő óvodákat hát egyik napról a másikra megszüntették, tehát a Sróbár utcai, a Tamásfalusi óvodát, és hát ugye a régi Daxner utcai óvoda sem tipizált épületben volt, és itt volt már az új óvoda, itt a kertben. Abban az időben ezt úgy hívtak, hogy az új Daxner óvoda. Összevonták a két óvodát, tehát onnan minket áthelyeztek ebbe az óvodába, és azóta is itt működik, tehát két magyar és két szlovák csoport.
0: Ami, ahogy mondod, ugye neked köszönhető, meg a kitartó szülőknek, akik azért nem adták föl.
1: Igen, és még a kanyárt mondom, ugye, hogy mi volt még itt. Amikor a mi óvodánkat megszüntették, akkor én ide az új Daxner óvodára, mint igazgató helyettes kerültem, ugye, mert itt már volt egy igazgatónő kinevezve. Úgyhogy tehát ez tulajdonképpen ekkor végeztem a főiskolát, és párhuzamosan két éves vezetőképzőt is végeztem, amit aztán mind a két továbbképzést 2005-ben fejeztem be.
0: Hallod, azért van benned energia, mert az egy dolog, hogy ugye az embernek már mondtad, hogy ugye nagyobbak voltak a gyerekeid, két fiad van, tehát hogy azért ők már nem voltak kicsik, meg hogy volt egy segítőkész férjed, aki azért ott állt és támogatott. Ezek mind fontos dolgok, de hogy ezt mind végigcsinálni, hogy elvégzed a főiskolát, aztán elvégzel egy vezetőképzőt. Na de mondjuk ez nem csak ennyi, mert ugye mellette munkába is jártál, és hát te nyilván már ekkor is aktív szerepet vállaltál a csemadokban, mert mondhatjuk azt, hogy a beszélgetésnek a másik szála meg ez, hogy te az idén januárban megkaptad a csemadok közművelődési díjat, mondjuk azt se a semmiért kaptad meg, és hogy mindemellett még a csemadokos munka is belefért, meg te aktív énekkari tag is vagy. Mit hagytam még ki?
1: Hát ez alatt az évek alatt tényleg így visszagondolva én is sokszor felteszem ezt a kérdést, hogy győztem ezt a szerteágazó dolgot.
0: Igen, mert mondjuk ki mosott, főzött, vasalt és takarított otthon.
1: Ahogy említettem, hogy nagyon segítőkész és együttműködő férjem volt, úgyhogy mindig házasságunk elejétől a gyereknevelés és a háztartási dolgokat is igyekeztünk elosztani. Tehát aki a gyerekekkel volt, azokkal törődött, és a másik esetleg főzött, porszívozott, takarított, vagy pedig fordítva. Ehhez mondjuk hozzájárult az is, hogy a férjem műszakokra járt, tehát egy nap volt a 24 órás szolgálata, és akkor másik két nap pedig azért otthon volt.
0: Mert hogy ő tűzoltó volt.
1: Igen, tehát ő tűzoltó volt, és emellett a munka mellett persze járt olyan kisebb, nagyobb munkákat is elvált, ami mondjuk a keresett kiegészítéshez tartozott. A csemadokos munka, tehát még a 90-es években jött egy ilyen felkérés, amin szintén elcsodálkoztam, hogy hát honnan jött ez az ötlet, mondjuk Samu Bandi akkori alapszervezeti elnök szólított meg, és hát rábólintottam, mert igazából nem láttam bele, hogy mivel jár ez a munka, tehát hogy mennyi szabadidőt kell erre ráfordítani, és hát azóta is vezetőségi tag vagyok. Ehhez mondjuk tényleg nagyban hozzájárult az, hogy egy nagyon jó összetartó csapat alakult, szinte baráti társaság, akik valvetve együtt belevetettük magunkat, így mond, a szervezésbe. Egymás után jöttek a színházi előadások, a beszélgető estek, a különböző rendezvények, amiket az alapszervezet égisze alatt megrendeztünk. Na és amit nem láttam előre, tehát hogy miben tudok én segíteni a vezetőségnek, hát gondoltam egy ilyen plagát kiragasztásban, esetleg valamilyen csemadok bélyegeknek az eljuttatása a tagok felé, Tehát így képzeltem a segítést. Na és hát az évek során akkor ez még tetéződött azzal, hogy a pénzt arra rám bíztak, és bizony az elnök, a mindenkori elnöknek a meghatalmazottjaként, mondjuk én tartottam a kapcsolatot az adóhivatallal, a szociális biztos és a többi intézménnyel is.
0: Zsuzsán, de közgazdasági végzettséged nincsen, ugye?
1: Nincs, de szerettem a matematikát, és ezért talán valahol jó is volt egy picit ilyen kikapcsolódásképpen a pedagógiai munka mellett még ezt a pénztartalmat munkát is elvégezni, rendbe tenni, és hát amire nagyon szívesen és sokszor gondolunk rá, hogy a 2003-as évben jött ez az ötlet, aminek ugye Macskató volt a névadója, a Fonóka. Abban kiteljesedett az, hogy egyrészt ugye Csemadok rendezvény volt, de másrészt pedig, mint pedagógus is részt vettem, tehát nem csak mint szervező, hanem pedagógus, és az évek során 20-24 gyerekkel kezdtük az első évben, nem is tudom, 15 évig csináltuk évről évre. Az évek során már annyi gyerekünk gyűlt össze, hogy már azon gondolkoztunk, hogy talán nem is győzzük, úgy, mint én, meg a vezetőség többi tagja is közben ugye munkába járt, és ezt az egész csemadokos munkát kizárólagosan csak a szabadidőnkben, szombat-vasárnap vagy az esti órákban tudtuk csinálni. Ehhez mondjuk szintén szükségünk volt a támogató háttérre.
0: Visszatérve egy pillanatra a Fonókára, mert mondod, hogy ugye 15 évig csináltátok, kezdtétek 20-valahány gyerekkel, aztán meg már én is emlékszem, hogy rengetegen voltak, mert hogy ez egy olyannyira felkapott tábor lett, hogy a Rimaszombatból elszármazottak, távolabbi városokból is, hogyha nyári szünidőben úgy jött ki, akkor hozták ide a Fonókába a gyerekeket, mert ugye úgy is jött a nagymamához Rimaszombatba az egyik-másik csemete, és akkor jöttek fonókázni a gyerekek. Tehát, hogy ez már egy ilyen egész tradíció volt. Hát akkor, hogyha 15 évig csináltátok, akkor lehetett egy generáció, amelyik ott nőtt.

0: megtették a gyerekek, a résztvevő gyerekek számára. Záróképpen pedig próbáltunk közösséget is építeni, tehát a családokat, a szülőket vagy testvérkéket elhívni egy közös táborzáró gulyásra, vagy közös versenyjátékokat szerveztünk, ahol tényleg kicsik-nagyok együtt töltöttük az időt, és tényleg egy nagyon-nagyon szép élmények voltak a mi részünkről is, meg hát remélem, hogy a gyerekek is így emlékeznek rá.
1: Most már említed a pályázatírást, mert hogy amellett, hogy ugye a csemadokban te a bélyegekkel és egyébbel foglalkoztál, meg a pénztárosi tevékenységgel, ezért kérdeztem, hogy van-e neked esetleg közgazdasági végzettséged is, mert hogy aztán jött az, hogy csak rád maradt a pályázatírás is. Ez hogy talált meg téged? Volt esetleg ugye ebben tapasztalatod, mert mondjuk óvoda igazgatónőként is nyilván azért képben kell lenni ilyen szempontból, vagy tényleg ez hogy jött?
0: Hát én már nem is emlékszem, hogy mikor írtam az első pályázatot, az biztos, hogy ez nagyon régen volt, és semmilyen tapasztalatom azelőtt nem volt ezzel, de hát az ember mindig olyan, hogy hát próbáljuk meg, és akkor hát ha sikerül, és hát sikerült. Na, ez bátorítást adott ugye a továbbiakban, úgyhogy mind a két intézmény, tehát úgy a Csemadok Alapszervezetnek is rengeteg pályázatot adtunk be, adtam be, írtam meg, és az óvoda életében is nagyon fontosak voltak azok a támogatások, amiket pályázatírás után, vagy sikeres pályázattal nyertünk meg, úgyhogy már most azt mondhatom, hogy igen, hogy már ugye kis súlyamból kirázom, de azért az első évek azért a tanulásról szóltak, tehát hogy azért úgy írjuk meg azokat a pályázatokat, hogy egyrészt, hogy sikeresek legyenek, ugye nem mindegy, hogy mennyi pénzt kaptunk, miből gazdálkodhattunk aztán a rendezvények megszervezésénél.
1: Még mindig aktív tagja van a Csemadoknak. Hogy érintett a... Most azért így bólogatsz, nem annyira aktív?
0: A mai napig ugyanúgy vezetőségi tag vagyok. Az elnöki poszton már több elnök is kicserélődött, és néha már úgy éreztem, igen, hogy azért sok ez, főleg ezek a tennivalók, de volt egy ilyen tervünk is, ugye, hogy a Csemadok tagságot fiatalítani, vezetőségbe fiatalokat megpróbálni elcsábítani, behívni, és nagyon örülnék, hogyha ez sikerülne is, hogy lenne egy ilyen váltás, tehát hogyha csak nem is az egész vezetőség, de azért jönnének új emberek, fiatalok, akik esetleg tényleges elvállalnak ezt a tagságot is, meg a vezetőségben való munkát.
1: Tehát, hogy most már szívesen átadnád, vagy átadnátok a stafétát?
0: Próbálkozunk megszólítani fiatalokat, úgyhogy természetesen azzal, hogy mi még tudunk, azért segítünk ebben a munkában, akár a pályázatírást megtanítani a fiataloknak. De én szerintem már a mai fiatalok ugye a számítógépes munkában is járatosak, és nem hiszem, hogy ezt valahogy nem tanulnak meg egyik napról a másikra is.
1: Na most a közművelődési díj az hogy érintett? Tudtál róla, ezt lehet előre tudni, vagy ez igazándiból egy meglepetés, ami csak úgy egyszer csak így jön, és bejelentik neked, és akkor hirtelen ezzel így meg kell barátkozni a gondolattal?
0: Ez pontosan így volt. Amikor a területi választmányon azon gondolkoztunk, hogy ki legyen az az ember, akit felterjesztünk erre a díjra, tehát én teljesen ilyen nyugodtan ültem a helyemen, mivel felmerült pár név, megérdemelten terjesztenénk fel, és ekkor jött egy ilyen javaslat, hogy hát akkor én, ami ellen én nagyon tiltakoztam első hallásra, mivel ez egy ilyen paradox dolog, tehát, hogy óvónőként mindig egész nap a gyerekekkel vagyunk, beszélünk, szülőértekezletet vezetünk, pedagógiai gyűlést vezettek le, viszont igazából ez a közéleti szereplés valahogy nem igazán az én világom. Úgyhogy ezért, amikor rá gondoltam, hogy most ugye ott a díjátadás, és esetleg valamilyen, ami ezzel jár,

0: Már igazából idegenkedtem tőle, de ennek ellenére azért tehát nagy megtiszteltetésnek is éreztem, hogy felterjesztettek, és most így utólag azért azt mondom, hogy egy nagyon szép, bensőséges ünnepség volt, és azért ott úgy éreztem, hogy ez egy jó dolog volt.
1: Mi még itt a óvodában beszélgetünk, a te hát tulajdonképpen most már volt irodádban, mert hogy te végül is most már így több évtizednyi óvodapedagógusi munka után letetted a lantot, és akkor most már te friss nyugdíjas vagy?
0: Egy ilyen elhatározás mindig felvet olyan kérdést, hogy jól döntöttem, hogy már akkor tényleg el akarok menni, és itt hagyom ezt a hivatást, és a gyerekeket, kolléganőket, és én azért úgy meggyőztem magamat arról, hogy igen, ezt most kell abba hagyni. Másfél évvel ezelőtt volt az igazgatói pályázat kiírva, amikor még senki nem jelentkezett, és ugye nem tudtam átadni a stafétabotot, és ezért ugye megpályáztam, tehát még tulajdonképpen 3,5 évig igazgatói posztban lehetnék. De én úgy gondolom, hogy az a 45 év, tehát amióta először átléptem egy óvoda küszöbét, talán már elég ahhoz, hogy ilyen jó érzéssel el tudjak menni, és továbbadjam azt a stafétát, ugye, amiben reménykedem, hogy az új igazgatónéni tovább viszi azokat a megkezdett dolgokat, amiket elkészítettünk. Ezúton is kívánok neki nagyon sok sikert az igazgatónői poszton, ami nem könnyű, de biztosan, hogy örömmel tölti az embert akkor, amikor valami sikerül, vagy amikor visszajelzéseket kapunk szülőktől, hogy mennyire szeret ide járni a gyerekük, hogy megteremtettünk mindent ahhoz, hogy itt biztonságban érezzék magukat, és nem utolsó sorban ugye tanultak is valamit, persze elutasítva azt a nézetet, hogy mondjuk az óvodából ne csináljunk iskolát, mert azért ez nem az mi funkciónk, és remélem, hogy a következő generáció is úgy fogja végezni a munkáját, hogy végül, ha csak ismételni tudom, hogy örömmel töltse el őket az, hogy ilyen hivatást választottak.
1: A mai Gömörben a helyzetben Horváth Zsuzsanna óvodapedagógussal, a Csemadok Rima Szombati Alapszervezetének gazdasági felelősével beszélgettem, aki idén Csemadok közművelődési díjat vehetett át.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok Vasi Esó Lívia hangmester nevében. Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 6-ai adásának ismétlését hallották.
1: A zsenialitás művészete Amadeus.
2: A történet a 18. századi Bécsben játszódik, és a zseniális de bohém Wolfgang Amadeus Mozart, valamint a Habsburg udvari zeneszerző Antonio Salieri fiktív féltékenységgel és áldás rivalizálással teli kapcsolatát dolgozza fel.
1: Akadálymentesítés a médiában.
3: Nem szeretném külön társadalmi csoportként kategorizálni a fogyatékossággal élőket, mert ugyanúgy hozzátartoznak a társadalomhoz, mint bárki más.
1: Amerigo Tóth, a kalandor magyar szobrász.
4: A művészettörténészek szerint igazi nagy kaliberű szobrász volt, akit nagyon sokan irigyeltek.
1: A Nemzet Vili bácsia, Várkonyi András.
5: Remek színészek vannak, akik nem alkalmasak szinkronra, és fordítva remek szinkronosok vannak, akik a színpadon nem tudnak úgy produkálni.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő szerint egy Smer-PS nagy koalíció oldhatná meg Szlovákia problémáit. Robbanásokat jelentettek egy iráni szigetről. Holnap jobbára terült idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Élethosszígtartó jövedelemadó mentességet kaphatna Szlovákiában a 4 vagy több gyermeket felnevelő szülők egyike. A koalíciós halasz javaslata szerint a kedvezmény elsősorban az anyát illetné meg, és akkor is megmaradna, amikor a gyermekek már felnőttek. A mentesség kizárólag munkából vagy vállalkozásból származó jövedelemre vonatkozna. A kezdeményezők ezzel a nagy családosok helyzetét és munkavállalását támogatnák. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027 januárjától lépne életbe. Magasabb iskolakezdési támogatást javasol a koalíciós SNS. A párt a jelenleg 110 euróról 200 euróra emelné az első osztályt kezdő gyermekek után járó egyszeri családi pótlékot. Emellett minden további tanév kezdete előtt 30 euróval növelnék az adott havi családi pótlék összegét. A támogatás a már iskolába járó gyermekek után is járna. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027. augusztusától segíthetni a családokat az iskolakezdés költségeinek fedezésében. Megszüntetni az osztalékadót Szlovákiában az ellenzéki SZSZ. A párt képviselői szerint ugyanazt a nyereséget jelenleg kétszer adóztatják meg, először a vállalatnál társasági adóként, majd az osztalék kifizetésekor ismét. A javaslat célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozói környezet javítása és a szlovák tőkepiac fejlesztése. A módosítás elfogadása esetén az osztalékadó 2027. január 1-től szűnne meg. Napközben betiltaná az alkohol és szerencsejáték reklámokat a televíziókban az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A parlament elé terjesztett javaslat szerint reggel 6-tól este 10-ig nem lehetne ilyen hirdetéseket sugározni. A kezdeményezők elsősorban a gyermekeket és a fiatalkorúakat szeretnék megóvni az alkohol és szerencsejáték reklámok hatásaitól. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet, a szerencsejáték hirdetésekre pedig egyáltalán nincs általános időbeli korlátozás. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark-sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormúzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel, csak nem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóváhagyták a 2026-2027-es tanévre.
6: Időjárás.
1: Folytatódik a változóan felhős idő, éjszaka több helyen lehet csapadék, holnap jobbára derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
6: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassa és Hanyiszka, Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdon át lehet. Vezessenek óvatosan.
6: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
7: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
6: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
8: Tartalmas délutáni kikapcsolódást, köszöntöm a hallgatókat. A Nyugaton a helyzet mai vendége Bödő Gergely történész, műsorvezető. Budapesten él családjával, de mint mondja, Gelléren van igazán otthon. Itt, ebben a komáromi járásban található községben szolgált dédapja, Erdélyi Pál református lelkészként több mint fél évszázadon át. Ahogy ő, úgy Bödő Gergely keresztapja is tartott vadászkutyákat. Gergelyt pedig ikertestvérével együtt gyakran elvitték vadászatokra. Itt tanulta meg a természet és az elejtett vad tiszteletét, mondja a neves történész, a komáromi kikötő polgári szalon állandó házigazdája. Bödő Gergely első meghatározó olvasmány élménye is, az egyik legolvasottabb és legkedveltebb természet, erdész és vadászírótól, Fekete Istvántól származik, a Koppányi Aga testamentumát Rongyosra olvasta. Olvasásra egyébként legfőképp neves csillagász és asztrofizikus édesapja, a korán elhunyt Bödők Zsigmond, valamint anyai nagyapja buzdították. Bödő Gergely az ELTE-n végzett, az Egri Eszterházi Károly Főiskolán doktorált, értekezését Vörös és Fehér Terror Magyarországon címmel írta. 2017-ben egy erdélyi baráti látogatás teljesen megváltoztatta Gergely és felesége, dr. Rackó Zsuzsanna életét. Székelyudvarhelyi szobrászbarátjuk, erdélyi kopója akkora hatással volt rájuk, hogy Gergely indítványozására maguk is beszereztek egyet, a kopózás pedig azóta mindennapjaik meghatározó részévé vált. Gergely azóta vérbeli történészként a magyar vadászat kultúrtörténetébe is beleásta magát. Témánk volt hát bőven, mindenekelőtt azonban egy nemrég elhunyt családi barátról, Keszeli Ferencről emlékeztünk meg. Munkatársam Vasies Olivia nevében is műsorunkhoz jó vételt és zavartalan kikapcsolódást kíván a szerkesztő műsorvezető Jakubec László. Rádiózzanak velünk!

0: Vendégem Bödő Gergely történész, a Kikötő Polgári Szalon szervezője, aki kutatói munkája mellett az erdélyi kopó történetével és a vadászati kultúrával is foglalkozik. Gergelyel megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Szervusz Gergely, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz László, köszöntöm a hallgatókat és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük egy személyes szállal. Augusztus 20-án egy bejegyzésben emlékeztél meg Keszeli Ferencről. Az írásból érezhető, nagyon közel álltatok egymáshoz, hogyha most így az éteren keresztül mondhatnál neki valamit, mit üzennél neki?
1: Hát talán azt üzenném, meglepett a kérdés, hogy mivel bővült a vakirka. Ugye ezt írtam a személyes szubjektív nekrológomba, hogy én tudtam arról, szerintem nagyon kevesen, lehet, hogy senki, hogy a Feri az utóbbi években is írt verseket jobbára asztalfióknak, és mivel egyre rosszabbul látott, ezért azt a címet írta föl a füzet elejére, hogy vakirka. És amikor néha ott voltam, sajnos most fájdalmasan úgy tűnik, hogy kevésszer, akkor időnként elővette, olvasott belőle, vagy hagyta, hogy kibogarásszam egy-egy versét. Úgyhogy lehet, hogy ezt kérdezem, hogy bővült az elmúlt évben, sajnos már nem tudom megkérdezni tőle.
0: Azt is írod a bejegyzésben, hogy Keszeli Ferenc nagyon szerette, amikor vitted magaddal az erdélyi kopóidat. Ő is kutyás ember volt?
1: Igen, volt, és hát szerintem van nekik egy Füge nevű kutyájuk, akit nagyon szeretett. Az én kutyáimat is nagyon szerette. Szerette, ha viszem a gyerekeimet, vagy legalább valamelyiket, és nagyon szerette, viszem a kopóimat, és többször vittem őket. A Füge már egy idősebb kutya, Splinnel tudomásul vette, hogy nagyobb kutyák mászkálnak az udvaron, ők megszaglázták szertartásosan, és azután birtokba vették a kertet, de néhány perc után ott lebzseltek körülöttünk. Tehát valaki az asztal alatt, valaki mellettünk. Valahogy nagyon szerették a Ferit. Oda mentek hozzá, a fejüket az ölébe hajtották, Feri az egyik kész fejét az egyik fején nyugtatta, másikat simogatta. Úgyhogy nagyon kedvelte őket, igen, sokra tartotta, hogy erdélykopóval foglalkozom, és szeretem ezt a fajtát.
0: Mesélj egy keveset, hogyan és honnan jött nálad a kutya szeretet és a vadászat iránti szenvedély, hiszen ahogy olvastam, ez egy mondhatni nemzedékeken át öröklődő hagyomány.
1: Hát kettős, utólag a csúcsra sok út vezet, ezt föntről látni. Egyfelől tulajdonképpen vadász családból is származom, érdekes módon anyai ágon a nagyszüleimnek az egyik oldala részben református lelkész, most már sokadik generációs, részben pedig vadászok. Tehát a Biblia és a puska az kéz a kézbe járt, és gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket, ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácánt, meg vadkacsát, és hát mi ezeknek gyűjtöttük a farkait, meg elengedtük őket, itt-ott még volt túzok a csaló közben, de ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfázva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak. És nekik mindig volt vadászkutyájuk, német vizsla, és én nagyon szerettem, ösztönösen nagyon szerettem a kutyákat. Utólag az ember ezen sokat gondolkodik, hogy miért. Vannak erre megfejtések, hogy biztos az emberek szomorú gyerekkora volt, vagy szeretet hiánya volt, vagy szeretetésége volt. A frászt. Egyszer van egy ösztönös kötődésem a kutyákhoz, noha nem volt soha saját kutyám. Ez az egyik része, hogy nagyon szeretem a kutyákat, és azok között is a vadászkutyákat, amelynek körüllengi a vadászkutyát valami aura, ha lehetek egy kicsit ilyen ezoterikus. A személyiségük általában többes, mert van egy nyugodtság, egy kötődő viszony a gazdához, de ugyanakkor a vadászat kockázattal is jár, kitartással is jár, álhatatossággal is jár, és ez látszódik rajtuk. Tehát ezt a misztikumot ezt nagyon szerettem. Ami meg az erdélykopót illeti konkrétan, hát nagy erdélyjáró emberek vagyunk, az édesapám révén is, az apám barátai révén is, sokat járunk Erdélybe, és van egy nagyon kedves barátunk, Sidó Szilveszter állatorvos Búcson. És mi éveken át jártunk Erdélybe közösen. Ő is egy örökölt barátság. Tele van az életem ilyen örökölt barátságokkal. És az egyik 10 évvel ezelőtti útunkon, már akkor még nem voltunk házasok, jött velünk a mostani feleségem is, és Székelyudvarhely környékén jártunk. És volt valami üres óra, és mondta, hogy neki van egy nagyon kedves barátja, akit nagyon régen látott, de gyerekkorukban közel álltak egymáshoz, neves szobrász lett, Zavacki Walter Székelyudvarhelyen. Van egy Krisztus kilátó, amit ő készített, és rengeteg köztéri szobra van a városban és környékén, különféle stációkat is csinált, tehát részben kőfaragó, részben fafaragó, ő is egy csodabogár. Képzeljünk el egy székelyföldi cipszert, valamiért ő nem szásznak tartja magát, hanem cipszer, aki buddhista, hosszú haja van, fekete öves karatemester, és egyébként egy nagyon nyakas magyar. Csodálatos figura, én meglátogassuk meg. És amikor elmentünk hozzá, na neki volt erdélykopója. És nekem ott fölbe gyökerezett a lábam, nagyon megtetszett az a kutya, most már nem él, egy éve pusztult el, időskorában egy szuka volt, és megfogott részben a tekintete. Az erdélykopó nem egy ilyen hebrencs, egy ilyen túlzottan vidám kutya a tekintete alapján, hanem van benne valami mélabú, valami szomorúság, valami melankólia. Holott az a kutya nem szomorú, de van benne egy ilyen mélység a tekintetében, és most a hallgatóknak így nagyon nehéz, lehet, hogy majd kigúglizzák, üssék be, hogy milyen egy erdélykopó, de a mozgásában, a színében, a viselkedésében valami elementárisan elegáns, arisztokratikus van, és ez nagyon megfogott. És ezt úgy elraktároztam, ezt az élményt, és eltelt talán egy év, amikor előhozakodtam azzal, hogy mi lenne, ha lenne erdélykopónk, lenne kutyánk. És én egy bohém ember voltam, komoly társasági életet éltem, hajnalán jártam haza, vagy nagyon sokáig dolgoztam. Tehát én, ha elkapottam, múzsa megcsókolt, akkor sokáig maradtam fönt, jól ment az írás, emiatt azután, ahogy szokták mondani, kutyáké lett a délelőtt. És ő azt mondta, hogy nem is olyan rossz ötlet, mert lehet, hogy rendszert vinne az életünkbe, pláne az enyémbe. És minden barátomat megkérdeztem, hogy mit javasolnak hozzá, és mindenki azt mondta, tényleg mindenki, családtagjaim, közeli hozzátartozóim, legjobb barátaim, hogy neked, Gergő, elment az eszed. Hát neked nem való kutya. Hát a szakmád se olyan, meg ha gyerekeket akartok, meg hát hogy gondolod, lakásba kutyát, valaki azt mondta a személyiségemmel, összeegyeztethetetlen, valaki szerint az életformámmal összeegyeztethetetlen, ha éjszakáig írsz, akkor nem fogsz hajnalba kutyát sétáltatni. És az annyira bántott, és annyira fölpiszkált, hogy mondtam, hogy a fene vigyel, hát ha valami ennyire vonz, akkor nem létezik, hogy ne menjen. És akkor belevágtam, és azóta most már közel 10 éve tart ez a szenvedély, és gyökeresen változtatta meg az életemet.
0: Ő szerint nem csak bohém ember vagy, de makacs is.
1: Makacs is, igen.
0: Kitartottál az elképzelésed mellett. És azt is lehet mondani akkor, hogy volt egy élet az első kopód előtt, és az első kopód után kezdődött egy másik.
1: Abszolút így van. A kutya megváltoztatja az embert, túl azon, hogy az életformáját az ember kicseréli, és egy embernek való gondot jelent onnantól kezdve a kutya. Ennek minden pozitív és minden negatív hordalékával együtt. Adott egy kutatási témát is, nem csak az erdélykopó történetét, hanem a magyar vadászati kultúra rendkívül szerteágazó történetét is. Ezáltal kezdtem el jobban megvizsgálni, kutatni, erről írni, beszélni. Az embert megszűri a kutya. Tehát lemorzsolódnak fölösleges idők, lemorzsolódnak fölösleges emberi kapcsolatok, megritkulnak, valahogy nagyobb fókusz kap a lényeg. Tulajdonképpen emberi kapcsolatok is rámentek a kutyára. Tehát azok a barátságok, amik addig mondjuk nagy hőfokon égtek, azok megritkultak. Nem tűntek el, de bizony rengeteg olyan helyzet volt, pláne az első években, hogy itt vagyunk, csatlakozz, valaki éppen sztoriba van, fantasztikus hangulat, és gyere. És én éppen akkor értem haza mondjuk egy konferenciáról. És mondtam, hogy nem, mert még most fogok csak kutyázni, most értem haza. De hát az negyed óra. Mondtam, nem, az nekem most egy másfél-két óra. De hát, hogy a kutyának szükségem van rá? Igen, és nekem is szükségem van rá. És akkor nyilván az ember már este 10 órakor nem megy, 9 órakor egy családi fészekből nem megy egy baráti társaság után, amit fél éve korábban megtett volna.
0: Hogyha mérlegre tennéd, van az a hiány, amit mondasz, hogy sok dologról le kellett mondanod, de kaptál rengeteg sok pozitívumot, új élményt, akkor a serpenyő melyik mérlege?
1: Abszolút a jó oldala, tehát rengeteg mindent ad a kutya. Tényleg mondom, kutatási témát, kapcsolati tőkét. Most már el tudunk menni úgy Erdélybe például, hogy az erdélykopón keresztül annyi embert ismertünk meg, nem csak vadászokat, hanem minden kutyatartó egy saját a szubkultúrába kerül bele. Az erdélykopós szubkultúra ennek is szerintem a csimboraszója. Tehát mi vagyunk a titkok tudói, közös szenvedély, eleve egy nagyon a legkisebb egyedszámú magyar kutyafajta. Szinte mindenkit ismerünk a Kárpát-medencében, aki erdélykopós, minket is nagyon sokan ismernek. Ez ad egy misztikumot az egész dolognak. Nagy ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk az elmúlt években, írok róluk, beszélek és beszélünk róluk, van egy honlapunk, ilyen értelemben is kitágult a horizontunk, és nagyon sok munkát is jelent. Volt egy rádióadás már évekkel ezelőtt, amikor sokat szor tért vissza arra a riporter, hogy hát ez mennyi munka, ez mennyi lekötöttség. Én valóban. Ott egy ponton túl mégis gondoltam, hogy de miért baj az, hogyha valami gondot okoz? Miért baj az, hogyha valamibe munkát kell fektetni? Mikortól lett ez egy ilyen szitokszó, hogy valamibe munkát kell fektetni? A kutyázás, csak hogy ezt úgy nevesítsem, kb. Olyan 3-4 óra egy nap az életemből. Van egy hajnali kutyás napi rendünk, és van egy délutáni, általában már a családdal együtt folytatott családi kutyázás. Tehát ez egy 3-4 óra, ha esik, ha fúj. De hát ez egy szuper időtöltés az embernek. Kiszellőztetem a fejemet, ha este dolgozok, és érzem, hogy amit írok, az fabatkát sem ér, mert recsegnek a mondatok, száraz, nincs elkapva a gondolatnak a fonala, sokszor egy ilyen hajnali kutyázáskor egyszerűen beugrik egész bekezdés. Relaxáló az, ahogy a kutyáimat nézem, ahogy futnak, ahogy egymással játszanak, ahogy elevesznek a szimatok és a szagok világába. Tehát egyértelműen pozitív a mérleg, de nyilvánvalóan minden emberi tevékenység, hogy azt valaki komolyan veszi, azt valaki szenvedéllyel csinálja, akkor az mindig elvesz valamit az életéből. De másképpen nem lehet csinálni. Tehát, hogyha valaki futballista lesz, akkor annak megváltozik az élete 20 éves koráig. Ha azt a munkát, energiát nem teszi bele, másik alakul a pályája. Ha valaki csak tudományos pályára szánja magát, ha lelkésznek szánja magát, a hajós kapitánynak, valamit mindig elveszít az életéből, de valami fontosabbat meg mindig megtalál.
0: Olvastam, hogy idén nyár elején, vagy nyáron veszítettétek el Dongó kutyátokat 8,5 évesen. Ha csak egyetlen egy emléket kellene felidézned vele kapcsolatban, akkor mi lenne az?
1: Inkább mondok két rövidet, hha lehet. Néhány hónapos kölyök kutya volt, amikor Csicson van a lioni holtág, a Dunának egy ilyen holtága, elég sokat járunk oda. Az egy kemény tér volt, talán tavalyhoz mérhetően kemény, és édesanyámmal és a kis Dongóval sétáltunk. És rosszul mérte föl, hogy hol ér véget a jég a hó alatt, és hol kezdődik a szárazföld, és beszakadt alatta a jég. És az a csöpnyi kiskutya teljesen elmerült a jég alatt. Én már attól tartottam, hogy ott hason csúszva utána kell másznom, és ki kell emelnem a jégtáblák közül, de valahogy megoldotta, kikapaszkodott a jég szélére, és oda tudott csúszni hozzánk. -10 fok volt, és egy órányira voltunk az autótól. És az édesanyám mondta, hogy na hát ez a kutya életben marad, vagy nem kap tüdőgyulladást, akkor elhiszi, hogy ez egy kemény kutya. Hát remegett a lába a fázástól, azt láttam rajta, de még csak nem is tüsszentett. Tehát a keménysége az itt megmutatkozott, és nem volt egy depressziós kutya utána, se a hótól, se a jégtől. 5 perc alatt talált magának elfoglaltságot. A másik meg egy különös ceremónia, és ezért nagy dráma és nagy trauma számunkra Dong elvesztése, mert szemtelenül fiatal volt, 8,5 éves kutya. Ő volt a vezérkopónk otthon, és csak 2 kutyája volt a Zsuzsival, tehát még nem voltak gyerekeink. Neki van 2 év fória többiekkel szemben, többiek számára már természetes volt, hogy van ott egy korábbi kutya, akihez igazodni kell. De volt egy olyan ceremóniánk, amit egyik másik kutyánk se csinálta. Akármikor este a Dongó éjfél egy körül elment inni. Amikor valaki együtt él a kutyájával, olyan felismerésekre is jut, amit csak az együttélés hoz. Például, ha a szomszéd szobában vagyok is, én meg tudom mondani, hogy melyik kutyánk mozgolódik a másik szobába, anélkül, hogy látnám. Tudom, hogy melyik kutya iszik az ivás tempójából, a körömcsattogásából, hogy ki hol tart a szobában. Ezt, ha valaki az udvaron tartja a kutyát, ilyen felismerésekre nem jut, és tudtam, hogy most Dongó ment inni, és bármikor is volt, akkor nagyon sokat jelentett, hogy elindult, megkeresett a lakásba, hogy hol vagyok, melyik szobában. Oda jött, volt egy 5 perces szeánszunk, fejét az ölembe hajtotta, gyurmáztam a fülét, minthogyha elköszönt volna. Mindig simogattam, és utána, amikor ez úgy elég volt, akkor így sarkon fordult, és elment a helyére. Más kutyáink ezt nem csinálták, és ez nagyon sokat jelentett, ez a különös kettőnknek ez a titka, ez a kis elköszönés.
0: Közben érkezett egy új kiskopó, Betyár. Rajta kívül van még, te említetted, Szohárd és Zete, jól mondom a nevüket.
1: Igen.
0: Milyen az ő hármasuk most?
1: Ugye Betyár már hamarabb jött, tehát Betyár nem a Dongó elmente után érkezett, hanem volt egy ilyen lelki állapot, hogy legyen egy negyedik kutyánk. Pont az volt a tervem, hogy Dongó 8 éves múlt, még van benne 2-3 vadászidény, hogyha a fizikai kondícióját, hajlandóságát meg tudjuk őrizni, és utána boldog nyugdíjasként élhet. De valójában, tehát ameddig van kedve vadászni, jöhetne velünk novembertől januárig. És érdekes, hogy amíg a harmadik kutyánkat a feleségem nagyon nem akarta, a negyediket akarta, hogy legyen egy negyedik. És azt gondoltam, sok mindent meg tud tanulni, a kutyák rengeteget tanulnak egymástól. És Dongo ilyen értelemben egy kivételes, tulajdonképpen jó pedagógus volt. Úgy volt vezérkopó, hogy ez soha nem bizonygatta, nem egy ilyen rendkívül domináns kutya volt. Vannak jó kutyák, vannak jó vadászkutyák, akik nem ismernek el más kutyát maguk mellett egy légtérbe. Dongo az, amíg nem piszkálták őt, ez nem zavarta, sőt, szerette a társaságot. Tehát azt gondolta, hogy a triumvirátusból most akkor lesz egy, hogy mondjam, egy kvartett. És akkor 3 hétig tartott ez az idél, hogy megszületett a kislányunk is, tehát most már 10 voltunk az autóban, 4 gyerkőc, 4 kutya, most ebből lett 3. A kiskutya egy ilyen nagyon erős személyiség. Mint ahogy a legtöbb dolog, ami hozzá kötök, minden nagyon kalandos, mert őt is Erdélybe hoztam, a Cohárt kutyánk, ő Gyergyó Szent Miklósról van, kedves barátunktól, a Betyár pedig Csíkszereda mellől, Csíkpálfalváról. Úgyhogy nem a közelből van a kutya, és hát nagyon kellett sietnem, hogy postafordultával megjárjam Csíkpálfalvát, meg Budapestet, mert gyakorlatilag Temesvárnál jártam visszafele, amikor a Zsuska mondta, hogy talán elindulnak a tolófájások, tehát siessek. De nem akartam néhány hetet csúszni azzal, hogy a alapszocializációja a kutyának csúszik. Egy nagyon erős személyiség, rendkívül játékos, nagyon jó kutya. Volt abban rizik, hogy a Dongó kiesése a képletből, ez hogyan változtatja meg a dominancia viszonyokat. És hát szerencsére Cohárda a második kutyánk lett, úgy látom, a vezérkutyánk. Vele szemben van egy ilyen tartózkodás a Betyárnak, tehát vele nem játszik, a tekintélyét azt respektálja, megszaglásza, ott van, köszön neki, ez Cohárnak is elég, de Zete, aki 4 éves, ő lett a játszópartnere. Tehát amíg Zete sok idézőjelbe kínoszta a nagyokat az örökösi játékosságával, ő volt, aki mindig kezdeményezett, most Zete kapja vissza ugyanezt, de partner ebbe, tehát a kicsivel egyfolytában megy a hajcihő, amikor sétáltatjuk őket. A kicsi egy erős személyiség lesz, látom azt, hogy ő lesz hosszabb távon a vezérkutyánk. A temperamentuma, a stabil idegrendszere ezt mutatja, nem hagyja magát, minden érdekli, más kutyákkal is nagyon-nagyon magabiztosan lép föl. Úgyhogy egy nagyon jó személyiség lett így. Azt kell mondani, hogy 4 különböző tenyésztőtől, 4 különböző kutya is, és mindegyikkel nagy szerencsénk is volt, meg nagyon-nagyon jó természetre illett. Tehát a megérzéseinket igazolták azután a tapasztalatok.
0: 4 gyermek, 3 erdélyi kopó, 1 budapesti lakásod lehet mindezt megszervezni?
1: Hát nem egyszerű. Nem egyszerű. Már a 4 gyerkőc is feladja a leckét. Gyakorlatilag én is azt hiszem, hogy eléggé sorompóba állok, mert például a kutyáknak a gondja az a többé-kevésbé az enyém. Az ellátásuk, ennek a beszerzése, lemozgatásuk, velük való foglalkozások, de a Zsuskának is ebben komoly szerepe van. És hát 4 gyerkőc mellett gyakorlatilag a feleségemnek az ideje jó részét a koordináció tölti be. Tehát én annyira egy rövidlátó ember vagyok, én legfeljebb a holnapi napot látom előre, vagy 1-2 nappal látok előre, de ő tudja, és ő tartja számon. Különféle trükköket bevet, hogy ebbe minél jobban bevonjon, tehát vannak a hűtőn egész havi beosztások, hogy mikor van a karateedzés, úszás, néptánc, hol van a külön programok, óvoda, iskola, hát most ráadásul egy olyan szintlépés van, hogy a Lázár elkezdte az iskolát, a Lukács ugye már óvodás, az Illés most elkezdte az óvodát, és van egy 2,5 hónapos csecsemünk. Tehát ez sok gondot ad, sok nehézséget ad, megoldandó feladatot, de az időzítés ilyen értemben jó, mert 9-től vagy 8-tól délután 4-ig sok idő jut a kicsire. Tehát a kicsi egyedül van, aki egy áldott jó baba. A kutyák pedig alapvetően időgazdálkodást igényelnek. Az is tetszik a kopóba, hogy nem egy lemozgathatatlan kutya. Tehát nem egy annyira izgág kutya, aminek kielégíthetetlen a mozgásigénye. Én hajnalba kelek, mondjuk ilyen 5:30-6 körül, és 6 körül már vastagon úton vagyok, vagy a Városligetbe Budapesten, ha valaki ismeri, vagy a Hajógyári szigetre. És ott a kutyákat ott elengedem, futnak, mindig azzal a 10-12 kutyással találkozok, minden hajnalán. Nyilván az emberben adódik egy-egy olyan hajnal, hogy a pokolba kívánja ezt az egészet. Tehát hideg van, becsúszik a nyírkosság a gallérod mögé, vízszintesen esik az eső, és nem igazán érted, hogy mi a francot keresek én itt 3 kutyával hajnali 6-kor, ahelyett, hogy mint a normálisék, aludnék. És nagyon érdekes, és tényleg egy isteni csoda, közel lakunk az Zuglói vasútállomáshoz. és a biciklivel ott tekerek el a kutyákkal, mert a Városligetig biciklivel viszem őket, legalábbis a nagyokat. Már van, hogy 5:30-6 körül özöllenek ki az emberek a szerelvényekből. És itt a Jóisten azonnal ad egy pofont, hogy nehogy már én sajnáltassam magam, hogy tényleg azzal a luxussal indulhat a napom, hogy ott virad ránk a Városligetbe, hogy másfél óráig szaunázhat az agyam, hogy a kutyáim társaságában élveztettem a nap kezdetet, mert azok, akik itt a szerelvényből kiszálltak, ezek lehet, hogy 3-kor keltek, hogy 4-kor elinduljon vonattal a fővárosba dolgozni, úgyhogy Isten ments, hogy sajnáltassa magam is, már amikor ez eszembe jut, már akkor ezen elkezdek röhögni, és a lelki békém helyreáll. Úgyhogy időgazdálkodás, és ha valaki tisztességesen tart kutyát, már pedig nem lehet máshogy tartani, és nem is érdemes máshogy tartani, semmit nem érdemes nem tisztességet csinálni, akkor nyilván sok energiát viszel, ha foglalkozik velük. Sok pénzt viszel, tehát kutyát tartani luxus, mert oltásai be kell adni, valami felszerelés biztos, hogy elromlik, anyakörv, apóráz, az ellátása, az élelme. Ha vadászkutyákról van szó, a speciális vitaminok, plusz ha van egy sérülés, nem feltétlenül vaddisznó, hanem lehet valami ág is, vagy kő is, vagy jég is, akkor az mind költség. Idő, energia, pénz, és leköti az embert. Nekem azért egy lázadás az erdélyi kopózás, mert a mai korszellemmel abszolút szembe megy. Tehát nem lecserélhető egy kutya, nem mobiltelefon, magnó, hogy elromlott, gyári hiba van, vagy ahogy mondják, programozott hiba 2 év után, most már le kell cserélni egy újabbra. Ez 10-15 évig az embert leköti. Ha elutazik, ha nyaralni megy, ha bármi történik vele, a kutyának a sorsát el kell rendezze. Valakire rá kell bízza, 3 napra, 1 hétre, ahogy sikerül. Az embernek az egóját is szépen félretolja, mert mindig mi van az én helyett, meg hogy mi lesz velük, meg hogyan csináljuk. Feladatot ad, értelmes munkát ad, szóval tényleg egy lázadás, mert sok munkát igényel, sok energiát igényel, sok időt, és valami nagyon értelmes dolog van a másik oldalon. Időgazdálkodás és koordináció. De hogyha kutyákkal mondjuk így visszaugorva 7:48 körül hazaérek reggel, egész nap alszanak. Tehát akkor tényleg jön a közös reggeli, utána óvoda és iskola, aztán délután 4-ig tudunk dolgozni a Zsuzsival, az alatt tudok írni, könyvtárazni, vagy levéltárazni. Utána 4-től 9-ig megint nagy üzem van, mert külön óra, úszás, néptánc, karate, drámakör, kinek mi. Aztán közös családi séta. És aztán este 9 körül van egy furcsa jelenség, amikor Zsuzsi megkérdezi, hogy mi ez a különös. És mondom, hogy ez a csönd. Ez a különös.
0: Vendégem továbbra is Bödők Gergely történész. Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy egy erdélyi kopó az nem automata, hanem partner. Mit jelent ez a gyakorlatban, mondjuk egy vadászaton, hiszen mondtad, hogy vadászatra is jártok a kopóitokkal?
1: Van egy rossz toposz a kutyákkal szemben, hogy az a jól nevelt kutya, aki azonnal végrehajtja a gazdének az utasításait. Tehát azt várjuk el, hogy egyet füttyen, a kutya azonnal, mint egy robot, oda szalad a lábához, leül, találkozni ilyenekkel. Az erdélyi kopó az nem így működik. Az erdélyi kopó egy néhány száz éve arra kondicionált, arra tenyésztett vadászkutya fajta, amely egyszerre kötődik a gazdájához, egy nagyon erős kötelék van köztünk, ugyanakkor a vadászatokon ő abszolút magára hagyatkozik, és a tapasztalatára. Mondok egy példát, hogy ez érthető lesen, mondjuk egy magyar vizslával összehasonlítva. 2 magyar vadászkutya fajta. A vizsla az egy tulajdonképpen jó értelembe vett divatkutya, mert amellett, hogy mindenes vadászkutya, bár én alapvetően apróvadas vadászkutyának tartom, egyetlen egy kutyánk se kötődik úgy a gazdájhoz, mint a vizsla. A vizsla szinte olvassa az ember gondolatait. Amikor valaki egy apróvadas vadászata jár a vizslájával, akkor annak van 2 különleges tulajdonsága. Az egyik a keresési stílusa. Úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy 8-asokat ír le az ember előtt. Ezeknek ilyen nagy amplitúdója van, nagy kilengése van, ez egyre szűkül, és van egy momentum, ahogy halad előre, amikor a vizsla, biztos mindenki látta, hogy megmerevedik. Olyan lesz, mint egy szobor, egyenes a hát, feszes az óra, és az egyik lábát felemeli. Az azt jelenti, hogy valami van a fűbe előtte. Tehát folyamatosan jelzéseket küld a gazdájának, hogy lássa, hogy van ott valami is, és hihetetlen csodálatos dolog, hogy a tenyésztés gyakorlata eljutott egy olyan fázisba, hogy itt már csak egyetlen egy momentum lenne hátra, az, hogy ráugrik a vadra. De a vadász és a kutya együttműködése az odáig jutott, hogy ezt a lépcső, ez a gazdára van bízva, a vadászra, ez ki van szervezve. Tehát ő élesre tölti a fegyverét, és akkor fölrepül egy fölrebben egy fácán, és azután vagy eltalálja, vagy nem. De a vizsla munkáját megcsinálta a másik, meg az, hogy az elejtett fácánt, amikor leesik a sűrűbe, a parancsot kap, odaszalad, megkeresi, és visszahozza, és még az is fontos, hogy ülve adja át, és még ott értékelik a versenyeken, meg a különféle vadászatokon is, hogy mennyire puha szájú a vizsla, tehát megcsócsálta nagyon annak a fogolynak a nyakát, vagy a fálcánét, vagy nem. Tehát folyamatos kapcsolatban lesi a gondolataidat, és ráadásul a nem vadász énje is nagyon embercentrikus. Tehát a vizsla szeret ott lenni veled, tényleg gondolatolvasó. Az erdékopó és a nagyvadas vadászat az abszolút más. Az erdékopó is így érthető meg az az ellentét. Mikor reggel 7-8-kor, mikor egy nagyvadas terelővadászat elindul, elengedjük az erdékopót, ha erre engedélyt kapunk, és a délután 4-ig néhány alkalommal találkozunk csak vele. Annyit változott ma már a világ, hogy van egy GPS-es nyakörv a kutyákon, látjuk, ha nincs jelvesztésünk, akkor szinte végig látjuk azt a két információt, ami legfontosabb, hogy melyik irányba van, és milyen távolságra. Sok fotón van erről, hogy a készüléket lefotózom, hogy a szélrózsa minden irányába van egy-egy erdékopónk. Ez 2 kilométerre, az másfél kilométer, az 800 méterre. Na de ezek a távolságok minden relatív, tehát az erdőbe 300 méteren túl kiabálni is fölösleges. Annyira megfogja a hangot, vagy a domb, vagy az erdő, tehát ott a kisebb távolság is nagynak számít. Tehát 800 méter is sok, fogalmuk sincs, hogy mi történik ott. És mivel alapvetően vaddisznós kutyáról van szó, hogy vaddisznóval a kutya szembe kerül, és azt kezdi hajtani, hát az nem játék. Az egy komoly kockázattal bíró tevékenység. Ott a kutyának nagyon észnél kell lenni, és nincs, aki tanácsot adjon neki. Tehát nem tudja a hívnagazdát, én nem tudom, hogy mi történik, ott nem is hallom, nem is látom, tehát ott konkrét drámák zajlódnak le, és a kutya fontos leszögezni, nem fogja le a vaddisznót. Tehát neki nem az a dolga, ő egy néhány méterről csibészkedik körülötte, ugatja, próbálja kimozdítani, és akkor két eset van. Vagy a vaddisznó megtámadja, tehát a kutyának jól kell, fordulékonynak kell lennie, koncentráltnak kell lennie, hogy ezeket a támadásokat ki tudja védeni, vagy pedig ez a gyakoribb, a disznó elkezd menekülni, elkezd futni. És a kutya mögötte fut. Tehát ez egy nagyvadas hajtókutya, alkalmanként 40-50 kilométert is szalad egy vadászaton. Az Ete az egy rendkívül szilaj kutya, ő akár 70 kilométer fölött teljesít, de van erdékop, ami ennél is többet lenyom. És nyilván itt is fontos különbséget tenni, az őrségben vagyunk, ahol több a szálerdő, a Pilisben vagyunk, ami már tényleg egy középhegységi viszonyok, vagy a Mátrában, vagy a Bükkben. Ezen utóbbi helyeken 20 kilométeres táv is komoly teljesítmények számít már.
0: Ugye te Kárpát-medence szerte tartasz előadásokat az erdélyi kopóról, és a magyar vadászat történetébe is beleástod magad. Csóri Sándor egészen a honfoglaló magyarságig vezeti vissza az erdélyi kopót, te azonban történészként ezt inkább eredetmítosznak tartod, szóval mit tudunk bizonyosan a fajta eredetéről?
1: Igen, ez egy magyar sajátosság, legalábbis ránk kifejezetten jellemző, hogy annak tulajdonítunk jelentőséget, amit legalább 1000 évre vissza tudunk vezetni. Nekünk az időfaktor, ez mindig egy ilyen plusz motiváció, hogy minél régebbi, az annál jobb, annál ősibb. Ez egy régi vita, vannak, akik ezzel a világhálót teleszórták, hogy erdélykopó honfoglaló magyarokkal jött, de ez igaz a magyar kutyafajtákra is, sokan azt gondolják, hogy Árpád apánk az úgy érkezett a Kárpát-medencébe, hogy itt lovagolt a magyar agáron, vezette a komondort, a kuvaszt, mögötte szépen jött a puli, a pumi, és aztán érkezett a drótszörű magyar vizsla, az erdélykopó, és nem tudom, kihagytam-e valakit. Mondok csak egy példát, a drótszörű magyar vizsla, ami szintén, mint minden magyar kutyafajta, ez is hungarikum 2017 óta, a drótszörű magyar vizsla az a 20-as évek eredménye. Körülbelül 100 évvel ezelőtt jött az igény arra, hogy a magyar vizsla jó tulajdonságait meg lehetne őrizni egy olyan kutya létrehozásával, amely viszont a hideget, a hidegvizet, a zord időjárás jobban tűri. És ez a 30-as évektől indult ez a program. Egyébként vágfarkasdi és más felvidéki magyar vadászok és tenyésztők is, mint Gresznárik László kivették ebből a részüket, de a 40-es évek végén 50-es volt a drótszörű magyar vizsla állománya. Tehát ez ennyire új dolog, csak hogy kontextualizáljam. Az biztos, hogy a honfoglalás korából vannak kutyacsontvázak. Tehát az elmúlt 10 évben kezdtek nagyobb hangsúlyt kapni azok a vizsgálatok, amelyek a honfoláskori sírokból nem csak a ló mienségét, a lószerszámokat és nyilván a oda temetteket vizsgálja jobban, hanem az ott lévő kutyacsontvázakat is. Ezeket sokáig úgy intézték el a régészek, hogy odaértek, hogy Canis familiaris, és berakták őket a dobozokba. Százával vannak kutyacsontvázak honfolás korából. Ezekről annyi állítható biztosan, hogy vannak kisebb méretű kutyák, és vannak nagyobb méretű kutyák. És egyébként az Erik Opponak az első szakszerű leírása az 1901-es. Ez is egy kerek évforduló. Éppen 125 éve egy fogarasti postamester, neves vadászt írja le egy német nyelvű kétrészes cikkben, Die Siebenbürgen Bracke, vagyis az Erdély Kopó néven azt a kutyafajtát, amit ma Erdély Kopónak nevezünk. Tehát ez egy abszolút modern dolog, de ezt a 125 évet, ezt nagyon meg kell becsülni. Egyébként az, ahogy ma az Erdély Kopót látjuk és látom, az körülbelül igazolja azt, amit a múlt század elején neves kinológusok valószínűsítettek, hogy az osztrák kopó és valószínűleg a lengyel kopónak valami fajta keresztezéséből jöhetett létre az a kutya, amit ma Erdély Kopónak nevezünk. És hát nagyon érdekes, hogy a múlt század elején mai Magyarországon már nem volt ez a kopózás. Itt nagy mocsárla csapolások voltak, erdőket vágtak ki, és ez a vadászati forma, ez a perem területekre szorult. Úgyhogy trianoni békeszerződés után Gömörben, a Tátra alatt volt kopózása, tehát újonnan létrejött Csehszlovákiában, Romániában, amihez ugye Erdélyt oda csatolták 1920-ban, de mai Magyarországon nem. Azután a 60-as évektől, ha ezt még így elmondhatom, a 60-as években elindul egy nagy készülődés az 1971-es nagy budapesti vadászati világkiállításra. 66-ban már az Erdély Kopót bejegyzi az FCI, ez a brüsszeli székhelyű nemzetközi kutyászervezet, mint magyar kutyafajta, elindul a törzskönyvezése is, csak nincs Erdély Kopó. És ahogy készülnek a vadászati világkiállításra, a kádárék úgy okoskodnak, hogy hát ide csődítik a nemzetközi közvéleményt, és ez egy nagyon különleges időpont, 1971. A hidegháborúnak abszolút a zenitje. És itt a kelet és a nyugati blokk a vasfüggönynek ezen az oldalán ad egy találkozót magának. Ebbe Kádár meglátja a propaganda lehetőséget, hogy mutassuk be, hogy élhető világ a szocializmus, másrészt mutassuk be a magyar vadászati kultúrát, és mutassuk be a magyar vadászkutyákat is. És nincs kopó. És akkor van egy keresőmunka, és végül Máramaros mellől 2 Erdély kopót Magyarországra sikerül hozni, és ezekből lesz azután a hazai Erdély kopó állomány.
0: Ez a Réka és Mózsi, ugye?
1: Igen, Réka és Mózsi. Györfi Lajos, a MAVOSZ, Magyar Vadászok Országos Szövetségének az állat, a főállatorvosa, ő hozza át őket a határon. Valószínűleg egy román vadásztól, Nyisztor Pétertől vásárolták meg őket, és nekik semmilyen papírjaik nincsenek ezeknek a kutyáknak. És a román finánc hát nem akarja őket átengedni, és végső kétségbeesésébe, vagy valami jó taktikai érzékre hagyatkozva, azt mondja a Györfi Lajos, hogy jó, hát akkor itt a pórázuk. Ők egyébként Ceausescu elvtárs ajándékai voltak Kádár elvtársnak, úgyhogy akkor csinálnak kutyákat, amit akar, és ettől állítok a román határőr megretten, és azt mondja, na, tüntessel innen a kutyákat, és így kerülnek Magyarországra.
0: Ma, ahogy olvastam, évente mindössze 80-90 erdélyi kopó születik Magyarországon. Mennyire beszélünk egy sérülékeny fajtáról, vagy veszélyeztetett fajtáról?
1: Veszélyeztetett fajta, de nem abban az értelemben, mint ahogy 10-15 éve beszéltek róla, hogy a kihalás szélén van. Veszélyeztetett talán amiatt, hogy kicsi az egyetszáma. Körülbelül 700 erdélyi kopó van Magyarországon. Nagyjából ugyanez az állomány lehet Erdélyben is. És van szerelmese Görögországban, ismerünk olyan vadászt, aki élhal az erdélyi kopókért, velük vadászik, van tenyészete Németországba, Csehországba, Lengyelországba, sőt, még az Egyesült Államokba is, de ezt összesítjük is, egy 2000 körül vagy 2000 alatti egyetszámot kapunk. Ezzel együtt is tehát a legkisebb egyetszámú magyar kutyafajta mai napig az erdélyi kopó, aminek nyilván nem kedvez az, hogy a mai világ az, van egyfajta vadászatellenesség is, egyfajta megúszása a munkának és az energiának, szeretjük a készen kapott dolgokat, mindenki bele van esve a számítógépébe. Általában véve az ilyen meg

0: hajón utaznak 600-an, és mindig az a 20 férfi és az a 20 nő vonul el szobára, akkor a jövő generációt az a 40 fő fogja meghatározni, hiába utaznak még a hajón 560-an. Tehát a lényeg, hogy minél több egyedet bevonni a tenyésztésbe, lehet, hogy külcsére nem annyira szép a kutya, de valami olyan genetikai állományt hordoz, ami már ritka. Úgyhogy majd az ő utódai, vagy azok utódai szebbek lesznek, vagy jobbak lesznek. Szóval az állomány többé-kevésbé jó, nagyon kevés betegség sújtja őket, noha itt-ott van diszplázia, szembefordulás, de még most is egy nagyon stabil kutya, betegségre nem kösebben hajlamos, hideget és a meleget jól viseli, nem lemozgathatatlan, de túl ezen olyan gazdákhoz és olyan családokhoz való, akik azt az energiát rá tudják szánni a kutyára, akik sportos életet élnek, akik tudják biztosítani azokat a körülményeket, hogy ez a kutya, ha családi házban is van tartva, legalább egy héten egyszer-kétszer ki tudja futni magát, a fizikai lefárasztása megtörténjen, vagy valami alternatív foglalkozást kapjon. Tehát a mai Erdélykupa állomány 5%-a havadászik, de lehet, hogy sokat mondtam. Tehát 20-30 kutya, aki vadászaton rendszeresen, többé-kevésbé rendszeresen részt vesz. A többi az kiváló sportás. Lehet futni ezzel a kutyával. Kerékpározni lehet vele. Ismerünk Erdélykupot, aki mentrailingezik. Tehát ez most egy divatos sport, ilyen emberi szagmintát követ, és a végén ott van valami nyom, vagy ott van egy elbújt ember, és ennek a szagát követi. Van, akik vércsapáznak, szarvaslábat húznak neki, vagy valami szimat munkát követelnek meg tőle. Valaki szarvasgombát keres vele. Én nem értek a szarvasgombához, de gondolom egy néhány kilósat, ha talál, akkor az éves költségvetés az úgy nagyjából rendben van. És van romkereső erdélykopó is. De biztos az, hogy kiváló családi kutya, gyerekek mellé is nagyon ajánlott, mert egyáltalán nem fajta jelleg az agresszió. Ugyanakkor jó házőrző is. Tehát amennyire látványosan tud a kutya unatkozni és pihenni, ha valaki leszáll az udvaron egy veréb, akkor azt a kutya érzékelni fogja. Úgyhogy aki keres kalandot, kihívást, és nem retten meg attól, hogy lekösse magát fizikálisan, energiákat fektessen egy ilyenbe, akkor annak egy csodálatos kutya lehet, és egy csodálatos társ lehet egy erdélykupó.
1: Beszélgessünk még egy keveset a vadászatról. Ugye sok ember számára ezt valahogy nehéz összeegyeztetni, hogy valaki szereti az állatokat, miközben vadászatra jár, hogy egyrészt benned hogyan fér meg ez a kettő. Ugye te említetted, hogy lényegében neked gyermekkorodban is már a mindennapok részét jelentette a vadászat. Felmenői nagyapád, dédapád is elvitt téged vadászatra. Egyrészt, hogy ők mire tanítottak, és hogy te hogyan vélekedsz magáról a vadászatról.
0: Hát igen, ezek az élmények meghatározók a számomra. Múltkor vitába keveredtem az ikertestvéremmel, ő azt mondta, hogy nem a déd nagyapám mondta, hanem szerinte keresztapám. Gyerekkorunkban hát mi érdekelt egy gyereket, amikor megjöttek a felmenői vadászatról? Az érdekelt, hogy mit lőttek. És hazajöttek egy vadászatról, és beszéltek arról, hogy merő fújt a szél, hogy néz ki most az a magas les, a szárcsa állomány az hogy áll, mi bújt ki a vadból, milyen nyomokat találtak, stb. Pirosposgás arccal hazajöttek, csak arról nem beszéltek, hogy mit lőttek, és amikor megkérdeztem, hogy de hát mit lőttetek, akkor azt lehurrogtak, hogy de hát hogy lehet ilyet kérdezni, hát elő sem vettük a puskát. Tehát ők így voltak vadászok, hogy a puska és a puska lövés az nem a legfontosabb tevékenység volt egy vadászat során, hanem önmagukban az élmények meg, ahogy járták a határt, ugye határjárás. Gondolom, hogy sztorizgattak, megváltották a világot, nosztalgiáztak, ez legalább annyira ennek az életformának a szerves hozadéka volt. Fölidézték a régmúlt időket, régi alakokat. Ez nagyon megérintett. Ma van egy talán azt mondani, hogy vadászat ellenesnek gondolt közvélemény. Noha jelentem, például magyar közvéleménykutatásokat, reprezentatív közvéleménykutatásokat, ha idézem, 2019-ből, de 25-ből is van, ez egyáltalán nincs így. Tehát a mai magyar társadalom döntő többsége egy fontos tevékenységnek tartja a vadgazdálkodást, és egyáltalán nincs egy vadászat ellenes hangulat. Sajnos a közösségi média ezeket a negatív hangokat felerősíti, és az ember azt gondolja, hogy itt valami elementáris szembenállás van a vadászatokkal szembe, és a vadászokkal szembe. Ez nincs így, de ez nagyon igaz, hogy a negatív kommentek, a negatív hozzászólások hamarabb születnek, mint a pozitív vagy az egyetértők. Ez az egyik. A másik, hogy azt gondolják sokan, akik a vadászattal szemben ellenérzésekkel vannak, hogy ha kivennénk a vadászokat és a vadgazdálkodást a képletből, akkor helyreállna valamiféle teljes harmónia a természetben. Tehát lenne egy egyensúlyi állapot a vadak, a ragadozók és a növényevők között, ha az ember ebből a tevékenységből kivonulna. És ez egyáltalán

0: nincs így.
1: Mi történne akkor?
0: Mondok egy példát. 10-15 éve nagyon komoly gondot jelent Magyarországon az aranysakál állománynak a megjelenése és elszaporodása. Ez a Balkánról indult, nem tulajdonítottak neki talán kellő fontosságot. A Dunántúlon rendkívül módon el van szaporodva az aranysakál állomány, vagy hogy régi magyar nevén mondták is, hogy nádi farkas vagy toportyán, ami egy rendkívül intelligens állat. Tehát ha egy nyúlsíppal valaki egyszer egy aranysakát úgy meg, hogy behívott, és mondjuk valakit a falkából elejtett, akkor azzal a nyúlsíppal, azzal a frekvencián azt az aranysakát újra nem fogja tudni behívni. Ahol az aranysakán elszaporodik, ott mondjuk az őzállomány azonnal megritkul, vagy a dánvadállomány. Vannak arra sokkoló felvételek, hogy még meg sem ellett a dánvad, egyszerűen a borjú éppen csak, hogy kipottyant belőle, már fölkapták az aranysakát, és el is szaladtak vele. Na most hosszabb távon ez azt jelenti, hogy akkor a dánvad az el fog tűnni, vagy az őzállomány el fog tűnni, vagy a nyulak. Tehát az embernek kell, hogy ritkítani az állományt, és a nem őshonos fajokat azt vissza kell tudni szorítani, amennyire csak lehet. Ez egy példa. Engem egyébként az nagyon érdekel, vagy az foglalkoztat, hogy nincs ilyen ősállapot. Írtam egy eszét, amikor például a gotarékozás kapcsán néhány héttel ezelőtt nagyobb vita generálódott, egy hosszú eszét írtam, és ott a történészi látásmódomat kapcsoltam be, hogy az, ahogy ma a természetre gondolunk, az egy kulturális konstrukció. Tehát ott idéztem Kate Thomas, egy neves angol történész, akinek van egy jó könyve, a The Man and the Natural World. Az ember és a természet, vagy a természeti világ, ha így fordíthatom, ami elementáris megállapítások sokaságát tartalmazza, az, ahogy ma a természetre nézünk, az egy abszolút kultúrás jelenség. A középkori ember számára a természet nem azt jelentette, mint ma. Tüzelőt jelentett, nyersanyagot jelentett, mit tudom én, ott makkoltatta a disznóit, fát vágott a tüzelőhöz, abból építette a házát, ha kellett, akkor menedéket jelentett, ahol idegen hadak elől az erdőbe tudott vonulni, vagy egyszerűen csak át kellett menni egy erdőn. Nagyon érdekes egyébként, minden magyar népmesébe, legalábbis a legtöbbe, egy ilyen ideális állapotban, amikor kimozdul a főhős mindjárt az elején, az első helyszín, ahol próbatételek elé van állítva, ahol a komfortzónáját, ha fogalmazhatok így, át kell lépje, az az erdő. Jancsi és Jóska elindulnak be az erdőbe, de rengeteg mese van. Tehát az erdő, hogy mondjam, egy ilyen nem komfortos hely volt, tele volt veszélyekkel, idegenséggel, varázslattal, és nyilván a férfi jóváválásnak, meg a próbatétele kiállásának egy ilyen fontos állomása volt. Tehát a középkori ember nem véletlenül talált ezt ki. Azt, ahogy ma az erdőre gondolunk, azt a romantika hozta magával. Tehát ahogy elindul a városiasodásnak a folyamata, egyre kevesebben élnek vidéken, beköltöznek a városba. Elveszíti a hétköznapi kapcsolatát az erdővel, egyúttal meg is teremti szellemiekben és fejében az idilli erdőnek a képét. A festők számára például témává válik. Kivonulnak, ugye erről szól is a szecesszió kivonulása 20. század elején a természetbe, erdőket festenek, természeti környezetet festenek. A városi ember számára egy ilyen ősharmóniának az ideje lesz, de nem abban az erdőben járunk ma, amiben Árpád apánk járt. Vagy Mátyás király. Ezek az erdők velünk együtt változtak. Itt a hadak kiirtották, mocsárlácsapolások korszakán vagyunk túl. Rengeteg erdőt a 18.-19. században kiirtottunk azért, hogy kultúrtájat tudjunk létrehozni a helyükbe. Más fák vannak ültetve a magyar erdőállománynak, kevesebb, mint 2%-a, amire azt mondjuk, hogy ősfa. Ez is azt jelenti, hogy 150-200 évnél idősebb fák. A többi az mind modern, tehát ez egy modern jelenség, ez az egyik. A másik, az pedig egy John Berger, szintén egy brit, ő egy író és művészetkritikus esszéista, ő pedig azt írja, hogy a mai ember elveszítette azt a harmonikus együttélését, ha így fogalmazhatok, azzal az ellentmondással, ami még pár száz éve adott volt, hogy egy pásztor, egy gazdálkodó az szerette az állatot, amit tartott. Ha eltört a lábát, gondozta, etette, nyírta, törődött vele, de ha kellett, akkor le tudta vágni. Eladta a piacon a húsát. És itt volt egy és, tehát nem szeretem, vagy levágom, hanem ehelyett egy és volt. A vagy helyett valamikor egy és volt, ez a látszólagos ellentmondás, ez megvolt bennük. A mai ember, ami mindent szeret leegyszerűsíteni, feketére vagy fehérre, ez számára ez elképzelhetetlen, hogy egy állatot szeretek, gondozok, tartok, nevelek, figyelem az állományt, megóvom, és van egy vadászidény, amikor meg kiveszek belőle, és vadászok belőle.
1: Miközben bemegyünk az üzletbe, és lekapjuk csak a...
0: Igen. Ezt ugyanezt akartam volna mondani, hogy, és ez járul még egy korszellem, és ott most olyan vagyok, mint egy öreg bácsi, aki maga 43 évével itt a korszellemet kárhoztatja, nem akarok ez lenni, csak látom azt, hogy tabusítjuk az életünk fontos dolgait, elkezdjük tabusítani, az életet is, a szexualitást is, halált is, mindenről tabu beszélni, és valóban nagyon sokan azt gondolják, hogy itt benyúl a bevásárlóközpont fagyasztójába, és a csirke, mell, az úgy ott születik, ott borul virágba, majd szépen valaki becelofánozza, és meg lehet vásárolni. Nem, annak a csirkének valaki elvágta a torkát. Azok a csirkék, azok gyakran méltatlan körülmények között nőttek föl. Olyan ketrecekbe, hogy ki se tudott egyenesedni, hogy szép nagy legyen a mellehúsa. Szóval nem akar ezzel szembesülni, és a vadász pedig óhatatlan egy olyan fókuszban van, hogy az ő munkájának, tevékenységének, hivatásának egy része, az valóban az élet kioltásával jár. És egy ilyen hiszterizált közéletben, amiben élünk, ez egy erős fókusz kap, ott van a közösségi média hangosító ereje, ami ezt felerősíti, és akkor a vadászok, meg általában akinek van valami szenvedélye, hobbija, és ebben az eszében ezt is kárhoztattam, hogy ez se jó, nem tulajdonítottak annak komoly jelentőséget, hogy ezekre válaszoljanak, ezeket a vitákat fölvállalják, vagy adott esetben próbálják láthatóbbá tenni a saját tevékenységet, a saját fontosságot. Nagyon nehéz az emberek a saját fontosságát bizonygatni, nem? Az olyan snassz, hogy igenis fontos, amit csinálok, de sajnos a világ olyan lett, hogy megspórolhatatlan. Egyébként nagyon sokan jól csinálják ezt. Olyan edukatív programok vannak a fiataloknak, különféle vadásznapok, családi vadásznapok, megmutatják, mi az egész vadászati kultúra. Nincs ebben akkora misztikum meg ismeretlenség, ami gyakran ezt övezi, és a gyerekek is látják ezt, hogy ott van egy vadász, meg lehet érinteni, el tudja mondani, hogy miért fontos az, amit csinál, tud edukálni, és ezeket a vitákat is egyébként föl kell vállalni. Meg lehet ezeket a vitákat nyerni, meg lehet őket vívni, igenis vannak észérvek a vadászat mellett, van ennek gazdasági súlya, gazdasági szerepe, viszont az is igaz, hogy ha valami simlisség történik, az mindig egy nagy várakozást kelt a közvéleményben, volt pár éve a lelőtt farkas ügye, vagy van egy-két vadászbaleset, amikor valakinek első fegyvere adott esetben halállal végződik, tehát ezeket a renitenseket, akik a vadászat becsületére, hogy mondjam, besározzák, azokat ki kell vetni magából a vadásztársamnak, ezeket a vitákat belül sem kell megspórolni, láthatóan bele kell állni ezekbe a vitákba, és egy ilyen fegyelmező feladatot a saját maguk és a táboruk felé is szerintem el kell látni.
1: Záró kérdésem, említetted, hogy a sok teendőid mellett este 9 órakor, mondtad, szokott előjönni az a pillanat, amikor meghalljátok a csendet, amikor végre talán meg tudtok nyugodni az egész napos teendők után. Igen, az érdekelne most, hogyha már így a hallgatásról van szó, hogy mit szoktál hallani, amikor kopóiddal kincsétálsz a természetben, mondjuk hajnaltájt?
0: Hát egyrészt az ember lehalkítja a telefonját, nem visz magával fülhallgatót, ez már üdítő. Tehát hallgatni a természetnek a zaját, ha esik az eső, akkor az esőnek a kopogását. Ez jó alkalom arra, hogy az ember egy ilyen szoros talajfogást vegyen fel az agya természettel. Nyilván nézem a kutyáimat, gyönyörködök bennük abban, ahogy ők önfeledten, a maguk időtlenségében ott játszanak és szimatolgatnak, és az ember hallja a belső hangjait is. Közben jár az agyam, ha kivesszük azt a zajszennyezést, amiben élünk, akár jó dolgokat is kell gondolni, de nem hallgatunk éppen valamit, akkor megszólal a belső hangunk. Akkor vannak saját ötleteink, saját gondolatainkat halljuk. Meg egyáltalán egyébként, ha nem hallunk adott esetben semmit, az a csönd is rendkívül megtermékenyítő. Tehát nincs valami zsivaj, valami ricsaj körülöttünk, az nagyon jó. Ezért szoktam tényleg úgy érezni, hogy mintha szaunázna az agyam. Tehát a kutyákkal töltött idő, amennyire egy minőségi közös idő, de legalább annyira egy speciális én idő is, hogyha fogalmazhatok így.
1: Bödő Gergelynek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Bödő Gergely történésszel beszélgettünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Elhangzott interjúnk egy rövidített, szerkesztett változat volt, teljes verziója napokon belül felkerül a patria24.stvr.sk honlapra. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Jakovec Lászlót hallották, találkozzunk két hét múlva, a viszonthallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei. Az államfő szerint egy Smer-PS nagy koalíció oldhatná meg Szlovákia problémáit. Robbanásokat jelentettek egy iráni szigetről. Holnap jobbára terült idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Élethosszígtartó jövedelemadó mentességet kaphatna Szlovákiában a 4 vagy több gyermeket felnevelő szülők egyike. A koalíciós HLASZ javaslata szerint a kedvezmény elsősorban az anyát illetné meg, és akkor is megmaradna, amikor a gyermekek már felnőttek. A mentesség kizárólag munkából vagy vállalkozásból származó jövedelemre vonatkozna. A kezdeményezők ezzel a nagycsaládosok helyzetét és munkavállalását támogatnák. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027 januárjától lépne életbe. Magasabb iskolakezdési támogatást javasol a koalíciós SNS. A párt a jelenleg 110 euróról 200 euróra emelné az első osztályt kezdő gyermekek után járó egyszeri családi pótlékot. Emellett minden további tanév kezdete előtt 30 euróval növelnék az adott havi családi pótlék összegét. A támogatás a már iskolába járó gyermekek után is járna. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027 augusztusától segíthetné a családokat az iskolakezdés költségeinek fedezésében. Megszüntetni az osztalékadót Szlovákiában az ellenzéki SAS. A párt képviselői szerint ugyanazt a nyereséget jelenleg kétszer adóztatják meg, először a vállalatnál társasági adóként, majd az osztalék kifizetésekor ismét. A javaslat célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozói környezet javítása és a szlovák tőkepiac fejlesztése. A módosítás elfogadása esetén az osztalékadó 2027. január 1-től szűnne meg. Napközben betiltaná az alkohol és szerencsejáték reklámokat a televíziókban az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A parlament elé terjesztett javaslat szerint reggel 6-tól este 10-ig nem lehetne ilyen hirdetéseket sugározni. A kezdeményezők elsősorban a gyermekeket és a fiatalkorúakat szeretnék megóvni az alkohol és szerencsejáték reklámok hatásaitól. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet, a szerencsejáték hirdetésekre pedig egyáltalán nincs általános időbeli korlátozás. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark-sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormúzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóvá hagyták a 2026-2027-es tanévre.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan felhős idő, éjszaka több helyen lehet csapadék, holnap jobbára derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Nyitrán az agrokomplex körül építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja észak lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a bal sávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárhasdonát lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
4: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Szeptember 1-e Szlovákiában a tanévkezdés napja. Idén közel 760 ezer diák ül be az iskolapadba országszerte, ebből 57.500 azok száma, akik elsősként kezdik meg a 2026-27-es tanévet. Az alapiskolákat csaknem 534 ezeren, a középiskolákat pedig mintegy 226 ezeren látogatják, a pedagógusok száma pedig körülbelül 65 ezer. Az óvodákba 173 ezer gyermek jár majd, közülük csaknem 64 ezeren vesznek részt kötelező óvodai nevelésben. Országszerte kötelezővé válik a tantervi reform, a változások mellett azonban sok minden változatlan marad. Mik a szlovákiai magyar közoktatás legnagyobb problémái? Szükséges változás-e a tantervi reform? Mi állandó és mi számít új akadálynak? Miért érdemes kitartani a kisebbségi magyar oktatás mellett? Oktatási műsorunk mai adásában a szlovákiai magyar közoktatásban résztvevő szereplők osszák meg velünk gondolataikat az új tanév kapcsán. Ha tehetik, maradj velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok! A tantervi reform alapkövét az alapiskolák első osztálya képezi, ahhoz azonban, hogy a változás sikeres legyen, elengedhetetlen tényező az óvodai háttér a gyerekek életében. Tanévnyitó ankétunkban ezért elsőként arra térünk ki, hogy függ össze egymással az óvodák világa és a tantervi reform hozta változás, mi az, amit érdemes továbbvinni az óvodai nevelésből, az oktatás többi szintjén. Ehhez kapcsolódó gondolatait Kerekes Beáta, az óvodapedagógusok országos társulásának igazgatója ossza meg a hallgatókkal.
5: Jó napot kívánok! Az idei tanévkezdés valóban az iskolai reform jegyében zajlik. Olyan oktatási területek erősödtek meg, amelyek valóban már az óvodai nevelésnek szerves részei. Valójában mind a két intézményben részei voltak már ezek a témakörök, csak most egy közös megnevezést kaptak. Hogy ezek a témakörök, például az ember és társadalom témakör alatt mit is csinálunk mi az óvodában, ezt gyakorlati példákkal tudnám egy kicsit közelebb hozni a kedves hallgatókhoz. Nem kell nagy dolgokra gondolni ilyenkor a téma feldolgozásánál, hiszen még kisgyerekekről beszélünk, de bizony fontosságukat tudatosítanunk kell, hiszen ezeken a témákon keresztül és a feldolgozásokon keresztül ismerkedik meg a 3-6 éves óvodás magával a világgal, és keresi benne a helyét. Így nagyon közkedvelt téma a foglalkozásokról való beszélgetés és maga a foglalkozások eljátszása. A családokból hozott ismereteikre alapozunk mindig a gyerekeknek, így hát az első kérdések közé tartozik, hogy anyuka, apuka vajon hol dolgozik, mit csinál a munkahelyén, mit csinál otthon, ki hogy segít anyának, apának. Sok kisgyerek ilyenkor ezekre a kérdésekre nem is tud válaszolni először, de mivel mi beszélünk róla, így otthon is érdeklődnek, rákérdeznek, és legközelebb, ha újra előjön ez a téma, akkor már bátran mondják a többieknek, hogy mit is dolgozik a anyukájuk, hogy most már ők is tudják. Mi ezeket a foglalkozásokat eljátsszuk, lerajzoljuk, vagy például elmegyünk meglátogatni a postát, levelet adunk fel, ilyenkor megfigyeljük a postásnéni munkáját, és így, amit megfigyeltek a gyerekek, aztán be tudják építeni a játékukba is, és így pontosan tudják azt, hogy mit és hogy csinált a postásnéni a munkahelyén, mi tartozott az ő munkakörébe, és ebből ők tanultak, tapasztaltak, és beépítik a további játékukba. A másik ilyen témakör a nyelv és kommunikáció. Hát itt elengedhetetlen eszköztára az óvodapedagógusoknak a mondókák, a versikék, a mesék, Ezek mindennaposak az óvodákban. A mondókákat ritmizáljuk minden nap, mondogatjuk, jó kedvet teremtünk vele, alkalomattán gyógyítunk is velük. A meséket meséljük, élőszavas meséket mondunk ugye mindig az óvodában, beleéljük magunkat a mesehősök szerepébe, eljátsszuk a meséket, és még a nagyobb acska gyerekekkel meseírással is meg szoktunk próbálkozni. Tavalyi évben anyák napjára készült óvodánkban egy mese, meglepetésnek szántuk ezt az anyukáknak, meselánc fűzéssel fűztük föl a mese történetét, én elindítottam a mesét, és ahogy körben ültünk, minden kisgyerek hozzátette a saját gondolatát. Lejegyeztük a mesét, kinyomtattuk, és az anyák napi képeslapba beleragasztottuk majd saját maguk rajzával díszítették még ezt a képeslapot ki a gyerekek. Egy gyönyörű, szép kis ajándék, meglepetés készült így, ami egy örök emlék marad az óvodából a családoknak. Minden egyes témakört az óvodákban, projektekben dolgozzuk fel. Hetes, kéthetes projektekről beszélünk. Pontosan azért, hogy legyen idő mindig elmélyülni, legyen idő tapasztalni, kísérletezni, és persze játszani, hisz a gyermek legfőbb tevékenysége a játék maga. Úgy gondolom, hogy a óvodának sosem feladata, hogy iskolásítsuk azt, hanem pontosan az, hogy megteremtse azt a biztos alapot a családokkal karöltve, amelyre majd a iskola később biztonsággal építhet, biztonsággal építheti a mondhatom így a tudásvárát. Ha közvetlenül nem is érinti az alapiskolai reform az óvodákat, közvetve azért mégis, hiszen az óvoda és a iskola nem két egymástól elszigetelt világ, hiszen a gyermek ugyanaz, aki ma még az óvodát látogatja, holnap már az iskolát fogja látogatni, ezért nagyon fontos ez az átmenet támogatása, ez a közös felelőssége a két intézménynek. Hogyha mondhatom, akkor a hétvégén zajlott a szlovákiai magyar pedagógusok rendezésében a 26. ünnepélyes tanévnyitó. Itt is látható volt, hogy a gyerekeket az óvónénik kísérték be még az ünnepségre, és az iskolás tanítónénik kísérték ki. Mert júniusban elballagtak, júliusban még látogatták a nyári óvodát, és szeptember 1-től pedig az iskola küszöbét lépik át ugyanazok a gyerekek. Ezért is fontos, hogy az óvodáknak kell tudni azt, hogy milyen irányba változik az iskola, és én ugyanilyen fontosnak tartom az iskolák részéről is az irányunkba, hogy tudjanak rólunk, hogy mivel foglalkozunk az óvodákban. Hiszen az óvoda és a iskola szakmai kapcsolatát mindig is erősítenünk kell. 2027. szeptember 1-től kötelező lesz már a 4 éves gyermekek számára az óvodalátogatás, és 2028. szeptember 1-től a 3 éveseké is. Így ez a mostani 2026-27-es év lehet akár a felkészülés éve is, és annak is kell lennie, hiszen fel kell készülni a gyermekek fogadására minden intézménynek. Tisztába kell lennünk azzal, hogy van-e elegendő férőhelyünk, vagy éppen van-e elegendő pedagógusunk. Fontos az óvoda kialakítása is, megfeleljen a feltételeknek, tárgyi feltételek is adottak legyenek mindenhez, és maga a finanszírozás is egy fontos kérdés, hogy elegendő lesz-e mindenre. Ezek az adatok, ezek mind régiónként, de akár városonként, falvanként is változhatnak, de azért a gyermeklétszámot már előre látni lehet, és kell is ezekkel az adatokkal foglalkoznunk. A 3-4 éves gyerekek nagyobb arányú óvodai jelenléte szakmailag is kihívást jelent. Több figyelmet kell majd fordítani adaptációra, az eltérő fejlődési ütemű gyermekekre, családokkal való együttműködésre, vagy akár az inkluzív szemléletre. Szerintem lehet valami kötelező, de csak akkor lehet valamit kötelezővé tenni, hogyha a rendszer biztosítani tudja a feltételeket is hozzá az intézmények számára, hogy minden zökkenőmentes lehessen. Nagy kihívás lesz ez, és pontosan talán ezt említeném meg a legnagyobb kihívásnak az óvodai nevelésben, a jövő évre való tekintettel, férőhelyeket és az infrastruktúrák kérdésére gondolok itt. Másodikként magát az adminisztrációt, és a pedagógiai munka helyrebillentését, arányának helyrebillentését említeném meg, mert nagyon sok az adminisztrációs feladat, és a legfontosabb az lenne, hogy semmi ne vegye el a figyelmet magáról, a gyermekről és a pedagógiai munkáról. Ide sorolnám még az inklúzió valódi megvalósítását is, hiszen nagyon fontos az, hogy zökkenőmentesen lehessen az óvodai mindennapokban játszani, együtt lenni, tevékenykedni. Fontosak a szakmai támogatások, gondolok itt a gyógypedagógusokra, a pszichológusokra, asszisztensekre, hogy jelen legyenek az oktatásügyben, együtt a családokért és a gyermekekért, hogy együtt tudjuk karöltve támogatni a gyermekek fejlődését. Hogy van-e megváltoztathatatlan akadály? Hát azt mondanám, hogy nincs mindenre azért ráhatásunk. Gondolok itt a demográfiai mutatókra, vagy a technológia szárnyalására, de arra, hogy mi hogyan reagálunk ezekre a változásokra, hogy mit viszünk be az óvodai nevelésbe, hogy mit mutatunk mi a gyermekeinknek, ami szolgálja az érdeküket, fejlődésüket, ott tesszük éppen színesebbé, gyermekbarátabbá az óvodai programunkat, az óvodai környezetet, az rajtunk óvodavezetőkön és óvodapedagóguson múlik elsősorban, és természetesen az egész óvodai kollektíván. A változás, a fejlődés az megállíthatatlan. Számunkra legyen fontos kérdés az, hogy mi az, amit meg kell őriznünk, hogy mik az óvodák értékei. Hogy mikre gondolok? A játékra, a mesére, a mozgásra, a közösségre, a hagyományainkra, a gyönyörű anyanyelvünkre, a szeretetteljes, biztonságos légkörre. Ezek mind-mind örök értékek. Ezekre a jövő óvodájának is mindig szüksége lesz. És ha üzenhetnék, akkor először a gyerekeknek azt kívánom, hogy olyan óvodába járhassanak, ahol kíváncsiak lehetnek, játszhatnak, mozoghatnak, alkothatnak, és ahol minden nap érezhetik, hogy fontosak, és hogy jó helyen vannak. A szülőknek, hogy bízzanak az óvodapedagógusokban, legyenek mindig partnerek, hiszen együtt velük karöltve tudunk a legtöbbet megtenni a gyermekeikért. Ha üzenhetek a fenntartóknak is, akkor azt mondanám számukra, hogy az óvodát ne tekintsék csak kiadásnak, hanem egy jó befektetésnek, hiszen a jól működő óvoda egy település jövőjének egyik legfontosabb intézménye. A kollégáknak pedig, hogy soha ne feledjék el, hogy ez az egyik legszebb hivatás, igaz egyben a legnehezebb hivatás is, maga az óvodapedagógia. A változások közepette is mindig a legfontosabb ugyanaz marad. A gyermek, a szeretetteljes kapcsolódás és a szakmaiság. Kívánok mindenkinek örömteli, inspiráló, türelmes és sikeres nevelési évet, sok mosolyt, rengeteg olyan pillanatot, amely megerősít abban, hogy miért is érdemes óvodapedagógusnak lenni, és miért is jó és fontosak az óvodájaink.
4: Tanírnyitó ankétunk következő megszólalója Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. A nagy változás, amely az idei iskola kezdést fémjelzi, az a tantervi reform kötelezővé válása az ország összes alapiskolájában. Ha ön állítaná össze a szlovákiai magyar közoktatás tantervét, milyen tantárgyakat tenne a részévé, mik azok a területek, amivel bővíteni kell a rendszert ahhoz, hogy napra kész legyen? Szükségesnek érzi-e a változást?
6: A változás életünk része, és nekünk azok kihívásaira válaszolni kell. Mindenképpen szükségesnek érzem. De azt is látni kell, hogy egy új tanterv önmagában még nem változtatja meg az oktatást. Ha ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazzal a túlterheltséggel, ugyanannyi adminisztrációval és ugyanakkor a pedagógus hiánnyal próbálunk egy új szemléletű tantervet megvalósítani, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy csak a dokumentumaink lesznek korszerűbbek, az iskola mindennapi élete pedig alig fog változni. A reform, a legfontosabb kérdése azért szerintem nem az, hogy mit írunk bele a tanterbe, hanem az, hogy tudunk-e időt és szabadságot adni a pedagógusnak arra, hogy másképp tanítson. Ezért mondjuk meg őszintén, hogy a változásra való igényt már korábban is észlelték intézményeink többségében, és folyamatosan igazították az oktató-nevelő munkát a változó igényekhez. Ha én állítanám össze a szlovákiai magyar oktatás tantervét, nem feltétlenül új tantárgyakban gondolkodnék, hanem de más arányokban és más szemléletben. Én sokkal, de sokkal fontosabb kérdésnek tartom azt, hogy mit, mennyit és hogyan tanítunk. A hagyományos tantárgyak mellett sokkal nagyobb teret kell, hogy kapjanak manapság a mai világban azok a tudások, amelyekkel a gyerekek a való életben találkoznak. Minden tantárban kiemelt szerepet kapna a szövegértés fejlesztése, emellett erősíteném a kommunikációs készségeket, a matematikai és pénzügyi gondolkodást, a digitális és média műveltséget, valamint természetesen a kritikai gondolkodást. Ma már arra is fel kell készítenünk a gyerekeket, hogy eligazodjanak a rájuk zúduló hatalmas információmennyiségben, és képesek legyenek megkülönböztetni a hiteles forrásokat a félrevezető tartalmaktól, és megtanulják például értelmesen, kritikusan és felelősen használni a mesterséges intelligenciát. De ugyanolyan fontosnak tartom megismertetnünk a tanulókkal a különböző tanulási stratégiákat. Hogy mire is gondolok? Hát például a lényegkiemelést, az információk rendszerezését, az időbeosztást, de bizony segítenünk kellene abban is, hogy minden gyermek megtalálja a számára megfelelő tanulási módszereket. Röviden meg kell tanítani a gyermekeket, hogy tudjon tanulni. A szlovákiai magyar iskoláknak mindezeken túl tudjuk, hogy sajátos feladatuk is van, hisz egyszerre kell felkészíteni a gyerekeket arra, hogy otthonosan mozogjon a magyar kulturális közegben, magabiztosan használja a szlovák nyelvet, és közben európai digitális világban élő fiatal legyen. És hogy mit adnék ki? Azt talán magára az iskolára bíznám, de akár szakmai vita is indulhatna róla.
4: Ha 3 vagy legfeljebb 5 pontban kellene kijelölnie a szlovákiai magyar közoktatás fő problémáit, kihívásait, azokat a tényállásokat, amik fejlődést követelnek, mik lennének azok? Ellenben érzi-e azt, hogy vannak olyan területek, amiket el kell fogadnunk, hogy megváltoztathatatlanok?
6: Az én listámon súlyossági sorrendben a szlovákiai magyar közoktatás fő problémái és kihívásai közül elsőként a gyermeklétszám csökkenését és a demográfiai helyzetet említeném. Egy kisebbségi iskolarendszerben ez különösen érzékeny kérdés. Egy magyar iskola sok településen a helyi magyar közösség egyik legfontosabb megtartó ereje. Ezért egy iskola, egy magyar iskola meggyengülése vagy megszűnése az számunkra jóval többet jelenthet annál, mint hogy eltűnik egy oktatási intézmény. Az utóbbi évek fő problémái közül úgy gondolom, hogy a rendszer kiszámíthatatlanságát és a folyamatos jogszabályi változásokat emelném ki. Hisz az elmúlt években az iskolák, a pedagógusok, de különösen az igazgatók szinte folyamatosan új törvényekhez, rendeletekhez, módszertani előírásokhoz, dokumentációs és adminisztratív követelményekhez alkalmazkodtak, ráadásul a jelenlegi optimalizációs folyamatok és ugye a legújabb törvénymódosítások nagyon kedvezőtlen irányban befolyásolhatják a nemzetiségi, ezen belül pedig a magyar tanítási nyelvi oktatási intézmények jövőjét. További nagy kihívásnak a szakember hiány tartom. Ezt tudva lévő, hogy egyre nehezebb bizonyos tantárgyak oktatására megfelelően képzett pedagógust találni. Ugyanúgy az alap, de főként a szakközépiskolákban, és legalább ekkora problémát jelent az iskolai segítő szakemberek hiánya is. Hisz sok intézményben nincs, vagy csak korlátozottan érhető el például iskolapszichológus, gyógypedagógus vagy logopédus, pedig mindnyájon tudjuk, hogy egyre nagyobb szükség lenne a munkájukra. Ahhoz, hogy az iskola valóban minden gyermek számára megfelelő támogatást tudjon biztosítani, nem csak elegendő pedagógusra, hanem jól működő szakmai támogató rendszerre is szükség van. Továbbá problémaként látom a pedagógusok túlterheltségét, a gyakori kiégést, mert hosszú hónapokon át többet adnak magukból, mint amennyit vissza tudnak tölteni. És nem lehet modern iskolát építeni bizonytalan helyzetben levő, adminisztrációval elárasztott pedagógusokra alapozva. De ugyanez elmondható a tanulókról is. Ők sem tétlenkednek, hisz a tananyag sűrű, inkább lexikális tudásra épül. A mozgásra, a gyakorlati dolgokra, a művészeti tantárgyakra bizony nem sok idő jut. Pedig a rádióműsor címe is azt üzeni, hogy jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Szép feladat minden családnak, iskolának. De ugyanúgy kihívásként említeném az egyre növekvő különbségeket a gyermekek között. Egy osztályban találkozhatunk kiemelkedően tehetséges, tanulási nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű, vagy más támogatást igénylő gyermekekkel. Véleményem szerint is az inkluzív oktatás nagyon-nagyon fontos cél. De azt is meg kell mondanunk, hogy akkor lehet valóban sikeres, ha az iskolák megkapják hozzá szükséges személyi, szakmai és anyagi támogatást. Természetesen az oktatásnak változnia kell. Nem azzal van probléma, hogy reformok történnek, hanem azzal, hogy a változások olyan gyorsan követik egymást, hogy az iskolának nincs idejük azokat megfelelően feldolgozni, bevezetni és értékelni. Egy új rendszernek véleményem szerint időt kellene hagyni arra is, hogy kiderüljön, mi működik belőle, és mi kell változtatni. Vannak természetesen olyan folyamatok, amelyeket egy iskola nem tud megváltoztatni, ilyen például a demográfiai csökkenés. Lehet, hogy nem tudjuk befolyásolni, hogy hány gyermek születik, de azt igen, hogy milyen iskolát kínálunk nekik és a családjaiknak. Rajtunk is múlik, hogy a magyar családok jó, minőségi, korszerű és tudatos választásnak tekintsék a magyar iskolát, mely ötvezi a minőséget, a korszerűt, az identitást a hagyományőrzésével.
4: Hogyha csak az előttünk álló tanévet nézzük, mi az, amit múltbeli teherként cipelünk magunkkal, és mi az, ami új, eddig nem látott akadályként jelenik meg?
6: A múltból véleményem szerint elsősorban a túlterhelt iskola örökségét visszük tovább, hisz ugyanolyan sok a tananyag, nagyon sok az adminisztráció, sok az elvárás, miközben egyre kevesebb idő jut arra, amíg igazán fontos lenne a gyerekre. Még úgy látom, hogy mindig hordozzuk a klasszikus tanítás szükségességét. A tananyagot a tanárnak át kell adni gondolkodást, a frontális oktatást, ezek még mindig sokkal erősebbek, mint az, hogy vajon mit tud egy gyerek azzal kezdeni, amit megtanult. Az új akadály szerintem pedig az, hogy miközben mi reformáljuk az iskolát, maga a világ is reformálja a gyermekeket. A közösségi média, az állandó információáradat, ugye a legújabb a mesterséges intelligencia, a figyelemért folytatott verse olyan környezetet teremtett, amelyre a korábbi iskolarendszert egyszerűen nem tervezték. Összefoglalva tehát, pedagógiai szemléletváltásra van szükség.
4: Mit vár ön személyesen a mostani tanévtől?
6: Én nem azt várom, hogy szeptember 1-től minden tökéletesen működjön. Inkább az, hogy legyen bátorságunk kísérletezni, hibázni, de ugyanúgy tanulni a hibáinkból. Én azt szeretném, ha a reform nem újabb adminisztratív teherként jelenne meg a pedagógusok életében, hanem valóban lehetőséget adna arra, hogy az iskola egy kicsit közelebb kerüljön a gyerekekhez. És azt is nagyon szeretném, ha a szlovákiai magyar oktatásban nem mindig azt keresnénk, miben vagyunk hátrányban, hanem vegyük már észre, hogy rengeteg értékünk van. Erős közösségek, elkötelezett, nyitott pedagógusok, van saját kultúránk, saját nyelvünk, és bizony vannak olyan iskolák, amelyek sokszor nagyon nehéz körülmények között is kiváló munkát végeznek.
4: Mivel biztatná az oktatás résztvevőit a 2026-27-es tanév elején, miért érdemes felkelni és kitartani?
6: Talán annyit üzennék, hogy mi pedagógusok, akik gyermekekkel foglalkozunk, nem lehetünk pesszimisták. Tanítványaik bíznak bennünk, tőlünk várják a segítséget, a megoldást és a reményt. Az ő világuk most formálódik, ezt nem téphetjük szét. Inkább arra kérem mindnyájunkat, hogy Tanítsuk meg őket a kitartásra, a küzdésre, az összefogás erejére. Ez menthet meg minket is, felnőtteket és közösségünket. Ahogy az elején is említettem, iskoláinkért küzdünk. Küzdöttünk többször, többet is, és mégis itt vagyunk. Ha a fiatalos lendület, a friss tudás, a tenni akarás párosul az idősebbek tapasztalatával, én úgy gondolom, hogy hegyeket lehet elmozdítani. Mindenki a maga posztján, a maga eszközeivel. Mindent meg kell tennünk, hogy ez így legyen.
4: Hogy vélekedik a tantervi reformról és a szlovákiai magyar közoktatás kihívásairól Szőköl István, a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai kar óvó és tanítóképző tanszékének vezetője, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet komáromi kirendeltségének igazgatója. A következő percekben az ő gondolatait hallhatják.
7: A változást mindenképpen szükségesnek tartom. Ugyanakkor én nem elsősorban újabb tantárgyak bevezetésében gondolkodnék. Az iskola így is nagyon sok ismeretet próbál átadni. Miközben a kérdés inkább az, hogy a gyermek mit tud kezdeni ezzel a tudással. Szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a szövegértésnek, a kritikai gondolkodásnak, a probléma megoldásnak, a pénzügyi és digitális műveltségnek, valamint ma már a mesterséges intelligencia tudatos és felelős használatának is. Fontosnak tartom azt is, hogy az érzelmi és a szociális kompetenciákat is fejlesszük az iskolákban, mert az iskola nem csak a munkaerőpiacra, hanem az életre is készíti fel őket. A szlovákiai magyar iskolák esetében mindenhez hozzátennék még egy sajátos dimenziót, a magyar nyelvi és kulturális identitás erősítését úgy, hogy közben a gyerekek magas szinten sajátítsák el a szlovák nyelvet is. A jó magyar iskola számomra olyan iskola, amelyből a gyermek úgy kerül ki, hogy magabiztos a saját identitásában, ugyanakkor Szlovákiában és a tágabb európai térben is versenyképes. Ha 3-5 pontban kell megneveznem a szlovákiai magyar közoktatás legnagyobb problémáit, akkor itt főleg 5 területet emelnék ki. Az első a demográfia. Egyre kevesebb gyermek születik. Ezért a következő években komolyan át kell gondolnunk az intézményhálózat működését. Nem feltétlenül az a jó válasz, hogy minden áron mindent változatlanul fenntartunk, hanem az, hogy hogyan tudunk hosszú távon minőségi magyar oktatást biztosítani. A második a pedagógus utánpótlás. Nem csak pedagógusokra, hanem jól felkészült, motivált pedagógusokra van szükségünk, és vonzóvá kell tennünk ezt a pályát a fiatalok számára. A harmadik a szlovák nyelv oktatása. A magyar iskolának nem szabad választás elé állítani a gyermeket az identitás és az érvényesülés között. Mindkettőt ugyanúgy biztosítania kell. Negyedik kihívásnak az inkluzív oktatást és a növekvő különbséget tartom. Egy osztályban ma nagyon különböző képességű családi hátterű és támogatási szükségletű gyermekek tanulnak. Ehhez a pedagógusnak megfelelő szakmai támogatásra van szüksége. Az ötödik pedig maga a minőség. A magyar iskola hosszú távon akkor marad vonzó, ha a szülő nem csak azért válassza, mert magyar, hanem azért is, mert jó. Vannak folyamatok, amelyeket nem tudunk megállítani. A demográfiai változás például ilyen. De arra, hogy erre hogyan reagálunk, már van befolyásunk. Nem minden változtatható meg, de nagyon sok minden átalakítható. A múltban szerintem elsősorban egy túlságosan ismeretközpontú oktatási kultúrát viszünk magunkkal. Sokáig azt tekintettük jó iskolának, ahol a gyermek sok mindent megtanul és vissza tud mondani. Ma már azonban ennél többre van szükség. A gyermeknek tudnia kell információt keresni, megkülönböztetni a hiteles és hamis információt, érvelni, együttműködni, problémát megoldani és önállóan tanulni. Ezt úgy hívjuk, hogy információs kompetenciának kell lenni az adott gyermeknek. Az új kihívások közül pedig egyértelműen kiemelném a mesterséges intelligenciát. Néhány évvel ezelőtt még azt kérdeztük, használhat-e diák mobiltelefont az órán. Ma már azt kell megválaszolnunk, mit jelent tanítani és tanulni egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia néhány másodperc alatt képes eszét írni, fordítani, vagy problémát megoldani. Ezt nem tiltásokkal fogjuk megoldani. Meg kell tanítanunk a gyereket arra, hogyan használják ezeket az eszközöket kritikusan, etikusan és főleg értelmesen. Mit várok személyesen a 26-27-es tanévtől? Személy szerint azt szeretném, hogy ez ne egyszerűen a tantermi reform kötelező bevezetésének éve legyen, hanem egy szemléletváltás kezdete. A reform sikere ugyanis nem azon múlik, hogy milyen dokumentumokat írunk meg, hanem azon, hogy mi történik hétfő reggel 8 órakor az osztályteremben. Ha ugyanúgy tanítunk, mint eddig, csak új tanterv alapján, akkor valójában nem történt reform. Akkor lesz valódi változás, ha a gyermek aktívabb szereplője lesz a saját tanulásának, a pedagógus pedig több szakmai szabadságot és megfelelő támogatást kap ehhez. Én ezért ettől a tanévtől elsősorban nyitottságot, szakmai párbeszédet és bátorságot várok. Mivel biztatnám a pedagógusokat, diákokat, igazgatókat, szülőket és az oktatás többi szereplőjét? Talán azzal, hogy az oktatás eredménye ritkán látható azonnal. Egy pedagógus sokszor csak évekkel később tudja meg, hogy egy mondata, egy biztatása vagy egy jól sikerült órája milyen hatással volt egy gyermek életére. Ezért érdemes felkelni és folytatni. Az igazgatóknak azt üzenném, teremtsenek olyan iskolát, ahol a pedagógus mer kezdeményezni és akár hibázni is. A pedagógusoknak ne felejtsék el, hogy minden reformnál fontosabb az a kapcsolat, amelyet a gyermekkel kialakítanak. A szülőknek legyenek partnerei az iskolának, ne csak szolgáltatóként tekintsenek rá. A diákoknak pedig azt mondanám, nem az osztályzat a legfontosabb eredménye annak, amit az iskolában megszereztek. Sokkal fontosabb, hogy megtanuljanak gondolkodni, kérdezni, együttműködni és felelősséget vállalni. A szlovákiai magyar iskola pedig számukra ennél sokkal több. Tudást ad, de egyúttal nyelvet, kultúrát, közösséget és identitást is továbbad. Ezért van értelme dolgozni érte.
4: Tanémító ankétunkban a továbbiakban Ravasz Ábelt, az oktatási miniszter tanácsadóját kérdezem. A nagy változás, amely az idei iskola kezdést fémjelzi, az a tantervi reform kötelezővé válása az ország összes alapiskolájában. Ha ön állítaná össze a szlovákiai magyar közoktatás tantervét, milyen tantárgyakat tenne a részévé, mik azok a területek, amivel bővíteni kell a rendszert ahhoz, hogy napra kész legyen? Szükségesnek érzi-e a változást?
8: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy zajlik a tantervi reform, és most már az ország összes iskolája bekapcsolódik ebbe. Az elmúlt időszakban nagyjából az iskolák harmada vett részt a reformban, és az első visszajelzések azok nagyon pozitívak. Szükség volt arra, hogy a tantervre ránézzünk egészében, kicsit aktualizáljuk a dolgot, és hát szintre hozzuk a mai nap elvárásaival. Nem lehet az, hogy olyan módon tanuljanak a gyerekek, ami évtizedekkel ezelőtt volt működtethető. A lexikális tudás irányából el kell lépnünk a képességfejlesztésnek az irányába, és nagyobb teret kell adni a tanerőnek arra, hogy tudjon dolgozni a gyerekekkel azok képessége és szükségletei szerint. Az előző években azok az iskolák, akik részt vettek ebben a reformban, nagyon sok értékes visszajelzést adtak, ezzel még tovább tudtuk fejleszteni a reformnak a lefolyását, és azt gondolom, hogy az idei bizonyíthatja azt, hogy országos szinten is ezt átültetni, és remélem, hogy minél több elégedett tanár, szülő és diák lesz ez miatt országszerte.
4: A három vagy legfeljebb öt pontban kellene kijelölnie a szlovákiai magyar közoktatás fő problémáit, kihívásait, azokat a tényállásokat, amik fejlődést követelnek, mik lennének azok. Ellenben érzi-e azt, hogy vannak olyan területek, amiket el kell fogadnunk, hogy megváltoztathatatlanok?
8: Szerintem a legnagyobb kihívás, ami előttünk van a szlovákiai magyar oktatás tekintetében, ez a hálózatnak a beállítása, tehát az, hogy pontosan megmondjuk, hogy melyek azok az intézmények, amelyek tényleg kiemelt támogatást kell, hogy kapjanak, amelyeknek a működtetése a legfontosabb, melyek azok az intézmények, amelyeknek arra van szüksége, hogy valamilyen változást hozzunk az életükbe, például, hogy elkezdjenek együttműködni másokkal, hogy kialakuljanak klaszterek, másfajta együttműködések, úgyhogy a hálózatfejlesztése szerint az egyik nagyon fontos dolog. A másik az, visszatérek a tantervi reformra, ennek a bevezetése és ennek a működtetése a magyar iskolákban is. Vannak ehhez magyar támogató intézmények is, amelyek már most is dolgoznak ezekkel az iskolákkal. Őnekik a munkája nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, az pedig a hátrányos helyzetű gyerekek és azon belül a roma gyerekeknek a felzárkóztatása az iskolarendszeren belül, ami hát a magyar iskolákban talán még fontosabb, mint bárhol más az országban, mivel nagyobb a hátrányos helyzetű gyerekek aránya ezekben az iskolákban, és ha erre nem figyelünk oda, akkor szétszakadzítani magyar társadalom két részre, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt elkerüljük. Ezek a reformlépések össze is kapcsolódnak egymással, ezek a pontok szerintem szinergikusak, úgyhogy nagyon fontos lesz előrelépni ezekben is, és azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban történt sok pozitív lépés, sok olyan impulzus, ami azt mutatja, hogy mozgásba lendül végre az itteni magyar közoktatásra való gondolkodás.
4: Ha csak az előttünk álló tanévet nézzük, mi az, amit múltbeli teherként cipelünk magunkkal, és mi az, ami új eddig nem látott akadályként jelenik meg?
8: Sok esetben az itteni magyar közoktatásról úgy gondolkodunk, mint egy végvárharcról, hogy vannak intézményeink, és akkor ezeknek a megvédése az, ami a legfontosabb, hogy működjön minden egyes intézmény, és hogy legyenek bennük gyerekek, és ez tényleg fontos is, de szerintem a minőség, a oktatásnak a minősége az, ami a kulcs a jövőhöz, ezt tudja a szülőknek is megadni ezt a motivációt arra, hogy a gyerekekkel pont a magyar iskolát válasszák, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az akadály, ez az a téma, amivel a legtöbbet kell majd foglalkoznunk ebben a tanévben, és hogyan biztosítjuk a minőségi oktatást, nem csak azt, hogy legyenek gyerekek, hanem azt, hogy meg is kapják azt, amire szükségük van a mi iskoláinkban.
4: Mit vár ön személyesen a mostani tanévtől?
8: Ez egy nagyon érdekes tanév lesz, egyrészt a tantervi reform miatt, másrészt a hálózati reform miatt. Tehát sok esetben most érnek be azok a kérdések, most kell választ adni azokra a kérdésekre helyi szinten, amelyekről már hosszú ideje tudunk, tényleg az iskola fenntartással és annak a minőségével kapcsolatban. Ezt kiegészíti még az is, hogy önkormányzati választások lesznek, ami miatt sok helyen változni fog a településeknek a vezetése. Őnekik új gondolataik lehetnek, új megoldásaik ezekre a problémákra, úgyhogy nagyon-nagyon dinamikus tanévet várok, és remélem, hogy pozitív kimenetel.
4: Mivel biztat végül az oktatás résztvevőit, tanárokat, diákokat, igazgatókat, szülőket, hivatalnokokat a 2026-27-es tanév elején, miért érdemes felkelni és kitartani?
8: Én tudom, hogy minden változás kihívást jelent, és hogy sok esetben feszültséget is tud okozni annak a résztvevőben, az oktatás résztvevőiben, de fontos az, hogy pozitív irányú változások történnek, amelyek segítik az iskoláinknak a működését, és hogy most már nem becsukjuk a szemünket a kihívások előtt, hanem megpróbálunk ezekre korszerű módon reagálni. Remélem, hogy ez minden egyes magyar iskolában fog jelenteni, hogy a tantervi reform bevezetése után jobb minőségű oktatásra tudnak jutni a gyerekek. A tanárőknek egyszerűbb lesz a munka. Remélem, hogy ez a bizakodás ez nem alaptalan, és hogyha majd visszatérünk a tanévre annak a végén, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, ez egy jó tanév volt az itteni magyar diákság szempontjából.
4: Tanévnyitó ankétunk következő megszólalója Andruskó Imre, a Komáromisvai János gimnázium igazgatója. A nagy változás, amely az idei iskola kezdést fémjelzi, az a tantervi reform kötelezővé válása az ország összes alapiskolájában. Ha ön állítaná össze a szlovákiai magyar közoktatás tantervét, milyen tantárgyakat tenne a részévé, mik azok a területek, amivel bővíteni kell a rendszert ahhoz, hogy napra kész legyen?
9: Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell erősíteni a média ismereteket, hisz az elmúlt években tapasztaltuk, hogy óriási kárt okoztak a szociális hálók, és én nagyon jó útnak tartom, vagy jó ötletnek, a Szlovákiában a miniszter úr próbálja betiltani a szociális hálók használatát 15 éves korig. Bekerdi Tamás jó pár évvel ezzel elhunyt világhírű magyar pszichológus fogalmazta meg annó, hogy adná a gyereket kezébe kokaint, valószínűleg nem, akkor mérhetsz a kezébe okostelefont, olyan eszközt, amellyel csatangolhat a szociális hálók területén. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy szabályozni fogják, és mellette meg kell erősíteni, hogy már említettem, a média ismereteket, hogy a gyerekek józan paraszti észre, a különbség

0: ha a diákok, a gyerekek pár dolgot megtanulnak fejből, tehát azt jelenti, én nem dobnám ki a tanterből egy-két versnek a kötelező megtanulását, vagy egy-két olyan dátumnak az ismeretét, amely hozzátartozik a kultúránkhoz. Most emlékeztünk meg például Mohács 500-ról, tehát van egy-két olyan súlypontja a történelmünknek, irodalmunknak, amit igenis illik fejből tudni. Én nem hiszek abban, hogy a diák mindent felfedez, hiszen belegondolunk, 10 000 éves az emberi történelem, az írott történelem, vagy mármint a társadalmi történelme az emberiségnek, és mindent felfedezni szerintem nem lehetséges, bizonyos dolgokat meg kell tanulni, de abban igazol a miniszter úrnak, hogy ezeket a dolgokat úgy kellene tanítani, hogy a diákok tudják alkalmazni a praxba. Ami a középiskolákat illeti, fel kell hívni a 9-esek figyelmét arra, hogy a most 9-es diákok, akik szeptember 1-től lesznek 9-esek az alapiskolában, ők már kötelezően fognak érettségizni matematikából, még a pontos formát és tartalmát ennek az érettségnek nem tudjuk. Egy dolog biztos, hogy a miniszter úr ragaszkodik hozzá, és már törvényi háttere is megvan ennek a lehetőségnek. Lesz egy alapszintű érettségi mindenki számára, kivételt képeznek a konzervatóriumban, vagy sportiskolákat, középiskolákat látogató diákok, tehát a diákok 95%-a vagy harmadikban, itt középiskola harmadikra gondolok, vagy negyedikben kötelezően fog érettségizni alapszinten, és a diákoknak egy kis százaléka, az kb. 5-10%-a majd emelt szinten olyan diákok, akik olyan pályán folytatják majd tanulmányaikat, ahol a matematika a fontos tárgy.
1: Szükségesnek érzi-e azt a változást, amit a tantervi reform hoz magával?
0: Igen, mindenképpen fontos, tehát világos, hogy ma már a mesterséges intelligencia megjelenésével, amelyről még pár éve nem is tudtunk, és ma már a diákok egy jelentős része is használja, tehát biztos, hogy mindent megtanulni fejből már fölösleges, ezt nem vitatom, tehát itt a reformnak egyik fontos súlypontja, hogy kevesebbet fejből megtanulni, memorizálni, és több mindent alkalmazni gyakorlatilag, tehát mindenképpen fontos. Még ez a középiskolákat nem érinti, hisz először ennek a tartani reformnak végig kell futni az alapiskolákban, ugye első évben kötelező lesz az első évfolyamban, és pár év, amíg végigfut az alapiskolán, és utána pedig 4-5 év múlva indul majd ez a tartani reform a középiskolákban, az alapiskolákban szerzett tapasztalatokra építve.
1: És hogy befolyásolhatja ez a középiskolák működését, hogyha egy kicsit eljátszunk ezzel a gondolattal, felmerülhet például a 8-osztályos gimnáziumoknak a kérdése, ott lesz-e szükség valamilyen fajta alkalmazkodásra?
0: Biztosan, sőt, a miniszter úr már többször lenyilatkozta, hogy szeretné csökkenteni 8-es gimnáziumok számát, tehát az is elképzelhető, hogy a tartalmi reformmal párhuzamosan beindul egy szerkezeti reform is, ami érinti az alapiskolákat, ott eleve már ugye adott, hogy 1-3, 4-5 és 6-9-es rendszerben fog működni az alapiskolai hálózat. A gimnáziumoknál pedig jelenleg 3 forma létezik, a 8 éves képzés, vannak az 5 éves bilinguális gimnáziumok, ahol az első évben főleg az idegen nyelv tanítására fókuszálnak, és vannak a klasszikus 4 éves gimnáziumok. Tehát elképzelhető, hogy a miniszter úr kivezeti a rendszerből a 8 éves gimnáziumokat, és marad ez a két oktatási forma, az 5 éves és a 4 éves. Ha nem vezeti ki, akkor igaza van szerkesztőasszony, egy-két éven belül itt is el kell indulni azoknak a folyamatoknak, amelyek az alapiskola 6. évfolyamában is elindul. De hangsúlyozom még egyszer, jövőre elsőbe indul a reform, és pár éven belül éri el majd a 6., és akkor eléri a 6. évfolyamot alapiskolákban, a 6. évfolyam felel meg a 8 éves gimnázium első évfolyamának, akkor biztosan itt is be kell vezetni majd azokat a tartalmi változásokat, amelyet a törvény majd előír.
1: Hogyha 3 vagy legfeljebb 5 pontban kellene kijelölnie a szlovákiai magyar közoktatás fő problémáit, kihívásait, azokat a tényállásokat, amik fejlődést követelnek, mik lennének azok?
0: Hát óriási gondok elé nézünk, hisz önök is jól tudják, sokat foglalkoznak vele, egy demográfiai tél kellős közepén vagyunk, tehát nagyon kevés gyermek születik. A 90-es években született még 90 000, ez 2000-re csökkent 50 000-re, majd 2015-20 között újra felemelkedett 60 000-re, és tavaly előtt már alig volt több, mint 40 000 született gyermek, és demográfusok szerint ez a trend most már valószínűleg állandosul, tehát évente fog születni 40 000 gyermek, ami azt jelenti, hogy a következő 1-2 évben 40%-a fog csökkenni az óvodások száma, majd ez a hullám, ez a cunami eléri az alapiskolákat, az 1-4-et, ott is 40%-os csökkenés lesz. Tovább fut ez a hullám az 5-9-re, és utána pedig körülbelül 15 éven belül eléri a középiskolákat, tehát óriási gond lesz. És itt van most a fő probléma, a kormány múlt héten elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szabályozná minimális diáklétszámot osztályonként, és sajnos nem kapnak külön kivételt a nemzési

0: is igényt kapnak, de az is azt jelenti, hogy osztályonként minimum 15 diákkal kell rendelkeznie egy osztályban egy alapiskolának, és az alapiskoláink kb. 50-60% ezt a feltételt nem teljesíti. Nem azt vitatom, hogy pár éven belül valószínűleg pár iskát be kell majd zárni, és létre kell hozni iskolaközpontokat, ahogy a törvény fogalmaz klasztereket, tehát egy iskola csoportosulást egy régión belül, de nem lehet ilyen gyors és drasztikus ez a lépés, hogy 4-5 éven belül be kelljen zárni iskoláink 40-50-60%-át. Tehát meg kell adni először a helyi közösségeknek a lehetőséget, hogy leüljenek, egyeztessenek, hoznak létre iskolaközpontokat, és minden faluban szerintem meg kell tartani az 1-5-öt vagy 1-3-at, esetleg összevonva óvodával, mert ha egy kis községben megszűnik az iskola, az óvoda, akkor azt jelenti, hogy hosszú távon az óriási negatív hatása van az adott közösség életére. Tehát ezt látom egy fő problémának. Másik a szakemberek hiánya. Most már a minisztérium támogatja a segítő csapatok idézőjelben létrehozását, tehát iskolák alkalmazhatnak logopédust, speciális pedagógus, és még sorolhatnám, de ilyen szakember most nincs a piacon, tehát hiába ígér a minisztérium Európai Uniós forrásokból támogatást az iskolának, hogy minden iskola alkalmazhat szinte speciális pedagógust, ilyen szakember, még egyszer hangsúlyozom, kevés van a piacon. Pedagógiai asszisztens még megoldható, mert pedagógiai asszisztens bárki lehet, aki elvégezte az egyetemet, viszont speciális pedagógus, ez speciális szakma, tehát ilyen végzettséggel kell rendelkeznie, és magyarul tudó szakember ezen a területen nagyon kevés van. Tehát ezt látom másik nagy kihívásnak, a törvény lehetővé teszi, de nem tudjuk azért teljesíteni, mert nincsenek ilyen szakemberek. Ugyanúgy a törvény lehetővé teszi, hogy az iskolákban, nagyiskolákban lehetne létrehozni egészségügyi szolgálatot, például egy nővér kellene, aki biztosítaná a diákoknak az egészségügyi felügyeletét, és itt is van egy óriási probléma, nincs elég nővérke a piacon, hiszen belegondolunk, a kórházakban is kevés a nővérkék száma, és van több ezer iskola. Szlovákiában nem tudom elképzelni, hogy több ezer iskolában iskolánként egy nővérke teljesítsen szolgálatot, mert egyszerűen a piacon nincs ennyi nővérke. A tartalmi reformot már említettük, fontosnak tartom, mert a világ nagyon gyorsan változik, tehát erre tényleg fel kell készülni, nem tudjuk, mi lesz 5-10-15-20 év múlva, tehát biztos, hogy a súlypontot el kell tolni a kompetenciák fejlesztése felé. Ezt is fontosnak tartom, az értolvasást. Ma már nagyon sokszor megfogalmazzák, hogy a gyerekek tudnak olvasni, de funkcionális analfabéták, amiatt azt értjük, hogy igaz, hogy el tudja olvasni a szöveget, de nem érti. Ezt a PISA felmérések is bizonyították, hogy Szlovákiában, Magyarországon is diákok 20%-a ilyen szinten nem képes egy szöveget értelmezni, pedig a mai világban ugye rengeteg információ van, ezeket az információkat szűrni kell, és megfelelő módon értelmezni. Fontosnak tartom a matematika készségek fejlesztését is. Világosan nem azt gondolom ez alatt, hogy majd középiskola végére mindenki tudjon deriválni és integrálni. Ha őszintén belegondolunk, az emberek 95%-a nem szokott az életében a napi tevékenysége folyamán deriválni vagy integrálni, de alapműveleteket igenis józan paraszt ésszel kell alkalmaznia. Itt gondolok a pénzügyi készségek fejlesztésére. Ha ki akar festeni egy szobát, akkor tudnia kell, hogy maga a fal az egy téglalap alakú felület, tehát A-szor B, tehát egyszerű műveteket el kellene tudni mindenkinek végezni. És ahogy említettem, én nagyon megerősíteném a társadalmi ismereteket. Az emberek nagy többsége nincs tisztában azzal, hogy hogy működik a demokrácia, hogy működnek a választások, mire kell odafigyelni, például Szlovákiában kihez milyen dolgok tartoznak, kifele ezért, kifele azért, tehát ezt fontos lehet tudni, mert Bihari Mihály, a Magyar Alkotmánybíróság egykori elnöke fogalmazta meg, hogy a demokráciát nem elég eltűrni, mint a diktatúrát, a demokráciát működtetni kell, és erre a gyerekeket is meg kell tanítani, hogy van lehetőségünk választani, de van felelősségünk is. Tehát ezeket a dolgokat mindenképpen megerősíteném, de a miniszter úr is látja, hogy gondok vannak, a PISA felmérések alapján többször kijelentett, hogy nemzeti tragédia, és ezért gondolom a reform számára prioritás, és úgy látom, hogy nagyon jó döntést hozott, hogy azokat a szakembereket, akik elkezdték ezt a reformot 4-5 éve ezelőtt, nem váltotta le, hanem ugyanazzal a csapattal dolgozik, és ez valószínűleg garancia arra, hogy ez a reform, ha elindul, akkor valószínűleg pozitív lesz majd a hozadéka.
1: A vége felé személyesebbre fordítanánk a szót, mit vár ön személyesen a mostani tanévtől?
0: Hát én először is minden kedves kollégának, diáknak, szülőnek sikerekben, egészségben boldog új tanévet kívánok. Én mindenképpen pozitívan tekintek erre a tanévre is. Lesznek gondok, mindig vannak problémák, de szerintem egy jó kollektív, egy jó tanári kar, nem tanárok, mert egy iskola akkor működik jó, hogyha csapatként összefog az ott dolgozók összessége, meg tudjuk majd oldani a problémákat. Örülök neki, hogy 550 diákkal kezdjük a tanévet, tavaly volt 530 diákunk, tehát ebben a demográfiai hullámvölgyben még növelni tudtuk a diák létszámunkat, tehetséges diákjaink vannak. Én azt szeretném, hogy a iskolát ne csak úgy tekintsenek, hogy egy kényszerpálya, élvezék az iskolát, élvezék azt, hogy diákok, ilyenkor el kell fogadni, hogy életre szóló barátságok köttetnek, diákszerelmek szövődnek, tehát fontosnak tartom a diák második otthonaként éljen meg a gimnáziumot, igazgatóként bármikor kereshetnek a problémáikkal, és van egy fontos dolog, ami ugye most állandóan rezonál a médiákban is, mi a gimnáziumban zéró toleranciát hirdettünk bármilyen szakadási forma megnyilvánulás előtt, tehát fontosnak tartom a diákok biztonságban legyenek, jó érezzék magukat, de természetesen tanulniuk kell, bizonyítaniuk kell, de fontosnak tartom például a diákparlamentünk tavaly is, idén is, hogy jó működjön, és lehetőséget adok olyasmikre, mint egy bál, vagy bármilyen rendezvény szervezése, hogy a diákok ne csak tanuljanak, ne csak nevelődjenek, ne csak az IQ, de az EQ is fejlődjön. Tehát ilyen szempontból én egy jó tanévet várok, de zárójeles megjegyzés, lehet, hogy majd társadalmi összefogásra is szükség, hogy megmentsük iskoláinkat, mert gimnázium igazgatóként, ha megszűnnek az alapiskolák, akkor hosszú távon nekünk se lesznek diákként. Tehát fontos, hogy a szlovákiai magyar iskolarendszert megőrizzük, ha kell is rajta bizonyos dolgokat korrigálni, de az iskoláinknak a 80-90%-ának továbbra is meg kell maradnia, és működnie kell.
1: Kedves hallgatóink, oktatási műsorunk mai adásában tanévet nyitottunk, felmértük mindazt, ami a szlovákiai magyar közoktatást várja a 2026-27-es tanévben, tantervi reform, harca demográfiai mutatókkal és újabb törvénymódosítások. Összeállításunkban megszólalt a Kerekes Beáta, az Óvodapedagógusok Országos Társulásának igazgatója, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Szőköl István, a NIVAM komáromi kirendeltségének igazgatója, Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója, és Andruskó Imre, a komáromi Selye János gimnázium igazgatója. Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsék Viktóriát hallották, élményekben, tapasztalatokban és tanulságokban gazdag új tanévet kívánok minden kedves érintettnek. A viszonthallásra!

világ megváltás után. Szabad lenni, de úgy tűnik, az élet esténként bezár. Ennek a végét várni minden éjjel, nem olyan könnyű

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A PS elutasítja a Smerrel való együttműködést. Három napig nem támadják az orosz erők Kijevet. Holnap jobbára derült idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini államfő szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke kizárta, hogy pártja a Smerrel alakítson kormányt. Simecska abszurdnak nevezte Peter Pellegrini államfő felvetését, aki szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy széles politikai táborokon átívelő koalíció. A PS vezetője szerint az országnak politikai változásra van szüksége, amelynek első lépése a Smer legyőzése lenne 2027-ben. Pellegrini kijelentéseit Veronika Remišová, a Zálúgyi elnöke is bírálta. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóváhagyták a 2026-2027-es tanévre. Vlagyimir Putyin három napra elrendelte a Kijev elleni orosz támadások felfüggesztését. A Kreml szerint az intézkedés szombat éjféltől lép életbe, és az amerikai elnök megbízottjainak moszkvai, majd kijevi tárgyalásaival függ össze. Steve Witkoff és Jared Kushner az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai egyeztetéseken vesz részt. Orosz sajtóértesülések szerint az amerikai kormány egyik repülőgépe már megérkezett Moszkvába. A Kreml a tárgyalások lezárása után ígért további tájékoztatást. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormuzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. Négyen meghaltak, hatan pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban. A Dnyitropetrovszki területen egy ipari létesítményt is találat ért, emellett lakóépületekben is károk keletkeztek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 167 drónt és ballisztikus rakétákat vetett be, az ukrán védelem 128 drónt lelőtt. A támadásokra közvetlenül Donald Trump megbízottainak tervezett moszkvai és kijevi látogatása előtt került sor. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak szintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világtengeri áruforgalmának mintegy 5%-a.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a változóan felhős idő, éjszaka több helyen csapadék lehet. Holnap jobbára derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja északi lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a balsávot. A Listál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdon át lehet. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlőket. A délutáni társad, Urbán Csongor.
3: Üdvözöllek szeptember első szombatján, nagyon jó helyre tekertél, te a slágerlöketet hallod. A naptár ugyan már őszre váltott, odakint viszont még bőven nyári a levegő, és a következő egy órában megpróbáljuk ezt az átmenetet egy kicsit kevésbé szürkévé tenni. Lesz hozzá segítségünk bőven. Visszatér például egy spanyol figura, akit 12 éve nem engedtek már rá a mozivászonra. Megnézzük ezen kívül, miért akarják Amerikában alaposan átfaragni a Facebookot, plusz ma is végigjárjuk Felvidéket a legjobb friss programok kapcsán. És persze friss újdonságokkal várunk. Cyrillel nyitjuk az első szeptemberi slágerlöketet, aki ezúttal a The Course 2000-es nagy slágeréhez, a Breathless-hez nyúlt hozzá. Az eredetit még egy napsütéses nyári napon érték, és pont jó alap lett arra, hogy az első őszi hétvégén ne engedjük el a nyarat.

0: Slágerlöket Urbán Csongorral.
1: És már is itt a folytatás. A Clean Banditesek Baby-je jön. Érdekesség róla, hogy a most hallható spanyol gitárszerű dallam valójában nem is igazi gitár. Ez egy Grace Chetto, a banda csellistája, egy elektromos csellő játszó

Luis Fonzival egészült ki a Clean Bandites csapat a Baby szólt itt a Slágerlöketben, és ha már Baby, Ruzsa Magdinál ebből 2022-ben rögtön három is érkezett, és azóta is egészen elképesztő, hogyan fér meg egymás mellett a hármasikrek nevelése, és hát egy olyan karrier, amelyben még mindig dupla arénák telnek meg. Ma este ráadásul Felvidéken is megmutatja, miért tart itt. Nagyabonyban ősznyitó koncertet rendeznek a futballstadionban, 6-kor nyitják a kapukat, 7-től az Arizona zenél, Kasparik Maja kollégámmal az élen, este 9-kor pedig Ruzsa Magdi, mai kiemelt előadónk lép a színpadra. Magdi története nem Budapestről indul, 85-ben a vajdasági Verbászon született, kishegyesen nőtt fel, és eredetileg szülészeti nővérnek tanult, fél év szakmai gyakorlat után még az államvizsgát is letette. Közben persze végig énekelt, 2004-ben megnyerte a zentai Farsangi Ki mit tud könnyű zenei kategóriáját, Feketicsen pedig a Madness nevű amatőr zenekar énekese lett. Egy évvel később aztán elindult a Megasztárban, innen ismerjük már, és már a válogatón elég merész párost vitt magával, AC/DC-től a Highway to Hell-t, valamint a saját Aprócska Blues című dalát.

0: A recept bevált, 2006. május 20-án megnyerte a harmadik Megasztárt, az első stúdió lemeze az Ördögi Angyal még ugyanabban az évben ki is jött, aztán a háttérben hallható aprócska blues egy évvel később egészen Helsinkibe repítette. Az Eurovízión az elődöntőben második lett, a döntőben pedig a 9. helyet szerezte meg 128 ponttal. Ennél van egy kevésbé ismert eredmény is, ő lett az első magyar előadó, aki Marcel Bezanson díjat nyert, ráadásul a zeneszerzők szavazatai alapján. A következő években aztán egyre inkább kialakult az a Ruzsa Magdi hangzás, amit ma is az első pár hangból felismerünk.
1: Vágyom, úgy vágyom, két karodban hamvaznél, angyalom Gábriel.
0: Érdekesség, a Gábriel például eredetileg Doris Dragovics horvát dalából született magyar slágerré Geszti Péter szövegével, így hát ez a délszláv zenei világ, ahonnan Magdi érkezett, ezen keresztül is szépen visszakúszott a rádiókba. Aztán jött a tejút, az április, és hát egy olyan alkotói korszak ezekkel a dalokkal, amelyről később azt mondta, akkor találta meg igazán a saját helyét. Magdi ráadásul jó ideje nem egyszerűen elénekli a dalait, a dallam ötletei sokszor teljesen váratlan helyzetekben találják meg. Ilyenkor előkapja a telefonját, feldúdolja, majd elküldi Szakos Krisztián dalszerzőnek. A szövegíráshoz viszont kifejezetten szeret sötétbe vonulni, mert azt mondja, világosban túlságosan a valóságot látja, olykor parfümös üvegeket is maga köré rak, mert egy-egy illat éveket tud visszarántani az emlékeiben. Elég sajátos dalszerzői műhelye szerintem, de hallhatóan működik. 2022-ben aztán az egész életét újra kellett szerveznie, amikor megszületett Luisa Kevei Zalán. Hát a várandóság annyira megterhelte a has és rekeszizmait, hogy a színpadi visszatérés előtt még azon is külön dolgoznia kellett, hogyan énekeljen újra úgy, hogy ebből a közönség lehetőleg semmit se vegyen észre. És úgy tűnik, a lendület azóta sem fogyott el, 2025-ben már 6. alkalommal adott dupla teltházas koncertet a Budapest Arénában, ugyanabban az évben pedig a Glamour Woman of the Year első ikondíját is ő kapta meg. Ma este 9-kor Nagyapony is kap ebből a 20 éves történetből egy teljes koncertet, mi pedig egy olyan dallal engedjük oda, amely szeptember első hétvégén különösen szépen ül. Ez a Fák alatt, ami tele van sötét mesei képekkel, megjelenik benne például a mérgezett almafa is, de beszéljen a dal.

és a Smoke megunhatatlan nyári hangzás itt a Slágerlöketben, és a cím most egészen jól leírja, mi van már Zuckerbergék házatáján, hisz a Meta olyan megállapodást kötött 47 amerikai állammal, amely akár 15,5 milliárd eurójába is kerülhet a cégnek. Bizony, az ügy komoly középpontjában pedig az áll, hogy a Facebookot és az Instagramot a vádak szerint úgy tervezték, hogy minél tovább ott tartsák a gyermekeket. A cég ugyan nem ismerte el, hogy jogsértést követett el, viszont a következő 10 évre azért elég komoly vállalásokat tettek. A 18 év alattiaknál alapból napi 2 órára korlátozzák majd a Facebook és az Instagram együttes használatát, ezt csak szülői engedéllyel lehet majd kikapcsolni. Éjfél és reggel 6 között az apokat teljesen lezárják, iskola időben pedig reggel 8-tól délután 3-ig elnémulnak az értesítések. 15 perc folyamatos görgetés után is szól majd a rendszer, hogy halló, le kéne tenni a telefont, 60 és 90 percnél pedig újabb figyelmeztetés érkezik. Aztán itt vannak a like számok, a tiniknél ezt amúgy alapból elrejtik, ki lehet kapcsolni az automatikus videólejátszást is ezen kívül, és választható lesz olyan hírfolyam is, amelyeket nem a személyre szabott ajánlórendszer pakol tele. Ez nagyon jó dolog lenne nekünk felnőtt felhasználóknak is, mert már igencsak érdekes dolgokat dob elénk az algoritmus az ismerőseink posztjai helyett. Szlovákia pedig még tovább menne, a kormány augusztus végén jóváhagyott egy javaslatot, amely 2027-től 16 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média fiókok létrehozását és használatát is. Azt a mindenit, ehhez persze még a parlamentnek is rá kell bólintania, tehát ez egyelőre nem hatályos szabály. Minden esetre ezekből csak a fele megvalósul, egy mai 14 évesnek pár év múlva egészen más Facebook és Instagram lesz ismerős, mint amit mi most használunk. A végtelen görgetéses, minden áron ott tartó változat pedig lassan akár idegenné is válhat, szerintem már most nagyon sok ember számára is idegenné vált ez a dolog, és ez az érzés, amikor valami vagy valaki ismerős marad közben, mégis eltávolodik tőled, Olivia Adams dalában nagyon is ott van, most a Stranger szól a Pátriában. Hey!

0: Megan Trainor dobta fel a hangulatunkat a Major Lookkal itt a Patria Rádió összes frekvenciáján, és maradjunk is ezen a könnyedebb vonalon, mert csütörtök óta egy régi spanyol őrület is újra ott van a mozikban. Visszatért José Luis Torrente, Santiago Segura botrányosan primitív, korrupt, mégis valamiért elpusztíthatatlan ex-rendőre, aki hát 1998 óta 5 filmen keresztül kavarta a bajt, aztán 12 évre teljesen eltűnt, nem tudjuk, hogy merre veszett el, de most megtaláltuk, és onnan folytatja, ahol abba hagyta, csak ezúttal még magasabbra céloz, politikai pályára lép. Torrente továbbra is teljes meggyőződéssel úgy gondolja, hogy ő az, akire bizony Spanyolországnak szüksége van, ezért országmentő tervként beleveti magát a politikába. Ez most az átlag embereknél is nagyon gyakori lett amúgy. Hát kampány, tanácsadók, influencerek, összeesküvések, minden jön sorban, ahogy kell, és természetesen egy rakás olyan döntés következik, amit józan ember valószínűleg már az első 5 percben teljesen elengedne. Santiago Segura most sem nagyon fogta magát vissza a szereplőknél, Kevin Spacey is felbukkan, Alec Baldwin ismét Donald Trumpot alakítja, Javier Camara mellett pedig még Mariano Rajoy volt spanyol miniszterelnök is megjelenik saját magaként, és tanácsokat oszt majd Torrentének arról, hogyan legyen jó elnök. Valószínűleg nem jöttek be a tanácsok.
1: Szevasztok, balfatok!
2: Torrente!
1: Imádom a politikát, persze.
3: Éjjel Spanyolország!
1: Kik ezek az alakok?
3: Ők a kormányom tagjai.
4: Azt mondják önről, hogy fasiszta.
1: Üdvözlöm! Hajos hazugság, rágalom, fake news! A spanyol nép azt akarja, hogy az elnökük legyen egy tökös csávó. Mást is akarnak, de azt hagyjuk. Ha kimondom, lecsuknak.
5: Torrente 6, az elnöki ügy.
0: Reméljük, kedvet kaptál. A spanyol bemutatót ráadásul Segura szándékosan elég titokzatosra vette. Nem volt hagyományos előzetes sajtóvetítés, a filmről is alig mutattak valamit a premier előtt. Azt szerette volna, hogy először a közönség találkozzon vele. És ez igazából nagyon bejött, már tavasszal több mint 3 millió spanyol néző látta, és az előző 10 év legsikeresebb mozifilmje lett Spanyolországban. Nálunk csütörtökön futott be, a remek határmenti mozik is várnak vele, Győrben, Nyíregyházán, Miskolcon és Komáromban is egész hétvégén műsoron van. Ha pedig Torrente után úgy érzed, hogy neked kellene valaki, aki kiszakít ebből a világból, már jön is a megfelelő dal. A Morándisokkal visszaugrunk a 2000-es évek nagy rádiós korszakába, hisz a Save Me Romániában és hát egész Európában a rádiós lista tetejéig jutott.
5: Slágerlőke.

Hogyan tudnék élni nélküle című filmből ismerős kuplunk zenekar zenélt nekünk itt a Slágerlökedben, és ha valami tényleg fáj szeptember első hétvégén, hát az, hogy a naptár szerint már vége a nyárnak, a felvidéki programnaptár viszont erről láthatóan nem kapta meg az értesítést, úgyhogy induljunk neki keletről, és menjünk végig egészen a Duna nyugati szakaszáig. Nagykaposon már tegnap óta tartanak a város napok, de az este java még nagyon előttünk van. 5-kor Elán Tribute, 8-kor Ferenci György és az első pesti rackák, 10-től pedig az Edda Tribute zenekar lép majd a színpadra. Borsiban a Rákóczi kastély udvara veszi át a stafétát, ma este 8-kor a Magyar Nemzeti Táncszínház hozza a Tenkes kapitányát, vasárnap pedig már déltől családi programokkal, íjászattal és svojmászattal indíthatod ott a napot. Ugrunk Assára, hiszen holnap 7-kor Peter Schramek ad egy élő nagy koncertet a Művészetek Házában, és hát tudjuk, hogy saját dalai mellett Zambó Jimmy slágereiből is hoz majd, ami nála különösen személyes történet, hiszen gyermekként éppen Jimmy dalai miatt kezdett magyarul tanulni. Gömörben Tornaján ma délután 3-tól indul a Gemaró Fest, az Zoltán kertben 6-tól Russzó TV, este 9-től pedig a Váradi Roma Café is játszik, ígéretes az ő műsoruk is. Keletet tehát kipipáltuk, de mindjárt nyugat felé is tovább indulunk, elő viszont egy dal, ami egy ilyen hosszú szombat este végén akár egészen aktuális kérdésé válhat.

Az év visszatérése a TNT-sektől, ugye itt alszol újdonságuk szólt a Pátria Rádió összes frekvenciáján. Programok terén Keletet az előbb már végigjártuk, most viszont forduljunk a Duna felé, mert nyugaton sem nagyon akarják tudomásul venni, hogy szeptember van. Párkányban folytatódik a Három Folyó Völgye Borfesztivál, ráadásul teljesen ingyen. A Funky zenekar után a Szikora Robi és az Ergo érkezik, aztán DJ Rivelto viszi tovább az estét. Naszvadon este 8:30-kor a Vétekesek játszanak, 11-től pedig Utcabál kezdődik, Nagymegyeren 7:30-kor a Gubé zenekar, 9:30-től pedig a Pósva zenekarral lehet táncázazni. Egy jó nagyot! Izsán közben már reggel óta tart a jubileumi Parasztolimpia a Dunaparton, estére ott is inkább a színpad kerül egyébként előtérbe. 6-kor László Attila énekel, ezt nagyon megnézném, meghallgatnám én is. 7-kor a mulatós Sziszi jön, 8:45-től pedig Dunaparti mulatsággal folytatják. És hát a híd túloldalát sem felejtettem, ám Elszőnyben is érdemes megállnod. A Szüret és Bor ünnepen este 8:30-től Pápai Jóci lép majd színpadra, 10:30-től aztán DJ Grosso veszi át az irányítást, éjféltől pedig hát hajnali 3-ig Káosz diszkó tartja életben a környéket. Ráadásul oda belépő sem kell. Szóval szeptember ide vagy oda, a jó programok és a remek dalok ma is maradnak.

Ezt is csak a slágerlöketben hallod ilyen hamar. Alex Warren frissen megjelent White Child albumának nyitódala az Emerald Icebergöt a Patria Rádió összes frekvenciáján. Itt a szeptember, ilyenkor az ember tényleg álmodhatna egy normális, lassan hűlő őszről, amikor végre lejjebb tekerednek a 30 fokok, és szépen lassan előkerülnek a pulóverek. Európa időjárásának viszont egészen más terve lehet, a nyár ugyanis a naptárból már eltűnt, a légkörből és főleg a tengerekből viszont egyáltalán nem. A földközi tenger egész nyáron gyűjtötte ugye a hőt, a Kopernikusz mérései szerint a nyugati Mediterráneumban idén nyáron rekord közeli, helyenként rekordmagas tengervíz hőmérsékletet mértek, több térségben komoly tengeri hőhullámmal. És a szeptemberben már azért érdekes, mert miközben a tenger még szinte nyári meleg, fölé lassan megérkeznek az első hidegebb magas légköri örvények. A meleg vízből rengeteg nedvesség kerül a levegőbe, ehhez jön a magasban a hideg, ebből pedig nagyon gyorsan összeállhat egy brutális zivatar. Szeptember és október ezért hagyományosan a villámárvizek egyik legveszélyesebb időszaka a Mediterráneumban. Spanyolországban az ilyen helyzeteknél gyakran előkerül a Dana kifejezés, hogy ebből mi tud kisülni, azt Valencia 2024 őszén sajnos megmutatta. Turisz környékén egyetlen óra alatt 185 mm eső zúdult le, 24 óra leforgása alatt pedig több mint 770 mm. Egy friss spanyol kutatás szerint az ember okozta felmelegedés, ennél az eseménynél nagyjából 20%-kal növelhette a 6 órás csapadék intenzitását, az extrém esővel érintett terület pedig több mint 50%-kal lett nagyobb. Közben az El Niño is erősödik ám a csendes óceánon, Európára ennek a hatása sokkal közvetettebb, tehát ebből azért ne azt vitt haza, hogy ősszel hirtelen minden második héten árvíz jön, inkább arról van szó, hogy eleve egy

Legebb rendszerbe érkezik meg az ősz, és ezzel együtt nőhet az esélye az időjárási szélsőségeknek is. Nálunk ezen a hétvégén mindebből egyelőre inkább a nyár marad itt. Maradjunk még ebben a lebegésben, mert a következő dalban tényleg ott van Avicii kézjegye, még Sandro Cavazzával kezdett dolgozni rajta 2016-ban, a félbehagyott felvételt pedig később Kygóval fejezték be. Ettől a Forever Yours egyszerre új dal, és egy darabka az Avicii-s világból.

Zákéből My Way-e szólt itt a Pátria Rádióban. Érdekes kis kitérő ez amúgy tőle, hisz a tőle megszokott szólos poppos virág mellé egészen erős country hangulatot kapott a dal. A szövege pedig közben arról szól, hogy a nehezebb napok elmúlnak, egyszer csak megint kisüt a nap, és mindig lehet tovább menni a saját utunkon. Szeptember első szombatján ezt azért jó hallani. Az én utam a mai slágerlöketben lassan véget ér, Urbán Csongor mára leteszi a fejhallgatót, de nyugi, két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Az utolsó dalhoz viszont tartozik nálam egy személyes rádiós emlék, a Jonatas és Mihály Schulte Bye Bye Bye című dala 2021 nyarán jelent meg, és nekem erről a zenéről azóta is Peter Sharp jut eszembe. Az egyik utolsó Petőfi Electric műsorában hallottam tőle, és valahogy nagyon megmaradt. Peter Sharp egyébként polgári nevén Zoltán Péter, ő 2016-tól volt a Petőfi Rádió esti műsorának elektronikus rezidens DJ-je, több mint 20 éves rádiós múlt volt mögötte, dolgozott korábban a Roxy-ban és a Rádió DJ-ben, és 2022 nyarán pedig mindössze 53 évesen hunyt el, nyugodjék békében. A Petőfi akkor az Electricben az ő mixeivel búcsúzott tőle, mi pedig a Jonatas és a Bye Bye Bye című dallal búcsúzunk. Bye bye, ciao ciao, szia szia!

0: Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú, Parti Tibor szesztai lelkipásztor.
1: Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
0: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
2: 9-10 éves voltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
0: Egy év a szeretett szolgálat élén. Máté Borbás Orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
3: A mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek.
0: Kis Gébolya vagyok. Várom önöket, vallási műsorunk a Világosság református kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után itt a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A PS elutasítja a Smerrel való együttműködést. Három napig nem támadják az orosz erők Kijevet. Holnap jobbára derült idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini államfő szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke kizárta, hogy pártja a Smerrel alakítson kormányt. Simecska abszurdnak nevezte Peter Pellegrini államfő felvetését, aki szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy széles politikai táborokon átívelő koalíció. A PS vezetője szerint az országnak politikai változásra van szüksége, amelynek első lépése a Smer legyőzése lenne 2027-ben. Pellegrini kijelentéseit Veronika Remišová, a Zálogyi elnöke is bírálta. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel, csak nem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítványok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóváhagyták a 2026-2027-es tanévre. Vladimir Putyin három napra elrendelte a Kijev elleni orosz támadások felfüggesztését. A Kreml szerint az intézkedés szombat éjféltől lép életbe, és az amerikai elnök megbízottjainak moszkvai, majd kijevi tárgyalásaival függ össze. Steve Witkoff és Jared Kushner az ukrajnai háború lezárását célzó diplomácia egyeztetéseken vesz részt. Orosz sajtóértesülések szerint az amerikai kormány egyik repülőgépe már megérkezett Moszkvába. A Kreml a tárgyalások lezárása után ígért további tájékoztatást. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormuzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. Négyen meghaltak, hatan pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban. A Dnyitropetrovszki területen egy ipari létesítményt is találat ért, emellett lakóépületekben is károk keletkeztek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 167 drónt és ballisztikus rakétákat vetett be, az ukrán védelem 128 drónt lelőtt. A támadásokra közvetlenül Donald Trump megbízottainak tervezett moszkvai és kijevi látogatása előtt került sor. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak szintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világtengeri áruforgalmának mintegy 5%-a.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a változóan felhős idő, éjszaka több helyen csapadék lehet. Holnap jobbára derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán az agrokomplex körüli építkezés miatt torlódások alakulhatnak ki. Kassa és Hanyiszka Enyicske között átépítik az utat, itt korlátozásokkal számoljanak. Az R7-es Somorja északi lehajtójánál a zajvédő falat javítják, ezért Pozsony irányából lezárták a balsávot. Alistál és Ekecs között útjavítás miatt teljesen lezárták a szakaszt, kerülni Nyárasdon át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló Macsica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A BD Bell norvég jazz formációt Beate Jász Les alapította basszusgitáros férjével, Marius Reixjövel. Les és Reixjö együtt tanultak zenét az Oslói Egyetemen, és zeneszakos hallgatóként több közös zenekart is alapítottak. A korai szakaszban a Beate Jász Les volt a mindenes. Ő volt a dalszerző, hangszerelő és felvételkészítő. A BD-vel zenéje jazz és az acid jazz határán mozgott, miközben vokális harmóniákat, zongorát és vonósokat használtak. A duó másfél évig dolgozott Home című első lemezén, melynek megjelenése után több országban is turnézott. 2003 után a BD-vel nemzetközileg is ismert lett, miközben kereskedelmi és szakmai sikert is arattak. Egy 2005-ös európai turné során a londoni koncertjük után megegyeztek Jamie Cullum angol jazz énekessel és zongoristával egy közös nagyszabású turnéban, melynek keretében nem csak az Egyesült Királyságban, hanem Németországban, Franciaországban és a skandináv államokban is felléptek Cullum előzenekaraként. Adásunk első felében négy felvételt játszunk le a BD Bell Tubi Gapets című albumáról.

A Belvedere volt a Bédiben negyedik albuma, amely 2008-ban jelent meg. A lemez hangzásvilága egy simább, lélekkel telibb, időnként szinte Nashville-es hangzású. A soul és az R&B mindig is közel állt a Bédi Bell szívéhez. Ékes példája a Dedication című album, mely teljesen elmerül e kettős világban. A zenekar 2019-ben részt vett a norvég televízió népszerű Stjernekamp című műsorában, melyben nagy sikert arattak. 9. stúdióalbumuk a COVID-19 miatt 21 évvel a debütáló Home után jelent meg 2022-ben, melyről BATA/ így vallott. Szerettem volna megőrizni a melegséget, a közönséget és a játékosságot. Ezen az albumon nem tudok semmi mögé bújni. Őszinte és igaz akartam lenni. Költői képekben gazdag, elgondolkodtató sorokkal van átszőve szinte minden dal. Három lélekemelő Bédi Bell felvétellel folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a BD Bell felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Kubányi Péter hangmérnök és Macsiza Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra.

Részletes híreink. Peter Pellegrini államfő szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy nagy koalíció a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A Szlovák Rádió szombati párbeszédek című műsorában úgy fogalmazott, ehhez azonban erős politikai vezetőre lenne szükség. Pellegrini szerint a következő választások eredménye akár patthelyzetet is teremthet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajnának és a nyugati országoknak erősíteniük kellene az Oroszországgal folytatott párbeszédet, és törekedniük kell a diplomáciai megoldásra. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke kizárta, hogy pártja a Smerrel alakítson kormányt. Šimečka abszurdnak nevezte Peter Pellegrini államfő felvetését, aki szerint Szlovákiának hasznára válhatna egy széles politikai táborokon átívelő koalíció. A PS vezetője szerint az országnak politikai változásra van szüksége, amelynek első lépése a Smer legyőzése lenne 2027-ben. Pellegrini kijelentéseit Veronika Remišová, a Záludyi elnöke is bírálta. Élethosszígtartó jövedelemadómentességet kaphatna Szlovákiában a 4 vagy több gyermeket felnevelő szülők egyike. A koalíciós HLASZ javaslata szerint a kedvezmény elsősorban az anyát illetné meg, és akkor is megmaradna, amikor a gyermekek már felnőttek. A mentesség kizárólag munkából vagy vállalkozásból származó jövedelemre vonatkozna. A kezdeményezők ezzel a nagycsaládosok helyzetét és munkavállalását támogatnák. Elfogadása esetén az új szabályozás 2027. januárjától lépne életbe. Magasabb iskola kezdési támogatást javasol a koalíciós SNS. A párt a jelenlegi 110 euróról 200 euróra emelné az első osztályt kezdő gyermekek után járó egyszeri családi pótlékot. Emellett minden további tanév kezdete előtt 30 euróval növelnék az adott havi családi pótlék összegét. A támogatás a már iskolába járó gyermekek után is járna. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027. augusztusától segíthetné a családokat az iskola kezdés költségeinek fedezésében. Megszüntetni az osztalékadót Szlovákiában az ellenzéki SZSZ. A párt képviselői szerint ugyanazt a nyereséget jelenleg kétszer adóztatják meg, először a vállalatnál társasági adóként, majd az osztalék kifizetésekor ismét. A javaslat célja a beruházások ösztönzése, a vállalkozói környezet javítása és a szlovák tőkepiac fejlesztése. A módosítás elfogadása esetén az osztalékadó 2027. január 1-től szűnne meg. Napközben betiltaná az alkohol és szerencsejáték reklámokat a televíziókban az ellenzéki Szlovákia mozgalom. A parlament elé terjesztett javaslat szerint reggel 6-tól este 10-ig nem lehetne ilyen hirdetéseket sugározni. A kezdeményezők elsősorban a gyermekeket és a fiatalkorúakat szeretnék megóvni az alkohol és szerencsejáték reklámok hatásaitól. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet, a szerencsejáték hirdetésekre pedig egyáltalán nincs általános időbeli korlátozás. A szlovák oktatási minisztérium visszautasítja, hogy lassan használná fel a kutatásra és tudományra szánt uniós forrásokat. A tárca ezzel a számvevőszék ellenőrzésére reagált, amely lassú forrás lehívást és több hiányosságot is megállapított. A minisztérium szerint az általa kezelt uniós programokban a felhasználás meghaladja az országos átlagot, a jelenleg elbírált 34 pályázat pedig mind határidőn belül van. A tárca azt is hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés több megállapítása még a korábbi 2014 és 2020 közötti rendszer működésére vonatkozik. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, elítélte a Kijevben végrehajtott pénteki orosz dróntámadást. A csapás az ukrán biztonsági szolgálat épületét érte, amely a szlovák nagykövetség konzuli részlegének közelében található. A konzuli épületben a támadás idején senki sem tartózkodott. Blanár utasítást adott az orosz nagykövet bekéretésére, és felszólította Moszkvát, hogy tartózkodjon a civilek életét és biztonságát veszélyeztető lépésektől. Ismét részt vehetnek az Erasmus Plus programban a korábban kizárt magyarországi egyetemek. Az uniós támogatást 2022-ben függesztették fel csaknem 20 intézménynél, miután azok alapítványi fenntartásba kerültek, Brüsszel pedig összeférhetetlenségi és átláthatósági problémákat kifogásolt. A Magyar Péter vezette kormány azóta döntött az érintett alapítvány.

0: tanulmányok megszüntetéséről, az egyetemek pedig jövőre visszakerülnek állami fenntartásba. Az oktatási miniszter szerint 21 intézmény Erasmus pályázatát már jóváhagyták a 2026-2027-es tanévre. Vladimir Putyin 3 napra elrendelte a Kijev elleni orosz támadások felfüggesztését. A Kreml szerint az intézkedés szombat éjféltől lép életbe, és az amerikai elnök megbízottjainak moszkvai, majd kijevi tárgyalásaival függ össze. Steve Witkoff és Jared Kushner az ukrajnai háború lezárását célzó diplomácia egyeztetéseken vesz részt. Orosz sajtóértesülések szerint az amerikai kormány egyik repülőgépe már megérkezett Moszkvába. A Kreml a tárgyalások lezárása után ígért további tájékoztatást. 4 meghaltak, 6 pedig megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban. A Dnipropetrovszki területen egy ipari létesítményt is találat ért, emellett lakóépületekben is károk keletkeztek. Az ukrán légierő szerint Oroszország 167 drónt és ballisztikus rakétákat vetett be, az ukrán védelem 128 drónt lelőtt. A támadásokra közvetlenül Donald Trump megbízottainak tervezett moszkvai és kijevi látogatása előtt került sor. Egy amerikai szövetségi bíró meghosszabbította a Donald Trump levélszavazást korlátozó rendeletének végrehajtását tiltó intézkedést. Az elnöki rendelet alapján a posta csak azoknak küldene szavazólapot, akik szerepelnek a választásra jogosultak előzetesen összeállított listáján. A demokrata vezetésű államok szerint azonban a választások lebonyolítása elsősorban az egyes államok hatásköre. A döntés különösen sürgető, mert Észak-Karolinában már megkezdték a levélszavazatok kiküldését a novemberi félidős kongresszusi választásokra. Több robbanást jelentettek szombaton az iráni Hark sziget közeléből, ahol az ország legfontosabb olajterminálja található. Iráni sajtóértesülések szerint amerikai erők egy iráni tartályhajót támadhattak meg a térségben, ezt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. Az incidens néhány nappal az amerikai-iráni harcok újbóli kiéleződése után történt. A két ország között a hormuzi szoros ellenőrzéséért is fokozódik a konfliktus, amely a nemzetközi olajszállítás egyik kulcsfontosságú útvonala. A demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel Frank-Walter Steinmeier, német államfő a vasárnapi Szászánháti tartományi választások előtt. A leköszönő elnök szerint a nacionalista bezárkózás és az etnikai alapú gondolkodás nem jelent választ a 21. század kihívásaira. Steinmeier konkrét pártot nem nevezett meg, kijelentette ugyanakkor, hogy gyűlöletre és uszításra nem lehet jövőt építeni. A választásokon a felmérések szerint jelentős támogatottságra számíthat a szélső jobboldalinak minősített AFP, azaz az Alternatíva Németországért. A súlyos aszály miatt korlátozzák a hajóforgalmat a Panama csatornán. A hatóságok szeptember közepéig fokozatosan napi 36-ról 32-re csökkentik az áthaladó hajók számát, mert jelentősen csökkent a csatornát vízzel ellátó mesterséges tavak szintje. Panamában az El Niño okozta szárazság miatt már országos szükségállapotot hirdettek. A korlátozás a nemzetközi kereskedelmet is érintheti, mivel a Panama csatornán halad át a világtengeri áruforgalmának mintegy 5%-a.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A magyar női kosárlabda válogatott az olimpiai ezüstérmes franciák elleni tegnap esti súlyos vereség után ma délután 71-67 arányban legyőzte Nigériát, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. A magyarok a csoportkör zárófordulójában hétfőn 14:30-tól a koreai köztársasággal találkoznak. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut, míg a második és a harmadik csapat a 8 közé kerülésért játszik. Óriási meglepetésre elvesztette második csoportmérkőzését a favoritok között számon tartott Spanyolország. Malitól kapott ki 82-73-ra. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójában a Komárno Skalica, a Žilina Podbrezová és a Michalovce Trencsín mérkőzés. Dunaszerdahelyen 20:30-kor a listavezető Veretlen Dac a címvédő Szlovant fogadja. Holnap 17 órától lesz a Košice Banská Bystrica, 19 órától pedig a Ruzsamberok Trnava találkozó. A labdarúgó NB1-ben most zajlik az MTK Kisvárda összecsapás. 20 órától bonyolítják le a Paks Debrecen meccset. A vasárnapi műsor 15:30-tól Zalaegerszeg Felcsút, 17:45-től Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd. A hetedik forduló pénteki nyitó mérkőzésén az Újonc Vasas a Fáy utcában 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát. A 41 éves Luka Modrić ott lesz a horvát labdarúgó válogatott keretében, amely a szeptemberi és októberi 4 nemzetek ligája mérkőzésre készül. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai, valamint a Bondár Anna Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női páros versenyének második fordulójába, azaz a legjobb 32 közé. A 12. kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit duó viszont meglepetésre vereséget szenvedett egy japán-tajvani duótól a nyitókörben és kiesett. Óriási meglepetésre Pierre Gasly, az alpin francia versenyzője nyerte a Forma 1-es olasz nagydíj időmérő edzését Monzában, így vasárnap 15 órakor ő kezdheti az élről az 57 körös futamot. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a változóan felhős idő, éjszaka több helyen csapadék lehet. Holnap jobbára derült lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A napzártát hallották. Hírekkel holnap 7 órakor jelentkezünk itt a Pátria Rádióban, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kívánt további szép estét, viszont hallásra!
3: Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú, Parti Tibor szesztai lelkipásztor?
4: Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
3: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
5: 9-10 éves voltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
3: Egy év a szeretett szolgálat él. Máté Borbás Orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
6: A mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek.
3: Kis Gébolya vagyok. Várom Önöket, vallási műsorunk a Világosság református kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után itt a Pátria Rádióban.

hartest hier auf sie. Ich warte sie mit Schmerz.